hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Mintegy 17 ezer gyereket várnak a Zánkai Erzsébet táborokba. A második legmelegebb nyár volt az idei idehaza. Ma és holnap is elég meleg lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a hetedikes lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig kérhetik gyereküknek az oltást, amely egyebek mellett a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
3: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. Azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni első októberben, a másodikat pedig áprilisban.
2: Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig 17 ezer diák vehet részt a többnapos ottalvós osztálykirándulásokon. A gyerekek teljes ellátást kapnak, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Köztük színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat vagy sétahajózást. Rókák merészkedtek a Balaton sekély vizébe az utószezonban. Szeptember 1-én délután Fonyódnál készültek fotók a váratlan, de barátságos vendégekről. A képeket a medfigyelő osztotta meg. A strandolók sem zavarták a vadakat, magabiztosan besétáltak a tóba a hőségben, írta a veol.hu. Az idei egyébként a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt 1901 óta idehaza. Mindhárom hónap forróbb lett az átlagosnál, és több intenzív hőhullám is kialakult. A Hungaromet adatai szerint a középhőmérséklet országosan nagyjából 23,4 Celsius fok volt. A legmelegebb nyár azért egyelőre a 2024-es maradt. A tartós hőség mellett idén mindhárom nyári hónap rendkívül csapadék szegény volt. A 20. század kezdete óta nem volt ilyen szárazság nyáron. Nagyrészt derült napos száraz időre készülhetünk. A szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. Meleg lesz, a hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, aztán délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Már várják a gyerekeket az őszi Erzsébet táborok, folytatódik a szúnyogirtás. Néhány napig még biztosan kitart a szeptemberi nyár. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. A kormányfő kitért a nyári energiaválság kezelésére is, és közölte, digitális távmérőhálózatot telepítenek a Dunára Paksnál. A jövőbeli terveket sorolva a dohánya hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását is említette. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-ig 17 ezer diák vehet részt a többnapos ottalvos osztálykirándulásokon. A gyerekek teljes ellátást kapnak, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Köztük színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat, vagy éppen sétahajózást. Továbbra is az inváziós szúnyogfajok jelentik a legnagyobb gondot. A családi házas övezetekben különösen ázsiai tigris szúnyogokból van sok. Ezeknek akár egy eső vagy egy kerti locsolás is elég az ideális tenyészőhelyhez. A védekezés ezért folytatódik a következő napokban a Balatonnál, a Csepel-szigeten is környékén, valamint Székesfehérváron. Összesen 38 településen permeteznek. A részleteket megtalálják a katasztrófa védelem honlapján. A napokban még visszatérhet a hőség, az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
3: Az enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
2: Ma is sok napsütésre és kánikulára számíthatunk. Felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok körül lesznek a maximumok. Holnap napközben is napos idő várható. Majd délutántól nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon már nem kizárt. Még 30-35 fok lehet napközben. Csütörtökön már felhősebb és csapadékosabb időnk lehet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M1-esen a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont és a 101-es kilométernél lévő Nagy Szent János Bőny csomópont között korszerűsítési munkákat végeznek. A 85-ös és a 97-es kilométer között a Hegyeshalom felé tartókat, a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Budapest felé sávelhúzással a külső és a leálló sáv járható. Az M3-as autópályán Bag és 60 között a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában nem lehet haladni, míg az ellenkező irányban a külső és a leálló sáv járható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 6 óra 8 perc, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, drága barátok, itt vagyunk. Ez egy kedd reggel, szia Évi, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, szia.
3: Jó reggelt.
0: Sziasztok. Jó reggelt neked is. Na, SMS-ek jöttek gyorsan, egyébként nagyon nagy lázban égünk, tehát ezek a zenekarok, akiket mi már csak tegnap találtunk, az valami hihetetlen magas színvonal emelkedésre enged következtetni, nem?
2: Ja, hát nagyon durva, ezen gondolkodtam, és tegnap délután én elkezdtem őket egy kicsit mélyebben is hallgatni, majdnem mindegyiket, több számot tőlük, ilyesmit. Azon gondolkodtam végig, hogy az elmúlt pár évben, tehát azt hiszem 2022-ben volt, amikor mi megcsináltuk ezt a...
0: 22-ben már?
2: Szerintem 22-ben volt, igen. És ahhoz képest eltelt 4 év, és vadonatúj együttesekkel találkozunk, vagyis olyanokkal, akikkel előtte nem, pedig iszonyat magas szinten vannak, tényleg?
0: Nagyon, és hogy ennek mi az oka, azt nem tudom, vagy akkor bujkáltak, vagy azóta beértek, vagy nem tudom, professzionálisabbak a körülmények, vagy a fene tudja, bár ez hülyeség, mert...
1: Vagy látták, hogy 22-ben ez milyen jól sikerült, és nyilván ugye...
0: Évi, hogy ezt nem adott.
2: Alapítottak
0: zenekar, mert hallották, hogy a G-Pod cirkusz jól zenél?
1: Nem akartak elindulni akkor.
2: Egyszer felfedezd minket a bocskor.
1: Nem akartak részt venni ezen az eseményen. Hát figyelj, ha egy...
0: Most se akarnak részt venni az eseményen, ők küldik. Tehát ezt most ott koncertlátogatók, városlakói, stb. Küldik. Nem ők küldik.
1: De lehet, hogy tudják.
2: Évi adás után átbeszéljük ezt a koncepciót.
1: Nem céljétek, hát ha én
0: nem, ezt az egész rádiózást meséld el neki.
1: Meséljétek már el. Miről szól ez?
0: Ez egy jó kezdet.
1: Most érkeztem meg?
0: Most érkeztél meg,
2: fél éve is elkezdetted volna ezt a kérdést.
0: Igen. Na, szóval tegnapról, nagyon sok mindenkit meghallgattunk, de tegnapról még maradt László Evelin, Miskolcról, amit nagyon-nagyon sokan javasoltak, Szegedről a Membránt nem tudtuk még meghallgatni, egyszerűen idő hiányában, Pécsről a Heaven Hike-ot, a G-Mastert megtaláltuk aztán, és a Deez Pécs őrz. Pécs szójáték. Ez olyan, mint a... Igen, Deez Pécs őrz. Ezeket szeretnénk még megmutatni nektek, de egyébként SMS-ben innen látom, hogy így jön a győr hoppári. Tehát ezek ilyen szavazatnak akarnak hangzani, vagy tűnni, de meglátjuk még, mert Győrben van a legerősebb felhozata jelenleg.
1: Egyébként ez elképesztő, hogy de miben erősödött meg Győr, ugye?
0: A Fejesnek ott van hangszerboltja, szerintem.
1: És elkezdtek zenélni
0: nem
1: az
0: tudom.
1: Emberek?
2: Fejes elvitte oda a tudást.
1: De akkor lehet, hogy a Fejes pontosan tudta, hogy hova kell menni. Nem?
0: Szóval hoppári belvárosi betyárok, Rock Me Lady zseniásak voltak, nem?
1: Igen.
0: Áve Éva, alakulatrockben. Szóval volt itt. Na jó, nézzük az SMS-eket. Drága Főni, egy nagyon hűséges és nagy rajongódra ma egy fontos műtét vár. Zsuzsának Tápió Szecsőre itt rajtatok keresztül szeretnék sok erőt kívánni, mert tudom, hogy ennek mennyire nagy ereje van, Fati. Fati, és hát amennyiben számít a mi üzenetünk, természetesen gondolunk Zsuzsára, és nagyon-nagyon drukkolunk neki a műtétért, és küldünk erőt, ha tudunk ilyet egyáltalán, nem tudom, hogy tudok erőt küldeni.
1: De gondolatban igen.
0: Gondolatban igen. Na jó, akkor itt egy hosszú SMS. Jó reggelt, bocsi, most olvasom a főpolgi hisztit, és bocsánat kérési igényt. Ez most vicc? Mi ez az önérzetesség? Úristen! Nem akarok elmenni patetikus irányba, azt sem szeretném, hogy elvigyenek a negatív érzelmek, de ezek nem itt élnek. Nem látják Budapest helyzetét? A kátyukat, a folyamatos dugókat, értelmetlen sávlezárásokat, a szarul beállított lámpákat? Ezek nem mentek még végig a Rákóczi úton, a körútról nem is beszélve. Megsértődnek egy rádióműsoron? Ez mi? Bocsánatkérést követel? Vagy hogy kérdezz? Bocsi, kérdezz, hogy életedben először, idézőjel, tegyél valami hasznosat. Fogalma sincs, ki vagy? Fogalma sincs, mennyi embernek segítettél csak itt a műsorodban? Csak ebben a műsorban. Nem gondolom, hogy nekem kellene tanácsot adnom neked, de én tuti bocsánatot kérnék tőle, utána meg kérdeznék. Ha nem foglalkoztok a témával, és csak adáson kívül olvasod az üzenetemet, annyit kívánok neked, maradj ilyen, amilyen vagy. Ölelek téged, és mindenkit ott veled üzeni, a TNT-s Margit. Marid, nagyon köszönöm, gyakorlatilag mindent megválaszoltál. Én ma reggel szembesültem, hogy a főpolgármester velem foglalkozik. Tehát tényleg megint csak kívánom, hogy a várossal, Gergely, a várossal foglalkozzál, ne velem. Én csak egyszerűen tükröt tartok, hogy ez a város ez milyen. Tehát lehet itt szépé tenni, meg kiállni, mit tudom én, fotókra mások rendezvényei elé, de a város nézd meg, hogy milyen. És ez a város nem jó. és én csak ezekre világítok rá, nekem ez a dolgom, mint rádiós, és teszem én ezt a magam eszközeivel, iróniával, cinizmussal, néha komoly mondatokkal, de ezen megsértődni, ráadásul elvinni egy olyan irányba, hogy én a közlekedésben dolgozok, a sértettem meg, mikor, melyik mondatommal, soha. Ugye?
2: Nem.
0: Tehát én arra hívtam fel a figyelmet, hogy buszsávokat értelmetlenül felrajzolni, mint tényleg elmebeteg gyerekek egy óvodában, egy tudom, szőnyegre. Tehát nagyjából ez végzitek.
2: Így van. És annak kapcsán, hogy ugye szeptember 1-én az iskola kezdéskor lehalt a város. Ennek kapcsán, tehát nem csak úgy a levegőből, hanem egy okkal.
1: Meg egy értelmetlen buszsáv miatt, amivel nap mint nap szembesülsz, és hagyd védjem meg, te nem az alkalmazottakra, tehát nem azt az embert mondtad, aki oda festett azt.
0: Hát, nem. És nem is vették magukra.
1: Nem is vették magukra, nem a buszsofőröket és a villamosvezetőket.
0: De Gergely szeret most már több egyére mások nevében megsértődni. Tehát, hogy tényleg látom egyébként azt a munkát, amit végez, más csinál valami nagyot, esetleg egy rendszerváltást, és ő elé áll, és fotózkodik. A rendszerváltás elé áll egy fotóra. Más csinál egy felvonulást, ő elé áll. Más csinál egy koncertet, ő odaáll, mintha ő csinálta volna. És most éppenséggel az én nevemmel próbál magának szerezni valamit. Tényleg, ezt már egyszer megpróbáltam, nem nagyon reagáltam rá. Nem is fogok egyébként különösebben, csak hogy ez történik. És ahelyett, hogy a városa, és igen, én azon ritka emberek közé tartozom, akik egyébként külföldön nagyon-nagyon sokat vannak, külföldi városokban járok, élek is néha, és van összehasonlítási alapom. És Budapest tragédia. És ezt te csináltad. Bocsánat, hogyha ezt meg, ez az egy bocsánat, amit tudok a számon kiejteni. Bocsánat, hogy ezt megjegyeztem.
2: Egyébként a másik, hogy a Gergely szereti egyébként a problémákról elterelni a figyelmet egy kis hisztériával. Tehát ez meg egy stratégia.
0: Gergely mások tollával szeret ékeskedni. Ez a nagy problémája Gergelynek, és ezért én nem is értem, hogy hol lehetett el a rádióműsorban az a nagyon-nagyon kemény mondat, amitől Gergelynek összeszorult a szíve a BKV-sokkal szemben. Vagy, tehát nem, komolyan mondom. Tehát ez egy hatásvadász dolog, szeretne valamiféle, nem tudom, olvasottságot, vagy...
1: Meg uborka szezonban lehet az önkormányzatnál, és akkor ez ugye egy hete.
0: Nem, az a baj, hogy engem, tehát ahogy én bosszantom Gergelyt, ő is engem. Tehát ugyanis én közlekedem ebben a városban, az az ő művem. Ez a rádióműsor az én művem. Tehát hasonlítsuk össze, hogy ki sikeresebb.
1: Hát itt nincs kérdés.
0: Na, ennyi. Jó, Gabi bátyám, jó reggelt, 1100 kilométer, ennyi lesz az őszi turné útvonala, az kb. Olyan, mintha elmennénk Rómába. Meg kell szakítanom a görögországi horgászatot, ha fel akarok bukkani valamelyik helyszínen, elkezdem a szervezést üzeni a McLaren-es. Hát aranyos vagy, köszönjük szépen. Aztán jó reggelt, bocsi, picsmallatkor beosontom a csűrbe, ott van az én rozikám, piros. Becéztem a dugattyújával, végig simogattam a lengéscsillapítóját, kikormoltam a kipufogóját, és végül megnyomtam a dudáját. Na, erre felkelt az asszony. Ez mi volt, a traktor? Vagy mi volt?
2: Szerintem az lehet. Igen.
0: Oké. Okay. Na jó, köszönjük szépen. Tacsadás, Pityu nem írt?
3: Nem.
0: Jó reggelt, már hiányzik.
3: Lehet, hogy elaludt.
1: Képzeld, mikor én voltam, a Zöldséges Zsolt írt. Csak gondoltam, elmondom.
0: Jézusom, de hogy mennyire nem érzel ezt a műfajt.
1: Csak hogyha keresel valakit, ő visszatért akkor, mikor te nem voltál. Ja. Szerintem akkor vette a bátorságot.
0: Igen? Uh-huh. Nem lehet, hogy itt van, csak nem olvasom fel?
1: Azt nem tudom.
0: Figyelj, legyenek már külön óráid az Évivel, Gyuri, jó?
2: Minden trükködet leplezzem le ezeket is?
0: Ezt nem tudom már.
1: Nem, hát csak egy napig, köszönöm, mikor láttam az SMS-eket, akkor szembesültem vele.
0: Na, időjárás jelent is Anettől. Az őszi reggelekben már belekóstolhatunk, de napközben még kitart a szeptemberi nyár, sok napsütéssel és enyhe széllel. Ma is 30 fok felett lesznek a maximumok, holnap akár 35 fok is lehet, esni ma sem fog. Adrien és Mária névnap van ma. Ma van az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja. Mennyi írástudatlan van Magyarországon? Mert nem alacsony a szám, ugye?
3: Azonnal. Igen, talán tavaly pont beszéltünk róla, igen, de rákeresek.
0: Jó, nem muszáj most megmondanod. Ma van a fizioterápia világnapja is. 45 éves Ördög Nóra.
3: Ó.
0: Ördög Nóra gyönyörű, nem? Fantasztikus, igen. Tényleg. Én nagyon-nagyon bírom. 47 éves Pink, na hát őt még jobban bírom.
1: És ő is milyen jól néz ki.
0: És jól néz ki, igen. 47 éves, ugyanúgy, mint Pink, Lékó Péter, nemzetközi sakk nagymester, 14 évesen minden idők legfiatalabb nagymestere lett.
1: Nagyon komoly.
0: 38 éve Elton John Londonban árverésre bocsátotta színpadi ruháit és egyéb koncertkegytárgyait, 6,2 millió dollárt keresett ezzel. Ez 38 éve volt.
3: Igen.
0: Mert egyszer volt egy zongora dolog is, az nem olyan nagyon rég volt, csak azért azon csodálkozom, hogy 38 éve még full a karriere közepén állt. Vagy egyszerűen csak leltározott?
1: Igen, hát valószínűleg sok minden volt neki, de nagyon durva. 6,2 millió dollár. Uh-huh. 38 évvel ezelőtt.
0: Hát attól függ, mennyi cuccból jött össze, hány póló volt, nadrág, szemüveg.
1: Teljesen mindegy, hogy hány, akkor is rengeteg. Tehát, hogy elképesztő, hogy akkor már mekkora sztár volt.
0: 1910-ben adták át az Erzsébet kilátót. 390 éve Cambridge-ben megalapították Amerika első egyetemét, amelyet később Harvard Egyetemnek neveztek el. Cambridge-ben. Ezt nem értem teljesen. Cambridge ez nem Angliában van, és a Harvardnek Bostonban?
3: Na... De igazad lehet.
0: Viszont
3: megtaláltam, hogy 1-2% analfabéta van Magyarországon, viszont a funkcionális analfabéták száma 25.
0: Ennek örülök, csak itt most étülünk analfabétának, hogyha ezt nem itt a számba ad, talán helytelen dolgok. Nem tudom. Aztán 60 éve az NBC bemutatta a Star Trek filmsorozat első epizódját. Ó, az a régi. William Shatner volt Captain Kirk, arra még emlékszem, William Shatner 90 feletti. Most is, és aktív a színész. És Mr. Spock volt a másik, a hegyes fülű.
2: Hát az ikonikus.
0: Nekem volt, az igen. Volt az eredeti, és az volt a jó.
2: Igen, amikor még látszott a hegyes fülön, hogy
0: bizony, az egy imádtam. Imádtam. Jó, időjárás Gyuritól. Sopron 16 fokos, 29 lesz, és napsütés. Szarvas szintén 16 fokos, ott is 29 lesz, és ott is napsütés. Calgary, ott már csak 8 fok van, 20 fok lesz a csúcs, és napsütéssel Kaposvár most 15 fokos, 26 lesz majd, ez a max, napsütéssel viszont. Budapest is napsütéses lesz, most 15 van, és 31 lesz nálunk, 30 fölötti. Jó, szóval itt annyi mindenről beszéltünk most korra reggel. A zenekarokról is, hogy valaki nem tudná miért, azért, mert szeptember 21-én országos turnéra indulunk. Ez lesz a, most már van neve is, bocskor, Rock City.
2: Nagyon jól hangzik, igen.
0: Igen. És ezek a Rock City-k most Miskolc Rock City, Szeged Rock City, Pécs Rock City, Székesfehérvár Rock City és Győr Rock City is. Azért... Mert
2: megint elkezdtük keresni a helyi együtteseket, akiket az adott települések, adott városok a legjobbnak tartanak, vagy a legjobban szeretnék, hogy megmutassák magukat nálunk.
0: Így van, és remek, tényleg remek javaslatok érkeztek a különböző városokból, különböző zenekarokra. Ezeket részben meghallgattuk tegnap, vagy belehallgattunk, és előbb-utóbb elkezdünk majd szavazni, ma még mutattunk egy pár újat.
1: Igen, mert nagyon sokan jelentkeztek.
0: Tegnapról is maradt egyébként, és még jelentkeztetnek ma is, ugye?
2: Jelentkezhetnek ma is, persze, sőt jelentkezzenek is. Én csodálkoznék, hogyha ezek után még lennének olyan rejtett együttesek, akik jók, és eddig nem találkoztunk velük, de én megmondom őszintén, hogy vasárnap még nem gondoltam volna, hogy egy ilyen lista lesz a kezünkben.
0: Abszolút. Kedreggel. Igen. Elképesztő jó és minőségi zenekarok vannak, komolyan. Jó, tehát miskolciak, szegediek, pécsiek, fehérváriak, győriek, ha van olyan zenekar, akit még nem említettünk, nem javasoltak tegnap, tegyétek meg, megkeressük őket a YouTube-on, ha fönn vannak, és akkor bemutatunk egy kis dalrészletet, és akkor ez alapján összeáll majd. Az akkori fellépőnk listája, a turné fellépőnk listája, és hogy az egésznek mi a tétje, Évi?
1: Hát az a tétje, hogy a győztesnek a zenét egy hónapig a Retro Rádión lehet hallani.
0: Pontosan. Jó. Na, nézzük most, hogy mivel foglalkozunk ma. Ez az állásinterjú téma. Ez mindig egy olyan téma, hogy felmerül, és nagyon sok ismerős mondja, voltam állásinterjú, ilyen volt, olyan volt. A Gyuri meg én sosem voltunk, tehát hogy nekünk így alakult.
2: Én mindig úgy ülök a társaságokban, egy 38 évesen, hogy meséljetek, milyen egy állásinterjú, sosem voltam még.
1: Egyébként ez elképesztő, hogy soha nem voltatok sehol, ahol emberek kérdeztek volna, hogy mire vagytok képesek.
3: Hát ilyen megbeszéléseken voltunk, de alapvetően szerintem a médiában mindig hívják az embereket, és akkor csak leülsz megbeszélni, hogy milyen fizetés.
0: Hát attól, hogy milyen pozícióra.
3: Igen.
0: Te már ekkora vagy, hogy csak leülsz megbeszélni, milyen fizetés?
3: Nem, neked köszönhetően én már csak itt leültem.
0: Fizetésért.
3: Igen, viszont Cambridge-ben van a Harvard, az a Charles folyó mellett, Boston mellett van, és ott a jogi kar van Boston.
0: Tehát ez egy amerikai, igen, Cambridge, tehát valóban, van, pontosan, jó, akkor köszönöm és elnézést. Igen. Tehát ez egy amerikai Cambridge, ami Bostonban van.
3: Így van, Boston mellett van, aha, és akkor úgy van, hogy Bostonban van az orvosi kar, a jogi kar pedig Cambridge-ben, meg így vannak.
0: Oké.
2: Okay. Erre ülj le, beszéld meg a fizetésed. Jó volt.
0: Ez jó, hogy helyre tettük, hát én megértem, hogy rosszul mondtuk.
3: Igen, de nem mondtad rosszul.
0: Jó, oké, köszönöm szépen. Jó, szóval állásinterjúra visszatérve. Azért, mert beszélünk ma erről, mert Anett mondta, van egy ismerőse, van egy szupermarketje, és ott jelentkeznek ugye fiatalok munkára, volt álláshirdetés, és valami elképesztő, nem? Tehát amit tapasztaltad, hogy fingjuk nincs, hova jöttek.
3: De tényleg, te gyöngyszemek. És most nevetünk rajta, de borzasztó idegesítő, amikor ott ül veled szembe a vaksötétség.
0: Halványira gőze nincs, hogy hova jött, miért jelentkezett, milyen munkára, az nagyjából mivel jár az a munka. fogalma nincs, pedig szupermarket, nem egy bonyolult létesítmény.
1: Persze. Hát, de figyeljetek, nálunk úszodában hasonló, tehát meghirdettünk egy állást, 150-en jelentkeznek, és a 30. meghallgatása után leveszem a posztot, és nincsen állás nálunk. Tehát, hogy nem tudja...
2: Tényleg, te vezető vagy, te hallgatod meg ezeket, mint hát, interjúztat?
1: Nyilván, hisz utána a végén én vállalom a felelősséget, hogy dolgozunk-e vele, vagy se, de nem tudják, hogy hol vannak. Innen indul a probléma.
0: Ezért beszéljünk erről, mert ugye az állásinterjú az mindig egy ilyen misztifikált dolog. Ugyanakkor sokan azt mondják, hogy a kérdésekből úgy is ki lehet következtetni, hogy mit kell válaszolni, milyen választ várnak. Mások meg azt mondják, hogy ha valaki jól kérdez állásinterjún, akkor nem az olyan, mint egy ilyen pszichológiai teszt, hogy nem tudod kikövetkeztetni, hogy mi a jó válasz adott esetben. És erre vannak ilyen tényleg a nemzetközi állásinterjú világban is feltett gyakori kérdések, amelyeket egyébként én sem tudom, hogy válaszolnám meg. És ezeket végignézzük, ezeket a kérdéseket. Gondolkozunk, hogy beszéljünk ezt HR szakemberrel, hogy ő elmondja, hogy kell ilyenkor viselkedni, meg hogy kell válaszolni, de nem, nézzük meg magunk.
1: Így van, de a HR szakértő a következőt mondja, milyen kérdéseket ne tegyél fel. Kedvenc kérdésem, ne kérdezz meg a nőtől, vagy egy lánytól, vagy egy hölgytől, hívjuk bár, hogy mikor tervez családod?
0: Nem, ha már nem illik, igen.
1: Nem illik megkérdezni, semmi baj. De ha egy egész valamit építek rá, nagyon zavar, ha kettő nap múlva kiderül, hogy terhes. De van annyi ilyen szabály, hogy mit ne kérdezzek meg, a többiből meg nem tudom, hogy mit kérdezzek meg.
0: Ezek a tanácsok neked, akik ugye munkát akik kínálnak.
1: Így van.
0: Igen, de azoknak is lehetne tanácsot adni, akik munkát vállalnának, hogy egy ilyen állásinterjún miként válaszoljanak. Fogalmam sincs, de megnézzük, mert ezeket a kérdéseket mi megtaláltuk. Gyakrabban feltett kérdéseket állásinterjún megtaláltuk, és a Gyuri meg én állunk elébe. Jó? Mi nem voltunk soha állásinterjún, megnézzük, hogy válaszolnánk.
2: Igen, mi teljesen úgy fogunk ehhez állni,
0: hogy megkapjuk a munkát.
2: Igen, amit a szívünk diktál, így van, és szeretnénk azt a melót.
0: És Évi, ezt kérlek, egészíts majd még ki, te vagy ugye a munkaadónk, egészíts majd még ki, mondjuk az úszodában keresnél munkás embert, vagy mit? Nem tudom, hogy hívják az munkavállalót, bocsánat.
1: Így van, munkavállalót.
0: És a Gyuri meg én egyszerre jelentkezünk, jó? És jó. Akkor specifikusan arra is tegyél föl nekünk kérdéseket. És ítéld meg, hogy melyikünk a jobb. Ki érdemli meg a munkát?
1: Jó, de nem számít, hogy most te vagy a munkáltatom itt.
0: Nem számít, te hogy számítál.
2: Nyugodtan azzal a hangvétellel, azzal a habitussal, amivel ott szoktál. Ott.
0: Igen. Tehát jó. Az, amikor Risztov ott van most, most te vagy a főre.
1: Tenyeres talpas.
2: Mutasd meg az adáson kívül is stílusodat.
0: Na jó, ez az egyik témánk, egy picit az állásinterjúkról fogunk beszélni, a másik pedig, biztos emlékeztek arra, nem olyan rég volt, amikor bemutattuk nektek Pintér Danit. És azért furcsa, hogy ezt kellett, hogy mondjam, hogy bemutattuk nektek Pintér Danit, hisz Pintér Dani egy futballista, hisz Pintér Dani egy csapatban játszik Lionel Messivel. Miért is kell őt bemutatni? Azért kell bemutatni, mert ő magyar, ő Miami-ban él, ott is született, és neki sikerült az, ami egyébként másoknak nem, amerikai futballnevelésből ő már az Inter Miami profi csapatában játszik, Lionel Messi csapattársaként. És akinek részben köszönheti ezt, az nem más, mint...
2: Csíke György,
0: aki egy erőnléti tréner, vagy hogy mondjam, milyen edzőnek lehet őt körülírni?
2: Te tulajdonképpen egy ilyen privát edző, nem? Nagyjából ezt lehet mondani. Tehát aki ugye a csapaton kívül is foglalkozik azokkal, akiket nevel.
0: Így van. És Pintér Dani ugye elmondta, hogy Csíke Györgynek nagyon-nagyon nagyban köszönheti azt, hogy ő most az Inter Miami profi csapatában játszik. Most képzeljétek el, hogy Csíke Gyuri itthon van, és annyira jó fej volt, hogy egy másfél hete bejött hozzánk, és hozott nekünk egy Pintér Dani által dedikált Inter Miami-s meszt. Ez itt van nálunk, az irodában, és akkor próbáltam rávenni őt arra, hogy jöjjön már be egy picit beszélgetni, ha még itt van itt a nyári szünetben. Mondta, jó, gondolkodik, de aztán jelentkezett, hogy szívesen bejön.
3: Igen, és akkor úgy néz ki, hogy ma jön is, és beszélget majd velünk.
0: Ma jön. Ami érdekes, ugye egyrészt az ő munkája, tehát ő több mint egy évtizede van ki Miami-ben. Kettő, ő az Inter Miami-ben is megfigyelő, tehát ő ott nézi azt, hogy alakulnak a dolgok, több magyar futballistát edz. És ugye itt van Pintér Dani, aki Lionel Messivel játszik egy csapatban. Úgy néz ki, ez a srác amerikai válogatott lesz. Érdekes, Pintér Dani kínálták a magyaroknak, hogy legyen magyar válogatott, lehessen magyar válogatott, és senkit nem érdekelt. Tehát ez picit olyan, mint a Kerkesz sztori a Puskás Akadémiával.
2: Nagyon fura történet. Nagyon.
0: Igen, nagyon-nagyon fura történet.
2: Az aki ott van az első csapatban, tényleg a Messi csapattársaként, tehát erre működik a srác.
0: David Beckham klubja. Igen. Tehát
1: David Beckham igazolta le?
0: Igen, tehát David Beckham igazolta le.
1: Tehát valamit ő láthat. Nyilván Beckham nem ért annyira a labdarúgáshoz, mint itt nálunk. Azért sok ember.
0: Az MLS. Majd az MLS-szel kapcsolatban is lesz, mert ugye van MLS, mint Magyar Labdarúgó Szövetség, de az amerikaiakat is így hívják MLS, csak az azt hiszem, hogy Major League Soccer, vagy valami ilyesmi.
1: Így van.
0: Oké. Na mindegy, szóval, hogy képzeljétek el, hogy Cséke Gyuri bejön ide, és ő elmondja, hogy onnan kintről hogy látja ő a magyar futballt, elmondja, hogy ő miként foglalkozik Pintér Danival. Egyébként az amerikai futball hogy áll az európaihoz képest, de hát a magyarhoz képest mindenképpen, szóval nagyon-nagyon érdekes, amit ő most hoz magával.
1: Meg konkrétan mi a munkája? Mert hogy az is nagyon érdekes, hogy van egy játékos egy klubnál, ő pedig ugye erőléti edző, mentális edző, tehát ugye a háttérben segít. Igen. Az egész ez hogy néz ki? Szóval nagyon, nagyon összetett.
0: Így van, és ő egyébként magyar profi volt, hát a Honvédban meg a Nyíregyházában játszott régen, tehát hogy védő volt, igen, tehát hogy ő innen ment oda. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a történetre. Jó, Horthy Gábor, ő aztán focit másképpen, képzeljétek el, ezt lehet így mondani, nem?
1: Aki
0: máshogy látja a focit, és más tények vannak a birtokában. Szóval, képzeljétek el, hogy infant

0: Így van, jön a GTA 6 játék. Lesz benne rablás, menekülés, és mellette szerelmi szál is. Ez az utóbbi féltékenységet okozott a nőknél, mert lesz benne bókolás, randira hívás, és még ágyba is kell bújni a főszereplővel.
1: Az előző rész tartalmából.
2: Na jó, gyerekek, számítógépes játék a fő témánk most. Ezek a konzolok kinek van, akár PS, akár Xbox, akármi, otthon van valakinek?
0: Nekem volt, de én már amióta vidékre költöztem, nincs.
3: Hátrahagytad az ilyen világi dolgokat.
0: Elhagytam, igen. De,
2: igen.
0: De sajnos ezzel a játékkal nagyon sokat játszok.
2: Olyan vagy, mint egy kambodzsai remete.
0: Nézőpontod lehet ez.
3: Mindent, ami elvonna a belső egyensúlyodról a figyelmedet, azt eldobsz.
2: Igen. Más, nekem volt egyébként PlayStation, már nem nagyon játszom vele, régi is, tehát hogy elavult. A lányomnak van Xbox-a, tehát bármikor tudnék játszani vele, de hogy nagyon nem. Te, Gyuri, te?
3: Én nagyon sokat számítógépeztem, PlayStation-öztem is, és amikor elmentem egyetemre, akkor ez így egyszerűen elmúlt. Tehát azóta inkább csak nézni szeretem, ha valaki játszik. Például amikor a Lacika behozta ide a játéket, és a Maffiát játszotta meg ilyesmit, az imádtam nézni, mint egy filmet.
2: De úgy, igen, általában ez azon férfiak játéka, akik vagy magányosak, vagy párkapcsolatban élnek, de nincs szexuális életük. Szerintem azok játszanak többnyire, mert ugye hát nincs más inger, és akkor azzal el lehet tölteni az időt.
3: Jó, igen, egyébként jó, hogyha leverünk ilyen pontokat, igen. Amin így mehetünk majd tovább. Igen. Van benne logika.
2: Van benne logika. Na most képzelj, azért beszélünk erről, mert a világ egyik legnépszerűbb játékának jön ki most az újabb verziója, és ez valami akkora siker, már előre még ki se jött, novemberben jön ki, hogy az valami hihetetlen, ez a GTA, és ez a GTA 6-os. Akkor a felhajtás, hogy mindenki erről beszél, azt mondják, hogy több pénz van emberben, mint 10 hollywoodi filmnek a kasszájából, és a Netflix csak egy előzetes mutatott be, toplista élén van, már ez csak 100 millió dollárt hozott az előzetes.
3: Elképesztően várja a világ, ugye 10 éve fejlesztik, és már lehetett róla évekkel ezelőtt is tudni, hogy annyira aprólékos lesz, és annyira sok újdonság lesz benne az összes videójátékhoz képest, hogy a teljesen új szintre fogja emelni a játékozás fogalmát.
2: Na, mondjuk el a játék lényegét azoknak, akik nem ismerik, hogy ez egy fiktív amerikai metropoliszokban játszódó játék, mint Liberty City, Vice City, Los Santos, tehát városok, amik nem léteznek.
3: Így van, a Vice City nagyon emlékeztetett a Miami Vice-ra, rengeteget merítettek belőle, akár a fehér Ferrari volt, az ingek, a pálmafás ingek, az a hangulat, azok a fények, tiszta Miami Vice-ban játszottál. Mm-hmm.
2: És mi a játék lényege?
0: Hát igazából vannak feladatok, amiket meg kell csinálni, de picit ilyen bűnözős az egész. Tehát, hogy hát igazából az egész erre épül, tehát autót vehetsz el, lopnod kell, be kell törnöd valahova. Nyilván vannak jó feladatok is.
2: Mondom, menekülsz, ellenségeid vannak.
0: Minden van, ugye fegyvered van, lősz, és tényleg úgy lősz, ahogy akarsz.
2: Mi az élmény benne?
0: Hát nyilván olyan dolgokat csinálsz, amit az életben nem. Például.
3: Van, aki így nézi.
2: Megértem.
3: Igen. De egyébként ezt szerintem ilyen nagyon jó filmes kliséket játszhatsz meg. Akár sepphelyes arcút is véltem felfedezni itt ott olyan sztorikat benne, olyan küldetéseket, mondom a Miami Vice, és tényleg egy picit ilyen filmszerű az egész történet.
2: De elindulsz az autóval, kapsz feladatot?
0: Igen.
3: Hát ha vállalsz feladatot, éppen akkor kapsz, ha pénzt akarsz keresni, mert azt is kell. De kereshetsz pénzt illegális autóversennyel például. El kell menned konditerem be, hogy edzél, hogy elég erős legyél.
0: Erős legyél, igen, és mert ugye az erődet is növelned kell, vagy nem tudsz egy feladatot megcsinálni, nincs kellő erőd hozzá.
3: Igen, és ahogy egyre kapod a feladatokat, mikor csinálod, egyre magasabb szinten leszel az alvilágban, és a végén el tudsz oda jutni, hogy te leszel egy maffia főnök.
2: Na most 10 év után jelenik meg ugye az új verzió, ez a GTA 6. Én nem tudom, ki az, aki nagyon várja ezt. Lacika, te nagy ilyen videójátékos vagy.
4: Igen.
2: És te várod?
4: Én már annyira várom, hogy nekünk már van előrendelésünk. A ti is ebbe gondolkodik, meg én is. Tehát az
2: azt jelenti, mit mondtam a videójátékosokról.
0: És igaz is.
4: És mind a kettő igaz rám.
0: Ezért rendel elő.
4: Úgyhogy én duplán játszom.
2: Jó.
4: Szóval előrendelés valami azt jelenti, hogy már a megjelenés napja előtt már le lehet tölteni, viszont még akkor nem lehet játszani vele, de már megvan.
2: Oké, itt a különbség ugye az, hogy ennek a kiadásnak, ennek a hatosnak most nem egy, hanem kettő főszereplője lesz, méghozzá egy pár. Tehát itt most egy pár vagytok, egy szerelmes pár, Lucia és Jason. és gyakorlatilag azt mondják, hogy ez picit ilyen Bonnie and Clyde mintájára épülő sztori, tehát mi a bűnben, a szerelmesek, mi együtt vagyunk.
0: Igen, de igazából ott tudod megerősíteni a szerelmet, nem bajban, meg pénzben, meg igen, szegénységben, tehát abszolút
3: ez,
0: hozza.
3: Ez mind három lesz valószínűleg ebben a játékban, igen.
2: Na de miután van egy szerelmi szál ebben a játékban, már mindjárt megérzitek, miért akarunk, hogy hova akarunk kiukadni. Miután van egy szerelmi szál a játékban, ezért ugye a játékosoknak az egyik feladatuk az,

0: hogy ápolják a kapcsolatot a párjukkal is.
1: Igen, minden szempontból nagyon realisztikusra akarták csinálni ezt a játékot, és el kell vinned a párodat, mit tudom, randizni, bókolni kell neki.
0: Hogy kell bókolni neki?
1: A játékban?
0: Igen, tehát,
1: hogy a gőzöm sincs még, el sem tudom képzelni.
2: De kell írni valamit? Abi egyszerre.
0: Abi egyszerre.
3: Sőt, a játék lehetőséget ad bizonyos részeknél, hogy megfoghatod a kezét például, vagy átölelheted, vagy meghívhatod egy italra.
0: Meg fogsz kísérletet tenni arra, hogy ne csak a kezét fogd meg?
3: Mindenét.
0: Igen, ezt értem.
1: Mert jó. Az elején elérni a kiegészítő csomagokat keresel, hogy lehet többet tenni.
0: De a bókolás az mit jelent? Jaj, de szép vagy ma, Lucia, vagy most a garázsban meg foglak döngetni?
1: Szerintem, ahogy halad előre a játék, ez így folyamatosan alakul.
0: Kérdés, hogy mit vesz bóknak a hölgy?
2: Hát így van, és nem tudhatod, hogy írták meg, hogyha az első mondatod az, hogy döngetni akarsz, mit reagál.
0: Ez a paletta két végsője. Nagyon szép vagy, Lucia, meg fogod döngetni, Lucia, a garázsban.
1: Te melyiket, tehát, hogy... melyiket nyomod először, ez Lacika?
3: Én kezdeném a döngetésnél talán.
1: Ne húzzuk az időt, előrendelő vagyok.
0: Igen.
2: Annyira valóságos lesz az egész már, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz különbséget tenni az valós élettől és a fikciótól.
0: Az egyik monitor, a másik meg kim van az életben. Hát, most nem arról beszéltek, hogy a Luciára féltékenyek lehettek-e, mert megcsalás, ha Luciát itt ápolgatom a GTA 6-ban, hanem arról beszéltek, hogy a videójáték úgy általánosságban elveszi az időt a családtól.
2: De nem, pont ez
0: két különböző dolog.
2: Oké, de ebben a játékban pont ez a szerelmi szál lesz az, ami elveszi az idejét, hisz egy virtuális világban szerelmet köthet, érted? Igen. Egy idegen, vagy hát, hogy ott a játékban nem idegen nővel, és azzal fogja az időt tölteni, nem azzal, hogy a mi szerelmi szálunkat építse otthon.
4: Igen, hanem azt ő is szerelmeskedik kell vele.
1: Ti meg egészen romantikus filmeket néztek, és akkor abba élitek bele magatokat.
0: Okay, nem volt olyan nőm, aki ne imádta volna a Szex és New Yorkot.
1: Na, tessék. Oh,
4: persze, de az egy héten, mit tudom én, max. Egy óra.
1: Ezt a mérdezik. 10 percet nézünk csak belőle.
0: Igen. De tényleg, ti féltékenyek vagytok Luciára, most őszintén? Vagy csak a videóidő az, ami...
4: Hát nézd, nekem az se tetszene, hogy mondjuk a pasim szerelmet val, még akkor is, hogyha egy ilyen virtuális játék. Nem biztos, igen, hogy csinálnék belőle óriási ügyet, de valószínűleg nem tetszene annyira.
2: Olyan, mint az SMS. Az
0: és hogy a Csabi venne egy új traktort, és állandóan kint van a traktor garázsában, tisztogatja, beszél róla, beszél hozzá. Hát az... Rozi a traktor.
4: Házassú csaj.
0: Akkor te tudnál féltékeny lenni egy traktorra?
4: Nem, egy traktorra nem, de például lehet, hogy mondanám
0: de, a Csabinak. De nem érted? Ez a nő nem más, mint egy traktor. Ez, igen, sőt, a traktor valódibb, mert azt meg tudod fogni, igen, az ott van előtted, az létezik. Ez nem létezik, ez egy virtuális adathalmaz.
4: Igen, de mondjuk a traktorral nem, oké, hogy bókolna neki, hogy szép vagy, meg szép gyors vagy, traktor, meg nem tudom. De
0: szép vagy, Rozi, mondd.
4: De valószínűleg nem intimkedne. Tehát, hogy
0: de miért ezzel a nővel hogy tudsz intimkedni?
2: B. Így.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Idén is oltják a hetedikeseket HPV ellen. A második legforróbb nyár volt az idei idehaza. Ma is holnap még biztosan kitart a szeptemberi nyár. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-ig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónak.
3: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, a szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
2: Idehaza az idei volt a legszárazabb és a második legmelegebb nyár 1901 óta. Mindhárom hónap forróbb lett az átlagosnál, és több intenzív hőhullám is kialakult. A legmelegebb nyár azért egyelőre mégiscsak a 2024-es marad. A tartós hőség mellett idén mindhárom nyári hónap rendkívül csapadék szegény volt. A 20. század kezdete óta nem volt ilyen szárazság nyáron. Elszállították a Dunában talált második világháborús légibombát. Az amerikai robbanóeszközre a folyó 22. kerületi szakaszán bukkantak. A 250 kilós eszközt tűzszerész búvárok emelték ki. A művelet idejére a Duna mellett húzódó árasztó utat mintegy 200 méter hosszan kiürítették és le is zárták. A korlátozás a Dunát is érintette. Rókák merészkedtek a Balaton sekély vízébe az utószezonban. Szeptember 1-én délután Fonyódnál készültek a fotók a váratlan, de barátságos vendégekről. A képeket a medfigyelő osztotta meg. Még a strandolók sem zavarták a vadakat, magabiztosan besétáltak a tóba a hőségben. A Balaton vízszintje nyáron jelentősen csökkent. Ma is sok napsütésre számíthatunk, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok körül lesznek a maximumok. Holnap napközben is napos idő várható, majd délutántól nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon már nem kizárt, míg 30-35 fok lehet. Az előrejelzések szerint csütörtökön már felhősebb és csapadékosabb időnk lesz.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető utakon, a 31-es főúton Mende térségétől, illetve az 51-es főúton Dunaharasztig közelében, adta hírül az Útinform. Közben az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény-Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között továbbra is aszfaltoznak. Végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között is több szakaszon útépítők dolgoznak. Vezessenek figyelmesen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-7 elmúlt 4 perccel. Hírviár Miskolc. Már ezt tegnap megírták ott van a listánkon, meg fogjuk őket hallgatni. Nem ezért fizettem, vagy ilyen zenekar.
2: Igen, nem, ja, erről mi nem hallottunk, ez új.
1: Na ezért mondom, nem ezért fizettem. Nézzük meg, amit csak elmondok itt a zenekarok kiválasztása kapcsán, hogy nyilván mi is belehallgatunk, azért azt is figyelembe vesszük, hogy a mi, mondjuk az, hogy a Retro Rádió nagy zenei kínálatában, stílusában valamelyes beleilleszthető-e az a dal, hiszen ugye vállalnunk kell, hogy a nyer, hogy egy hónapig játsszuk. Tehát azért tud lenni olyan, hogy valamire azt mondjuk mi, hogy nem.
2: Igen, nekünk is van szavazati jogunk. Na, de szerintem ez normális is.
1: Így van. De hát aztán majd tényleg ezzel a hajam lesz. Szóval Szegedről nem jelölték még az Imágó Mundit?
3: Nem.
1: Imágó Mundit nem jelölték még Szegedről. Oké, nem ezért fizettem, és Imágó Mundi. Oké? Okay? Jó reggelt mindenkinek, én alig játszom PC-n, de a GTA 6-ot már én is várom, ez az egyik. Akkor az az igazság, hogy a barátnőmmel Anitával sokat kapcsolgattuk a foci csatornákat. Egyszer csak felfedeztük a sportklubon egy kommentártot, halálra röjögtük magunkat, ő volt maga Horthy Gábor, gratu. Igen. Aztán GTA 5 2013-ban jelent meg, és már akkor el lehetett menni a játékban, a striptease bárba lehetett kérni magántáncot, sőt, útszéli lányokat is el lehetett vinni, döngetni. Szóval az előző szériában is lehetett úgymond szerelmi szálat kötni.
3: Gabi, jó, de az egy ilyen pillanatnyi volt. Most ez egy ilyen hosszú távú kapcsolatot kell építeni.
1: Igen, hát itt szövetség van és hűség.
3: Igen, mint az életben.
2: Igen, de ugyanakkor már azt is mondták a készítők, hogy féltékenykedés nem lesz. Tehát, hogyha a férfi főszereplő elmegy így egy nightclubba, mert itt is lehet majd, akkor Lucia nem fog a Lucia féltékenykedni.
1: Nem, jó.
3: Igen, és egyébként azért azt is megnéztem tegnap, hogy azért ez a fiatalember is nagyon jól néz ki. Tehát nem csak a hölgy lett nagyon szimpatikus abban a GTA-ban.
1: A fiatalember is jól néz ki.
3: Igen.
1: Mert pedig tegnap azt mondtam, hogy picit olyan Gyuri alkatú, de mindegy.
2: De egyáltalán
3: este jobban megnéztem.
2: Te ízlésetekkel nem vitatkozom.
1: Nehogy. Tiszta Kosz, Miskolcról. Tiszta Kosz, egyben.
3: Olyan sem volt.
1: Nem találtátok meg.
2: Volt. Igen.
1: Tegnap volt?
4: Igen.
1: Oké, csak nem látom a listán, azért kérdezem. Jó, Évi, te mit találtál?
3: Na, képzeljétek el, hogy ugye György Herceget, hát nyilván királynak nevelik.
1: És elkezd... Bocs, melyik királyház ez?
3: Ez
1: nem ismerem
3: most
1: ezeket.
3: Hát a Angliában beszélünk.
1: George
3: Hercegről beszélünk, és ugye szeptemberben elkezdte az iskolát, az Eton iskolába, ugye ahol az édesapja is járt, Vilmos is, meg Harry is. És elkezdtem utána nézegetni, hogy mi nagyon sokat beszélünk az oktatásról Magyarországon, vagy illetve Németországban is, hogy milyen problémák vannak, és hogy ebben a magániskolában hogy működik a rendszer. És tudom, magániskola, bentlakásos iskola mindig külön kell lenni. De kezdjük azzal, hogy bentlakásos iskolába küldenek egy 13 éves gyereket. Szerintem ez nem standard dolog a mai...
1: Már nem.
3: Pedig, utána hiszem, hogy mi a lényeg a bentlakásosnak. Rendszert kell tennie már 13 évesen az életébe. Be kell ágyaznia, össze kell tenni azt, hogy miben megy iskolába, nyilván mondjuk egyenruhája van. Tehát rendszerbe kell az egész életét, és minden nap erre nevelik.
1: Ez a kollégiumi élet, igen.
3: Így van. Na, hogy első pont, például, hogy ma mivel neveljük rendszerre a gyereket? Itthon. Egy normális iskolában sehogy nem tudjuk.
1: Mit jelent a rendszer? Rendszer, vagy rend, vagy miről beszélünk?
3: Az, hogy ma az embereknek a legnagyobb problémájuk az életben, hogy rendszerezni az életüket.
1: Igen, csak ne felejtsd el, hogy milyen férfit neveltek régen, és milyen férfiakat nevelünk ma. És ez nem ugyanaz a férfi. És ez nem baj, hogy nem ugyanaz. Tehát, hogy a férfi kép is változik. Na most, az a férfi, aki 13 évesen beküldenek egy kollégiumba, és más esetleg olyan társaival van együtt, akik piszkálják, vagy mit tudom én, újságpapírt gyújtanak meg a lábujjak között, meg mit tudom, hasonló, bekenik fokrémmel a seggét. Tehát, hogy nem biztos, hogy aztán az egy olyan felnőtt lesz, aki te szeretnél. Biztos, hogy rendszerető lesz, tehát, hogy nagyon fogja tudni hajtogatni a pulcsiját, beágyazni.
3: Normálisan öltözködni, elegánsan
1: és pontosan délben ebédelni, de erre van ma szükség a társadalomnak? Ezt kérdezem.
2: Lehet, hogy egy kicsit az érzelem kinyilvánítás, vagy a kötődés az nehézkes lesz, de szép lesz az ágya. Igen, tehát, hogy ezek tudnak lenni problémák.
1: És régen ilyen férfiakat neveltek, régen az én nagyapám is ilyen felnőtt lett, csak ma már más.
3: De ma már azt gondoljátok, hogy például a rendszerezés, én rengeteg kollégánál látom azt a problémát, hogy az, hogy rendszeresen bejárjunk, hogy rendszeresen felkészüljünk valahova, az szerintem ma például Magyarországon a sporton kívül nagyon ritka.
1: Meg a katonaság.
3: Meg a katonaságon kívül. Miközben, hogyha szerintem összeteszed rendszerbe az életedet, az összes tanácsadó azt mondja, életvezetési, hogy rendszerezd az életedet. Hogy én például ebben sokkal jobban látom. Azt értem, amit te mondasz.
1: De igazad van ebben, amit most mondasz. Tehát, hogy kell valamiféle rendszer az ember életébe, vagy rendszer alkotó képesség, hogy rendben és rendszerben tartsam a hétköznapjaim, a dolgomat, stb. És ez valóban nagyon sok embernek már nincs meg. Szörnyű látni.
2: Gyerekkorban maga az iskolában járás is az a rendszer, ami hát ezeket alkalmazkodott.
1: Hát gondolj bele, hogy egy hétköznapi gyerek, egy általános iskolás, vagy igen, gyerek, fel kell, nem tudom, reggel 6-kor, 6:30, az anyja odarakja neki a ruháját, esetleg kap valami reggelit, és felöltöztetik, stb. És el kell menni minden nap ugyanoda, ugyanabba a suliba, ugyanabba az osztályba, ugyanabba a padba ül le. Ez már rendszer. Be kell pakolnia a táskáját, és. Tehát, hogy...
3: Igen, de ebbe az iskolába ugye hétvégén te találkozhat, jobb esetben minden hétvégén, hogyha valami olyat csinált, akkor nem mehet haza, és ezt neki mind magának kell megcsinálni, és itt van az a
1: dolog... Miért jó?
3: Én szerintem azért, mert...
1: Nem korai ez, bocsánat, de 13 éves, tehát neki érzelmi közelségre van szüksége, melegségre van szüksége, családra van szüksége.
3: Én 9 évesen mentem első edzőtáborba, sose felejtem el. Egyébként nyilván szörnyű érzés volt, és Amerikába mentem, és akkor még ugye nem voltak otthon telefonok, tudjátok, és elbeszélgetések voltak. De én ott az alatt a 3 hét alatt megtanultam önállóan, nem bajban, tudod, a mindennapokban, hogy reggel fel kell kelned, fel kell öltöznöd, össze kell tenned az úszócucot, abban a 3 hétben anyukám
1: de Évi, ne haragudj meg most, de azért te nem vagy egy olyan felnőtt, aki nagyon-nagyon integrálódik.
3: A társadalomban?
1: Igen.
3: És ezt miben érzed?
1: Mindenben.
3: De hát reggelinél is ott ülök veletek.
2: Olyan bájos, hogy te érvesz, hogy de jó, ha valaki 13 évesen belöknek. Igen. Oda.
3: De nem, de most gondolkodom, hogy milyen részen nem integrálódtam.
1: Hát nem szocializálódsz úgy, mint a legtöbb korodbeli. Velünk igen, tehát velünk cuki vagy, tényleg az vagy. De hát azért picit kilógsz a sorból.
3: De mármint, hogy mit kellene csinálnom? Tehát, hogy akkor, ha egy
2: ilyen... ez a kérdés elhangzik, ott már gond van. De igen.
3: Nem, de hogy szerintetek mi az integrálódás? El kellene mennem a Gyuri-val
1: a sziget kezdődni. Hát nem remeteként elvonulni egy izébe, egy kunyhóba, és akkor ott tölteni az időt, és bejönni egy rádió, és majd meg visszamenni a kunyhóba. Tehát, hogy...
3: De
1: ez azt jelenti, hogy távolodtál az emberektől.
3: Igen, tehát helyett azt kellene csinálnom, hogy minden hétvégén menjek valahova valakikkel valamit, vagy
1: nem kell. Gondolod? Az én fogalmam között nincs az, hogy kell. De hogy nem a korodbéli többség szerint lépkedsz az életben, az azért...
3: Most ezen el kell gondolkodnom. Szerintem tehát, is. Hogy...
1: nem bántás, de ez abszolút nem bántás, tehát tudod, úgy szeretlek, ahogy vagy. De hogy tényleg, tehát, és ez lehet, hogy pont ezért, mert ilyen ridegtartáson voltál.
3: De nekem vannak érzelmeim.
2: Lehetett ki is venném a dologból, szerintem benne van ez.
3: De igen, igazatok van, biztos sok mindenben, de hát én voltam szórakozni, Gábor. Én
1: nem csak a szórakozásról szól
3: de
1: az élet.
3: De nekem már nincs kedvem.
1: De nem, de például érzelmi dolgokról.
2: Én egyszer elmentem diszkóba, Gábor. Én kimulattam magam.
3: Így van, voltam banketten is.
1: Egyszer még táncoltál is.
3: Igen.
1: Nem erről beszélek, hanem ennek az összességéről. Tehát a lényeg az, hogy azért nem, azért nem veszed fel a telefont embereknek. Tehát, hogy a társadalom...
3: De várjál már, hát ha mindenkinek felvennem, nem veszem fel, így van.
1: Igen. Nem hát is jársz be a városba, vagy bárhova barátokkal.
3: Voltam most például
1: nem mész kézenfogva szerelmesen a Margit szigeten.
3: Hát nem, mert nincs kedvem sétálni.
1: Nem, nincs szerelmed.
3: Ez eszembe se jutott. Nekem csak a séta volt.
1: De Évi, ne kényszeríts arra, hogy bántsalak.
3: Tehát nem... De ezért jöttem. Ezért vagyok itt.
1: Nem ezért vagy itt. Hát igen, nagyon szeretlek. Tehát, hogy de az, hogy ez a sport, ez azt akarom mondani, hogy ez a sportolói élet, múlt, fegyelem, rendszer...
3: Az nagyon jó az életbe.
1: De nem jó. Mert mit tudsz jól most?
3: Mit tudok jól? Hát figyelj, el tudom mondani neked. Én beosztom az életemet, beosztom az anyagi oldalamat, beosztom a munkámat, jó vagyok.
1: Ezekben jó vagy.
3: Jó vagyok mindenben, jól választok az életembe, meggondolt, megfontolt
2: vagyok. Ez olyan, mint egy kicsit ilyen mantra lenne, amit a tükörben mondogatsz minden reggel. Én
3: minden reggel. Így lettem olimpiai bajnok.
1: Igazad van, sőt, hát te ez vagy. Hát, hogy valóban neked célkitűzéseid vannak, és azokat minden áron eléred, mindent rendszerbe teszel valóban.
3: Nem minden áron.
1: Hát a győzelem érdekében minden áron.
2: Hol marad a benned élő gyermek? Az hol?
1: Hol de szép! Ó, de szép! Azt állottam
4: neked, Gyuri. Kijölte
3: a gyárfás.
2: Na ez az.
1: Na jó.
3: Na mindegy, ez egyébként jó volt.
1: Nem, ez egy nagyon jó téma volt, Évi, de nem akartam volna, mert ez nagyon-nagyon gyorsan...
3: Nem tudsz megbántani.
1: De nem akarlak megbántani.
3: Nem
1: ez a lényeg.
3: Mondom, még egyszer
1: nem tudok, nem akarlak.
3: Nem tudsz. Holnap is ugyanígy bejövök.
1: Jó. Jövünk vissza a gyerekek, állásinterjúkról lesz szó. Egyszerűen azért, mert Anettnek volt egy élménye, egy ismerőse révén. Fiatalok jelentkeztek, tök egyszerű állása. Szupermarketbe kellett valamit. Tehát nem bonyolult dolgot, és azt se tudták, hogy hova mennek. Tehát olyan kérdésekre, olyan viszont kérdéseket adtak, vagy válaszokat, hogy a szupermarket tulajdonos nem hitt a fülének, hogy ma ilyen egy álláskereső, ilyen egy állásinterjú.
2: Igen, és erre így elkezdünk beszélgetni. Évi ugye vezetőként mart rá erre a témára, ugye úszodát vezet, mi meg még soha nem voltunk, te meg én soha nem voltunk állásinterjún, és akkor elkezdtünk erről dumálni, ez mégis hogy néz ki a gyakorlatban tényleg?
1: És miután Évi tartott sokszor állásinterjút, neki van tapasztalata, és összeszedtük azokat a leggyakoribb kérdéseket, amelyek elhangzanak állásinterjúkon, plusz az Évi összetett nekünk egy csomagot, Gyuri, hogyha mi szeretnénk jelentkezni úszoda, nem tudom, menedzsernek, most tök mindegy, akkor mi ketten megyünk állásinterjúra hozzá, és neki specifikus kérdései is lesznek, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy nekünk ki kéne tudnunk következtetni azt, hogy mi a legjobb válasz, ami neki a legjobban tetszik, hogy felvegyen.
2: Nagyon jó, ez van mögött, tehát ez el kell szellemülnünk most úszodává.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
3: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Maradjon lendületben ősszel is a Jépi Autóval. Mercedes-Benz Evito Base Edition 90 kWh modellek már nettó 10.882.500 forinttól lehetnek az öné. Fedezze fel az elektromos vezetés és a hatékonyság tökéletes összhangját. További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezmény. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
5: Anya, kapar a torkom!
6: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
7: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: KON. Több mint munkagépek. Megoldások a modern mezőgazdaság minden területére. KON. A növénytermesztés és az állattartás megbízható partnere. KON.co.hu.
9: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
10: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
11: A Protexin kell.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Sziasztok! Kökény Attila vagyok, én pedig Rakoncai Viktor. Szeretettel várunk benneteket a Tutto Bello nagy koncertünkre. 2027. március 5. MVM Dome.
14: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
15: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
16: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
18: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
19: Omoda Gyéko, a jövő választása.
3: Hétindító ajánlatok a Metróban. A Metrosé fűszeres burgonya gerezde 2,5 kg-os kiszerelésben. Csomagja most csak bruttó 1679 forint, szeptember 7-e és 9-e között. Válts ki online gurmékártyádat, és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
4: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
11: Elkezdődött az őszi munka a parlamentben, főleg a tigris szúnyogok miatt folytatódik az írtás. 30 fok felett lesznek a maximumok. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. A kormányfő kitért a nyári energiaválság kezelésére is, és közölte, digitális távmérőhálózatot telepítenek a Dunára Paksnál. A jövőbeli terveket sorolva a dohánya hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását is említette. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-ig 17 000 diák vehet részt a többnapos ottalgós osztálykirándulásokon. A gyerekek teljes ellátást kapnak, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Köztük színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat, vagy éppen sétahajózást. Továbbra is az inváziós szúnyogfajok jelentik a legnagyobb gondot. A családi házas övezetekben különösen ázsiai tigris szúnyogokból van sok. Ezeknek akár egy eső vagy egy kerti locsolás is elég az ideális tenyészőhelyhez. A védekezés ezért folytatódik a következő napokban a Balatonnál, a Csepel-szigeten is környékén, valamint Székesfehérváron. Összesen 38 településen permeteznek. A részleteket megtalálják a katasztrófavédelem honlapján. A napokban még visszatérhet a hőség, az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
20: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
11: Ma is sok napsütésre számíthatunk, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok körül lesznek a maximumok. Holnap napközben is napos idő várható, majd délutántól nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon már nem kizárt, míg 30-35 fok lehet. Az előrejelzések szerint csütörtökön már felhősebb és csapadékosabb időnk lesz.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Az Útinformtól tudjuk, hogy baleset történt a 22-es főúton, félpályás korlátozás mellett zajlik a helyszínelés. Erősödik egyébként a reggeli forgalom a Budapest felé vezető utakon. Az M3-os autópálya bevezető szakaszán a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, illetve az 51-es főúton Nullaharaszti közelében. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták. Napközben torlódásokra kell készülni.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra 13 perc van most, jó reggel, szevasztok. Minden hallgatónknak szép napot, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggel, szevasztok.
0: Szia, drága Anett.
3: Jó reggel, drága Gábor.
0: Na, itt a te témáddal kapcsolatban ez érdekes, valaki azt írja, a kollégiummal kapcsolatban csak annyit, hogy én 13 évesen kerültem elég szigorú koleszba, ahová nem szerettem volna menni semmiképp. Apám ragaszkodott hozzá. A rendszert megtanultam, a mai napig eszerint élem az életem. A szivatásokat megkaptam, ha mérlegre kellene tenni, azt mondom, nem éri meg. Én otthon akartam lenni a családommal, szerető közegben, és nem szőrös nagytestű állatok között, akik poénból szivattak. Üdv Gábor! Szóval, hogy valószínűleg a kis George-ot nem fogják szőrös nagytestű állatok szivatni, mert mégiscsak a hercegnek a fia.
1: És király lesz.
0: És király lesz, de ettől függetlenül nem egy 13 évesnek való az, hogy elszakadjon a családtól.
2: Azt a családi kapcsolódást ő sem fogja megkapni, bármilyen prémium módon bánnak vele.
0: Igen. Egyszer egy olyan állásinterjúm voltam az irodában, egy hosszú folyoson úgy kellett bejutnom, hogy arra kért a főnök, hogy sétáljak végig a piros vonalon. Miközben ő mögöttem sétált, Ildikó. Itt már témánál vagyunk. Igen. Ja, ezt üzenik neked, hogy Évi, hidd el, a bocsi meg tud bántani. Maradjon békességben ez a páros, jók vagytok, pusza.
1: Nem tud megbántani.
0: Nem akarom megbántani, ez a lényeg. Szóval, Anett mesélte egy pár nappal ezelőtt, hogy egy ismerősének folyamatos küzdelem az, hogy megfelelő munkaerőt találjon. És ugye ez egy szupermarketje van.
3: Igen.
0: És oda keresett munkavállalót vagy.
3: Oda keres ugye folyamatosan munkavállalókat, és pont elmeséltem múlt héten nektek, hogy a legutóbbi két állásinterjú, az mi már röhögünk rajta, de nem vicces, de annyira szürreális volt például. Képzeljétek el, volt egy jelentkező, aki ugye ilyen kötetlen beszélgetéssel indul az interjú. Uh-huh. És akkor érezte a munkáltató, hogy valami nem stimmel a hölgyel, és akkor megkérdezte, hogy van esetleg kérdésed, zavar valami, és akkor így mondja neki, hogy nem igazán tudja, hogy mondja, de neki mennyire kell itt számolni.
0: És akkor... Számolni, tehát számokkal dolgozni, igen. Számolni, igen.
3: És akkor így mondta neki az ismerősöm, hogy hát annyira, hogy ez egy élelmiszer volt. És hogy itt van kassa.
0: Van kassa, vannak súlyok, van valamit össze, igen, kell adni, ki kell vonni.
2: Vannak mennyiségek.
0: Van lehet. 5 krumpli, meg 7 krumpli.
3: Igen, és hogy azért kell számolni. Hát jó, akkor lehet, hogy ez nem az ő munkahelye, és így kérdezte tőle, hogy de te tudtad, hogy mire jelentkezel? Jó, hát azért megpróbáltam, ez volt rá a válasz. Uh-huh. És akkor ugyanezen az estén jött a következő állás, tehát jelentkező, aki mondta nagyon lelkesen, hogy ő szeretne váltani, és akkor már ilyen felcsillant a szeme az ismerősömnek, hogy ó, legalább ő tud beszélni. És mondta, hogy nagyon, nagyon szeretne váltani, mert a jelenlegi munkahelyénél az nem tetszik, hogy két műszak van, és hogy a délelőttös műszakban 5-re kell menni, ha meg délutános, akkor meg este 9-ig dolgozik.
0: Ne.
3: És akkor nézett így rá... És mondta, hogy ez egy élelmiszer volt, itt ugyancsak két műszak van, és a délelőttös 17:30 jön, és ha a délutános pedig este 8-kor zár, tehát kb. 8:30 tudsz elmenni. Ja, ő ezt nem is gondolt, ő ebben nem is gondolt bele.
0: Mit hitt? Hogy reggel 10-től délután 4-ig van nyitva?
1: Igen, vannak ilyen elképzeléseik.
0: És egy szupermarket, nem egy kis sarki bolt.
1: Persze, igen. Amiben nem jön rá, hogy ugye annak van egy nyitás és zárási időpontja, bármikor rá tudsz nézni.
2: Ki lehet harcolni valami egyéni munkarendet. Majd kettőkor megy.
0: Érdemes megpróbálni egyébként. Persze. Igen. Évi, te ugye főnök vagy, te szoktál felvételiztetni, vagy állásinterjúztatni?
1: Igen, szoktunk állásinterjúztatni. Hát mondom, milyen körök vannak nálunk, munkakörök. Takarító, úszómester, úszóoktató, vízilabdaedző, pénztáros. Tehát...
0: Ezekre lehet jelentkezni.
1: Ezekre lehet jelentkezni. És
0: hát... a vízilabdaedzőnek mit kell tudni? Mert azt el tudom képzelni, hogy jó lennék. De ugye a parton van, tehát a Kemény Dénestől tudom, bocsánat, tehát nehogy azt mondjátok, hogy én most itt nem láttam még vízilabdaedzőt. Uh-huh. A parton van. És
2: hangos,
0: és
2: hangosnak kell
0: hangos,
2: lenni.
0: Hangos, de ugyanakkor barátinak kell lenni. Én tudom a Dénes összes trükkét. Tehát én a Kemény Dénes vonalat tudnám a vízilabdába visszahozni.
1: Abszolút, ez nagyon jó, csak tudod, ez egész úgy működik, hogy azért utánad megyek a szakmába, és megkérdezem, hogy
0: nincs szakmám. Tehát, hogy nem tudsz utána menni, mert nincs múltam. Nyugodtan.
1: Tehát, hogyha te például pont egy ilyen esetben bejönnél hozzánk, akkor azzal kezdenéd, hogy vízilabda edző vagyok, és Kemény Dénes stílusban nyomom?
0: Igen. Ezt mondanám, és szerintem a Kemény Dénesnek is megvolt az első meccse, tehát, hogy nekem is meg kell adni az esélyt, igen.
1: Igen, csak egyrészt már tudnék rólad, hogy elvégezted az iskolát.
0: Bocsánat, milyen?
1: Hát iskolát, ugye ehhez is egy szakképesítés kell. Tehát ha például nincsen TFN, vagy testnevelési tudomány.
0: Hát ez a baj ezzel az országgal, hogy mindig a papír kell, és nem a tudás.
2: Oda se engedik a tehetséget.
1: Igen. Mert de nincs tehetsége. Hát
0: de honnan tudod? Hát onnan tudod, hogy én a vízben nem tudom elosztani azt a néhány kobakot, és tudjam azt, hogy a labda merre menjen egészen a kapuig. Honnan tudod, hogy nem tudom?
1: Hát onnan tudom, hogyha nem is érted azt a sportágat, hogy miről szól.
2: De még kisebb próbáltad.
1: De azért, mert megnéztél egy olimpiai döntőt, amiben a végén felemelt kézzel szalad a Dénes, és beugrik a vízbe?
0: Bedobják.
1: Akkor...
0: Csak mondom a...
2: Azt te így gyakoroltad már, ugye?
0: Na jó. Szóval, hogy nálad ezekre lehet jelentkezni, igen?
1: Így van. És nyilván nagyon nehéz minden szakterületen megtudni, hogy mihez ért, vagy mit tud. Mondom, nagyon sokszor én azért utána megyek az előéletének, mert benne van az önéletrajzában. Másrészt elkezdek általános kérdéseket tenni, de a végén azért nagyon sokszor az a szimpátia, hogy adja elő azt, és ugye védi a munkáltatót az a 3 hónapos próbaidő, amikor, hogyha nem jön össze, de tud, ezt is nagyon okosan kijátszák, ezt nektek adom tanácsként, hogyha bárhova jelentkeztek, 3 hónapot fél lábbal kibírsz egy színjátékban, ahol eljátszott, hogy te mire vagy képes.
0: Én értem, de egyébként az állásinterjún te szakmai kéréseket teszel fel, vagy bármilyen kéréseket fel, úgyse a válasz érdekel téged, hanem a benyomás érdekel.
1: Hát a gépészeten megkérdezem, hogy jártam már gépházban. Aha. Ez egy alapkérdés. Okay. Jártam már fel, nem?
2: Fair. Tehát, igen, ezen nem illik hazudni, jogos.
1: Igen, azért elég komoly klór, meg elég komoly hipók vannak, és nem olyan, mint a háztartási. A vízilabda edzőnél nyilván nagyon fontos, hogy értsen ehhez a sportákhoz. Tehát nem tudok egy...
0: De ugye egyetértünk abban, hogy minden vízilabda edzőnek volt első állása. És ez lenne az én esetemben.
1: Igen, csak te azért most így nem akarlak megbántani, és tudod, hogy nagyon szeretlek, és én sem akarlak megsérteni, de picit idős vagy ahhoz, hogy most kezd el ezt a szakmát.
2: Tehát nem elég, hogy a kompetenciájában nem hiszel, még kritizálod a korát is.
1: Igen.
0: De miért? Mitől félsz, hogy összeesek egy kecskeméten? Vagy mi?
1: Tehát, hogy... Igen, tehát hogy azért...
0: Meghalok a kecskeméti úszodában, akkor játszunk.
1: Igen, meg hogy azért már nem biztos, hogy olyan gyorsan felismered, tehát megtanulod ezt a szakmát.
0: Hűha.
1: Ezért egy 20 évesen most elindult.
2: Azt gondoltad, hogy csak azok kellemetlenek, hogy gálásinterjúra
0: menjünk. Felfogom-e az eszemmel, az én Alzheimer-es agyammal ezt a gyors vízilabdás játékot?
1: Igen, tudod mi?
0: Jézus Mária!
2: Kedvet kaptál, hogy nála dolgoz, ugye?
0: Szégyeld magad! Hát na most... ezért jó, hogy van HR, meg nem tudom, törvények ebben az országban.
2: Bizony.
0: Hogy az ilyen jó, kirekesztő...
1: Kirekesztő, így van. Oké, jelentkezel úszóedzőnek, mit mondasz? Tudsz úszni?
0: Ezt, hogy tudok úszni.
1: Hát ha jelentkezni, akkor mivel tudnánk, ha úszóedző akarsz lenni, ott is papír kell, ott is szakma kell, alapálló képesség.
2: De ki se próbálod, legalább egy próbanapot adj neki. Hát a vendéglátásban is ez szokott
0: lenni. Igen, ez tök nem érde. Arra van papír a vendéglátásra. Tudod, mire kell papír a villanyszerelésre, Csellacinak? Arra kell papír, ne kösd rosszul. De az, hogy egy úszónak azt mondod, hogy így úsz, vagy úgy úsz, de én nem tudok úszni, de vízilabdát tudnék.
1: De tehát, azért mert nem látod a koncepcióját a vízilabdának. Összetett. A Kemény Dénes nagyon okos ember.
0: Tudom, ismerem.
1: Azért mondom, hogy nem csak kobakokat tett oda a vízbe.
0: Jó, a lényeg az, hogy állásinterjúban, hát hogy milyen nehéz, pedig hát, hogy valamikor nem a munkavállaló az alkalmatlan, hanem a munkáltató.
2: És ugye mi még sose voltunk állásinterjú, és ezen gondolkodtam közben, hogy minden állásinterjú sértegetik az embert, mert akkor nem is akarok
1: csak
2: menni.
1: A tiéteken.
0: Jó, csak a miénken. Évi, te összeszedted nekünk azokat a kérdéseket, amelyeket leggyakrabban feltesznek állásinterjún, és ugye azt szokták mondani, hogy az állásinterjún ki lehet következtetni a kérdésből, hogy mi a helyes válasz. Tehát, hogyha valaki egy picit gondolkodó ember, akkor ezt nagyjából tudja. De vannak olyan kérdések, amiből fogalmam sincs, hogy mit akar.
2: Igen.
1: Így van.
2: Igen. Csak valami kreativitás vagy ilyenek, és az lenne a stratégia ilyenkor szerintem, hogy ez a tudod, hogy a sorok között akar olvasni, mint igen, amit az Évi mondott most. És erre kell figyelni.
0: Hogy nézzük már meg ezeket a kérdéseket, Évi, te összeszedted, hogy a Gyuri meg én, akik jelentkezünk egy állásra nálad, ezekre a gyakran feltett kérdésekre, amiket nem ismerek most, miket mondanánk, jó?
1: Jó, de kezdhetjük azzal, hogy mindenki egy perces vagy 30 másodperces bemutatkozót mond magáról, mert hogy...
0: Milyen állásra jöttünk?
2: Tényleg ez jó.
1: Legyen
2: ez
1: egy fontos. Olyan, hogy úszoda üzemeltetés franchise-t indítunk, és nemzetközi porondra szeretnénk ezt az egészet kivinni.
0: Tehát az amit te úszodaként csinálsz, azt ki akarod vinni Prágába, Wroclawba, és Eisenstadtba.
1: New Yorkba szeretném New York, kivinni, okay. Münchenbe, és Londonba.
0: Jó,
2: én Münchenre pályázok, Münchenre.
0: Gábor vagyok, én ki tudom mondani ennek a bajor fővárosnak a nevét, München, nem München. Tehát, hogy...
2: ja, már így személyeskedünk, jó.
0: Hát bocsánat, de téged kell kitúrjalak ebből. Jó. Akkor... Tehát beszélek németül, nagyon-nagyon jól ismerem a német üzleti közeget, és egyébként én gyerekkoromban úsztam. Tehát teljesen tisztában vagyok a VSPHA értékének fontosságával a gyermekek és a felnőttek bőrét illetően, és ja, Gábor vagyok. Gábor vagyok.
1: Azt már mondtad az elején.
2: Lejárt az idő.
0: Na, akkor mondjad te.
1: Na, mondjad te, okos.
2: Hát ahhoz képest, hogy a barátom ugye Németországban sok bratwurstot evett, ezért gondolja, hogy ugye alkalmas.
0: Magadról beszél, bemutatkozó.
2: Ahhoz képest én a Balatonon nőttem fel. Nekem a vérem is víz. Én egy vízibicikli kölcsönzőt menedzseltem éveken keresztül, tehát azt gondolom, hogy a vízisportokban és a vízi tevékenységben abszolút jártas vagyok, és a menedzselés szinten is alkalmas lennék. A környékben csak úgy becéztek, hogy Avidra. Azért, mert annyira...
0: Egyben? Avidra?
2: Avidra. Azért, mert annyira közel voltam a vízhez, és annyira otthonosan mozogtam. Mindenem a víz.
0: Minden a víz, nyilván vízi bicikli kölcsönzőnek tök jó a Avidra. Én viszont tudom, hogy kell egy épületet működtetni, ugye egészen a fűtésszámla kifizetésig, a kabinosnak a fegyelmezéséig, a tisztaság biztosítását.
2: A Avidra is fegyelmezte a kabinost.
0: Avidra, nincs is kabinot nálatok. Én alkalmas vagyok, és mi lesz németül?
1: Aha, csak mondom. Németül is.
0: Mi lesz németül?
2: Dervidra.
0: Nem, jó, kapunk kérdéseket?
1: De kaptok kérdéseket. Nyilván a hallgatóktól mondom, hogy ti is döntsétek el magatokba, hogy melyik volt egyáltalán hiteles, vagy melyik az, amelyik jó. Na, nézzük olyan kérdéseket, ami egyébként abszurd kérdések, ennek is lesz majd jelentősége. Például, hány kosárlabda fér el egy buszon?
2: Zérgút.
0: Igen, most töröm a fejem, hogy ő most azt akarja el tőlem, hogy én valóban nekiállok ennek a feladatnak, megpróbálom megsatszolni a busznak az űrmértékét, egy kosárlabdának, és akkor azt vagy ő valamilyen rafinált, kreatív, vicces megoldásra vágyik.
2: Tudja, hogy a rafinált, szerintem ezt a droidok csinálják, hogy elkezdenek számolni, és az a bukó.
0: Igen.
2: Szerintem
1: nekünk, de most ti összedolgoztok.
0: Most összedolgozunk, igen.
2: Nekünk azt kell végig gondolnunk, hogy mi van, úsz oda. Mi történik oda? Busszal hoznak gyerekeket úszni. Hát a kosárlabda hogy fér? Minden ülésbe csak egy kosárlabda, amit be lehet szíjazni biztonsági övvel. Ez lesz a jó válasz szerintem. A biztonság, az arra
0: itt kívánc. Teljesen értettem a gondolatmenetedet.
1: De jó volt. Egyébként a Gyurinak van egy nagyon jó gondolatmenete. Miért? Tudja, hogy úszásoktatás van. Úszásoktatásnál mi a legfontosabb? A biztonsági öv a gyerekeknél. Tehát a kérdés nem...
0: Elfelejtettem, hogy úszodában jelentkezünk, bocsánat. Megzavart ez a kosárlabda, igen.
1: Igen. Na, szóval a Gyurinak ez a gondolatmenete jó.
0: Jó, oké, Gyuri, akkor... ügyes vagy.
2: A biztonság, köszönöm.
0: Következő.
1: Oké, akkor mondok még egyet. Hány pizzát rendelnek minden este az Egyesült Államokban?
0: Most számolni kell, Gyuri.
2: Nem, szerintem itt se kell.
0: Megint nem kell számolni?
2: Nem, szerintem itt is szabályon kívül kell gondolkodni.
0: Nem tudom, de azért ne felejtsd el, hogy mi egy menedzseri állásra jelentkezünk. Tehát itt azért kell számokkal foglalkozni, könyvelni, stb. Tehát ez egyfajta logisztikai kérdés.
2: Igen.
0: Hát satszoljuk meg.
2: Ugyanakkor, gondolj arra, hogy ezt mi nem tudhatjuk.
0: De hogy nem.
2: Az a durva, hogy szerintem senki más sem.
0: Szerinted 10-ből hány ember eszik pizzát?
2: 10-ből 8.
0: És amerikai? 10 amerikai?
2: 10.
0: Akkor 260 millió pizzát rendelnek, és esténként.
2: Meg vagyunk.
0: Köszönjük.
1: Ez egyébként akkor minden ember rendel pizzát?
0: Amerikában, igen, Gyuri ezt mondta.
1: Minden este. És ti ezt teljesen normálisnak gondoljátok.
0: Nem, szerintem nagyon nagy. Nézd meg mekkorát.
2: Ezt láttuk a filmekben, igen.
0: Nézd meg mekkorát.
1: Jó, menjünk tovább. Ha kirabolhatnál egy bankot, anélkül, hogy bárki megtudná, megtennéd?
0: Persze.
2: Én is.
1: De itt viszont akkor most felmerül főnökként.
0: Miért?
1: A lopás gyanúja.
0: Nem csak tudja mond. Meg senki. Hát, hogyha te megtudod, hogy loptam, akkor nem lopok.
2: Akkor rosszul lopsz.
1: De te nem. Azt hiszed...
0: Nem. Tehát, hogyha most arról van szó, hogy én a müncheni uszodából, az Uli Hoeneß uszodából lopok-e ajrót, nem lopok, mert megtudjátok.
1: De nem...
0: Ha nem tudnátok meg, persze, hogy lopnék.
1: De ti mindig
2: de ha
1: azt
2: nem tudják,
1: gondolják...
2: Nem is hiányzik nekik.
0: Pontosan erről beszélek.
2: Igen.
1: De nem értitek meg? Ti azt hiszitek mindig alkalmazottként, hogy mi nem tudunk róla. Nem. De mi tudunk róla.
0: A kérdés nem így szólt, hogy mi tudunk róla, nem tudunk róla. Ha nem tudják meg, akkor kirabolnád a bankot? Természetesen, mint minden egészséges ember.
1: Na jó, És akkor figyeljetek,
0: hát hisz nem tudják meg. Igen. Csak én tudom meg, hogy nálam van a pénz.
2: Igazad van, ez egy ilyen rátermettségi teszt volt, igazad van.
1: Jó. Na, figyeljetek, akkor egy szakmai kérdés, jó?
0: Több is lehet.
1: Jó. Ha reggel azt látod, hogy a medence vízminősége nincs rendben, mi az első 5 dolog, amit ellenőrzöl?
2: 5.
1: Itt kiderül, hogy mennyire vagytok tisztában az uszodákkal. Tehát ugye mivel ti uszoda üzemeltetés, uszoda management, franchise-al foglalkoztok, tehát mit teszel?
0: Ha a vízminősége nincs rendben?
1: Igen,
0: hát reggel. Én Tájföldön láttam egy pulgájt, aki szájába vette a vizet, így meglögybölte, mint a borkóstolón.
2: Aha.
0: Kiköpte, és akkor öntött hozzá egy kis klort.
2: És visszaköpte a medencébe?
0: Akár.
1: És hogy ő...
2: Ez Münchenben nagyon jó lesz.
1: és hogy öntötte bele a klort? Gondolom hordóval.
0: Hát ilyen flakonból. Hát ez egy házi medence volt, nem akarom, te tiéd.
2: Hát nem pohárból.
0: Igen. De akkor... Szóval, hogy én azt gondolom, hogy a nyelv és a garat az

0: most nyilván ez. De romlani. De nem tudja a gépész, mi a probléma.
1: Igen.
0: Teli van az uszoda. Mit teszel?
1: Kiürítetem a...
2: Nem, csendben, nem teszünk semmit.
0: Hát de várjál, kell
1: de
0: a bevétel.
1: De miért, hogy romlik a vízminőség, látszik, vagy csak tudjuk?
0: Hát te még csak egyelőre mit tudod.
2: De jön valaki csíp a szemembe, vagy mi történik?
0: Kezd romlani, kezd a helyzet.
1: De ezt csak a műszerek mutatják, vagy látszik az embereken is.
2: Kicsit folytosak, pirosztások.
0: Még egyszer elmondom, a helyzet romlik, de az első dolog, tehát te nem tudod, hogy mi lesz.
2: A bőrük, hámlik?
0: Nem tudod, hogy eljutunk-e oda, hogy csípi a szemüket, megfulladnak, belehalnak.
1: De ezt akarom kérdezni, honnan tudjuk, hogy romlik?
0: Onnan, hogy a gépész elkezdte jelezni, hogy baj van, és a műszerek elkezdtek rossz adatokat küldeni. Hát. Ebből lehet bármi.
2: Baj van, főleg fél óra múlva meghalnak a medencében.
0: És te tudod, hogy óriási bevételed van ezen a napon. Mit teszel?
2: Hát ez beugratos megint.
0: Nem, ez nem beugratos, ez válsághelyzet.
1: Tudod, mit teszünk? De már fizettek, akik benn vannak azok.
0: Hát persze.
2: Semmit nem teszünk, semmit.
1: Teljesen egyetértek. Hát a gépész alkalmatlan. Én egy öltönyös menedzser vagyok, akik ott fennülök abban az üveg izébe, ugye? Olyan üvegtorony, a te irodád is.
2: Üvegtorony.
1: Ilyen üvegtorony van neked is, ugye? Én ott ülök a bőrfotalomban. Mit tudok tenni? Hát semmit az égvilágon.
2: Kinézel az üvegtoronyból, látod, hogy vidám a lubickolnak, semmi gond. Ennyi.
0: De oké. És hogyha elkezd odáig menni, hogy szólnak, hogy csípi a szemüket a víz, szemüvegen keresztül?
2: Hát akkor a Decathlonba elküldöm őket, hogy nem vettek jót.
0: Hát vigyétek, válságon...
1: Ki kell ürítetni az uszorát, nincs mese. Kiürítettem az uszorát, mindenki menjen haza, és a hangos bemondó bemondja, hogy sajnos a belépőjegy árát nem tudjuk visszatéríteni.
2: Jó. Jó, ez jó.
0: Jó, utolsó kérdés. Jön egy nyugdíjas néni, akinek bérlete van, és egy bikinis csaj. Összekapnak, mert
1: neki,
0: csak...
1: Neki milyen van? Nem mindegy, a törzs vendége.
0: Nem, ő most csak egyszer
1: napi
0: van.
1: Napi jegyes,
0: ezáltal ráveheted, hogy bérletes legyen. Uh-huh. Csak egy darab pálya van, a hármas pálya szabadon. És mindketten használni szeretnék, de nálunk az a szabály, ugye? Megbeszéltük már a legelején, hogy mindenki csak egy pályán egy ember úszhat. Mit teszel?
1: Uh-huh. Mit tegyek? Hát a bikin is úszik.
2: Természetesen. Nekünk biznisz szempontjából az a lényeg, hogy legyenek új bérletesek.
1: Hát nekünk ugye az kell, hogy a napi jegyes elégedetten úszkáljon a hármas pályán. A bérletes öregasszony úgyis visszajön, hiszen bérlete van, érted? Ami ingyen van, azt úgyis kihasználja.
2: És évek óta minden nap úszik.
1: Minden nap jön, minden nap a hármasra megy. Már én unom föntről látni az üvegtoronyból. Érted? És olyan lassan, hogy beszarok.
2: Hiába romlik a vízminőség, csak csinálja.
1: Ehhez képest ott van a Pamela Anderson és a napi jegyével is nem úszhat. Nem kérdés, hogy Pamela úszik.
2: És adok neki egy ajándékbérletet is utána.
0: Jó, nézzétek, mindenki szíve joga eldönteni, hogy alkalmas erre a munkára vagy sem.
1: Döntsd el te!
0: Hát szerintem totál alkalmatlanok vagytok.
1: De ez nem igaz. Hát kit vennél fel?
2: Kit vennél fel,
1: aki ért a klórhoz, komolyan. Nem olyat, aki így menedzsel egy ilyen intézményt, mint mi.
2: Szerintem mindent megoldottuk, és még feljebb is vittük az ázsióját.
0: Ne vicceljél már! Hát lerohadt az emberek bőre, és még te ott hagytad őket a vízbe.
1: Nem, akkor már kivittem. Amikor már rohadt, akkor kivittem.
2: Addig, amíg nem csípte a szemüket, addig maradtak csak ott.
0: Jó.
2: És szereztünk új bérleteseket.
0: A saját érdeketekben nem kinézet alapján veszünk, és nézzük a lakosokat, vagy a vendégeket, hanem az alapján, hogy milyen rendszeresen jár.
1: Nyilvánvalóan igazgató azt, hogy nyilvánvalóan igaza van, de ha egymás között vagyunk, ugye a bizniszt nézzük. Nem?
0: Hát
1: tehát nyilvánvalóan megkülönböztetünk, kiküldünk, kiközösítünk, megalázunk. Tehát, hogy nem? Tehát,
2: mindent,
1: hogy,
2: amire épül a biznisz.
1: Így működik egy úszoda.
2: Klórozunk, savazunk, lugozunk.
1: Megszégyenítünk.
0: Igen, én kívánom.
1: Kívánom én is.
0: Igen, HR-es foglalkozom ezzel egyszer veletek. Komolyan.
1: Köszönjük szépen, Évi. Érdekes, hogy meg is izzadtam egy picit ebben. Jó. Gyerekek, jövünk, és szeretnénk újabb zenekarokat bemutatni a ti javaslataitok alapján, mert hogy indul a Bocskor Rock City turné szeptember 21-én, és megyünk ugye Miskolcra, Szegedre, Pécsre, Székesfehérvárra és Győrbe, és ott szeretnénk minden állomáson egy általatok legkedveltebb helyi zenekart bemutatni.
2: És már tegnap elkezdődött a jelentkezés, iszonyat jó együtteseket ajánlottatok, most ezekből is hallgatunk egy kicsit, meg továbbra is várjuk egyébként még az ötleteket.
1: Így van, ezek most már elhangzottak, vagy nem elhangzottak?
3: Fele-fele, tehát a mai

0: Ezek jók voltak, ez volt a hírviár és az őrzöm az álmod Miskolcról. Igen, mi az, amit még megmutathatunk tegnapról?
1: A Zenemi.
0: Zenemi is szintén Miskolc, és a kedves egészség. Ahol

0: Pedig egyébként ennek a nem refrén része szerintem izgibb. Ugye?
1: Igen, a
0: jó, csak mutasd, ez egy nagyon jó dal, csak szerintem a nem refrén része picit izgibb. Jön még más is, és szeretnénk bemutatni még a tegnapiak közül a Hoppárét, akkor a Csajokat.
2: A László Evelin.
1: Nem, az a Rock
0: Me Lady-t akarjuk megmutatni, és aztán mutassuk be az újakat, jó? Meg amik lemaradtak még tegnapról. Tehát, okay. Keresjük a zenekarokat, javasoljatok minden városra zenekarokat, megpróbáljuk őket megkeresni. Ma még kutatunk, és aztán a listából szűkítjük, még aztán a legvégén, mire elindul a turné, egy zenekar marad minden városra.
3: Így van, de veletek együtt fogjuk megszavazni, hogy melyik állomáson kilépjen majd fel.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
8: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
9: Szia, drágám! Na, Isten, én aludtam ma is.
8: De jó neked. Mi a titkod?
9: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
8: Sedacor Forte.
9: És a koncentrációt nem befolyásolja.
10: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Kón, több mint munkagépek. Megoldások a modern mezőgazdaság minden területére. Kón, a növénytermesztés és az állattartás megbízható partnere. Kón.co.hu.
12: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
14: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
15: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
16: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
17: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
18: Változókori hőhullámok, alvás problémák, feszültség, szorongás. Ismerős? Nem vagy egyedül! A Remifemin a kezdetektől támogat a menopauzához vezető úton.
19: A Remifemin 25 éve a magyar nők biztos társa. Változókor könnyedén. Remifemin plusz fémtabletta. Patikában kapható növényi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvos egy gyógyszerészét.
1: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: A reklám után.
20: Hírek a Retrorádióban.
21: Idén is oltják a hetedikeseket HPV ellen. Rókák fürdőztek a Sekély Balatonban. Ma és holnap is elég meleg lesz még. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-ig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónak.
22: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, a szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
21: Idehaza az idei volt a legszárazabb és a második legmelegebb nyár 1901 óta. Mindhárom hónap forróbb lett az átlagosnál, és több intenzív hőhullám is kialakult. A legmelegebb nyár azért egyelőre mégiscsak a 2024-es marad. A tartós hőség mellett idén mindhárom nyári hónap rendkívül csapadék szegény volt. A 20. század kezdete óta nem volt ilyen szárazság nyáron. Elszállították a Dunában talált második világháborús légibombát. Az amerikai robbanóeszközre a folyó 22. kerületi szakaszán bukkantak. A 250 kilós eszközt tűzszerész búvárok emelték ki. A művelet idejére a Duna mellett húzódó árasztó utat mintegy 200 méter hosszan kiürítették és le is zárták. A korlátozása Dunát is érintette. Rókák merészkedtek a Balaton sekély vízébe az utószezonban. Szeptember 1-én délután Fonyódnál készültek a fotók a váratlan, de barátságos vendégekről. A képeket a medfigyelő osztotta meg. Még a strandolók sem zavarták a vadakat, magabiztosan besétáltak a tóba a hőségben. A Balaton vízszintje nyáron jelentősen csökkent. Ma is sok napsütésre számíthatunk, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok körül lesznek a maximumok. Holnap napközben is napos idő várható, majd délutántól nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon már nem kizárt, míg 30-35 fok lehet. Az előrejelzések szerint csütörtökön már felhősebb és csapadékosabb időnk lesz.
20: Retrorádió közlekedési hírek.
21: Baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 14-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, így több mint 2 kilométeres a torlódás. Olvasható az útinform.hu-n. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető utakon, például az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre körzetében, a 31-es főúton Mende térségétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerül szakaszán is. Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között még mindig aszfaltoznak. Vezessenek figyelmesen!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 3-4-8 elmúlt 4 perccel, elnézést. A turnénk, a Bocskor Rock City turné 21-én indul, és a városokra keresünk zenekarokat, akik fellépnek velünk. És... ezt most minden hallgatók javasolják, mindenki, nem mindenki, nem, nagyon sokan írják László Evelin Miskolcra, természetesen belehallgatunk László Evelin dalába is. Nézzük meg, hogy tegnap még mi volt, ami kimondottan tetszett nekünk. Székesfehérvárról itt volt a Suzy and the...
2: Pils.
1: Pils, így van.

0: Jó, egyszer rá fogunk kérdezni, tehát akkor emlékezzetek rá, hogyha ez tetszik a legjobban.
1: Tényleg ezt kéne csinálni, hogy mindenki jegyezze azokat az együtteseket, amik baromira bejönnek.
0: Így van.
1: Mert egyébként tényleg annyi van, hogy csak mi is kapkodjuk a fejünket.
0: Jó, Győrben a Hoppári, ők voltak az elsők egyébként, egy anyuka írt, talán.
2: Hiszem Katalin volt, talán.
0: Vagy igen, hogy az ő lánya.
2: Benne játszik.
0: Benne játszik, így van. A Hoppári, te leszel Győr.

0: Fú, nagyon jó.
1: Ez jól hangzik, igen, ezek tényleg jók.
2: Tényleg nagyon erős.
1: Nagyon erősek. Na jó, gyerekek, amiket közben küldtetek, tehát Miskolcon sokan írtátok László Evelint, a májusi eső című dala.

0: Nagyon jó egyébként, igen. László Evelin nagyon jó miskolci javaslat.
1: Érződik, hogy igazi profi. Tényleg.
0: Abszolút, igen. Így van. Jó, Szegedről szeretnénk mutatni nektek most egy párat. Itt van például a membrán és az űrzavar.

0: Nagyon jó. Lehet neked játék, ugyanaz
1: a dolg, ugyanaz a fény. Ilyen húzása van. Nagyon jó. Nagyon jó húzása van.
0: Egy erős refrén. Meg énekelni is tudnak. Na, jó kezek! Imágó Mondi, jegyezzétek meg! Valaki kérdezi, nem lehet egy listát kitenni a Facebookra? Nem.
1: Ennek az a lényege, hogy itt spontán, együtt közösen a műsorból.
0: Így van, most döntsétek el, kire szavaznátok, és akkor mit az SMS-ekből látjuk az arányokat.
1: Nem lesz könnyű Szegeden sem eldönteni. Az
0: Pécs, Heaven Hike, mi az, hogy Eisschlager, ez a neve? Vagy Eisschlager, vagy
1: miért? Sláger van nekem itt a papíron.
0: Igen?
1: Aha.
0: Na, itt valaki ide rakott egy nagy I betűt. Jó, Pécs, Heaven Hike, Sláger.

0: Ez, ha jól látom, egy ilyen útmutató, hogy hogy kell slágert írni. Nem?
1: Igen.
0: Sok szerencsét. És megtaláltuk a Game Master-t, ugye, amit nem találtuk olyan felvételt, és akkor valaki küldött egy hangfájlt, és így most megvan a Game Master. Pécsről szintén, és a You Can Fly.

0: Ez volt Pécsről a G-Master is You Can Fly. Petra az egészet fel akarja rugni, az egész koncepciónkat egy SMS-sel. Nem lehetne rendes zenét játszó együtteseket felfedezni? A rock zene valójában nem más, mint amikor három dühös férfi teljes erejéből bánt egy szegény villanygitárt, ami fénhangon sikítva könyörög az életéért. Miközben egy negyedik fickó egy fadarabbal csépeli a közeli műanyag hordókat, hogy senki ne hallja meg a segítségkérését. Gratulálok a stílus választáshoz, Petra!
1: Ez igen.
0: Bocsát.
2: Hát ez igen, tehát így egy egész művészeti ágat leegyszerűsíteni. Az...
0: Petra, azt hiszem, hogy a világon mindenhol a rockzenét szeretőknek lenne egy-két szava hozzád, de szíved joga így érezni, hogyha rockzenét hallasz, de akkor egyébként szerintem más rádiót kéne hallgatnod, mert itt nem csak rockzene van ugyan, de az is van.
2: Bizony.
0: És egyébként az, hogy a bánt...
2: A jelölteink között is csomóféle van, nem csak rockzene.
0: Egyébként nem csak rockzene, csak rock így az összefoglaló neve ennek az egésznek. Nevezhetnénk popnak is egyébként. Na jó, még egyet mutatok gyorsan, Pécstől a These Pécsers.

0: Csak kíváncsi vagyok, hogy a vége is ilyen-e. Igen, ott egy picit bekeményedni. Szóval ez volt Pécs a These Pécsers. Ilyen szójátékos zenekari név. Jó, gyerekek, ez most itt egy kínálat, majd még mutatunk rövidebben, ugyanazokat megismételjük, de lassan dűlőre kéne jutni, hogy melyik városból kit szerettek. Hogyha valakit megjegyeztetek, az már egy jó jel.
1: Igen, és úgy füleljetek, hogy holnap már dönteni fogunk. Tehát a ti segítségetekkel együtt fogunk szavazni. Bizonyos városokról már holnap dönteni fogunk.
0: Ne.
1: De.
0: Nem.
1: De.
0: Nem. Még ne döntsünk. Hát, Győrrel bajban vagyok, mert nagyon sok jó van.
1: Hát Szeged is.
0: Gyerekek. Igen. Jövünk vissza, vendégünk lesz itt a stúdióban. Képzeljétek el, ugye arra emlékeztek, hogy nemrég bemutattuk nektek Pintér Danit, aki az Inter Miami profi csapatának, tehát a felnőtt csapatának a futballistája, most igazolt egyébként a profi csapatba, gyakorlatilag Lionel Messi csapattársa, és itt volt, a múlt héten itt járt nálunk az ő felkészítő edzője, lehet így fogalmazni, Cséke Gyuri. Ő kinnél 10 éve Floridában, és több futballistával is foglalkozik, többek között Pintér Danival is, és hozott nekünk egy dedikált meszt, egy Inter Miami is dedikált meszt, és akkor megkérdeztem tőle, hogy nem akar egyszer bejönni ide, hiszen van véleménye a futballról, bejönni ide, és egy picit beszélgetni velünk, és akkor egy pár napot gondolkodott, és most van kedve. Amiről beszélnünk kéne, az az, hogy lehet, hogy például ilyen tehetség, a Pintér Dani, aki ugye egy ilyen csapatban játszik, David Beckham csapatában, az Inter Miami-ben, hogy lehet, hogy egyébként nem magyar válogatott.
1: Még egy jó kérdés, hogy nekünk kellett úgy megmutatni a műsorban, úgy fedeztük fel, hogy ő egyébként van.
0: Igen. Hogy például volt-e egyáltalán erről szó? Mert úgy tudom, hogy most már amerikai válogatott lesz. Akkor ő, aki egyébként profi futballista volt Magyarországon, a Honvédnál és a Nyíregyházánál is játszott, hogy ő miért ment ki, milyen motivációval, hogy látja kintről egyébként a két ligát összehasonlítva, a két MLS-t, az egyik ugye a labdarúgó szövetség, a másik az a Soccer League, hogy látja, mely az amerikai focit nagyon-nagyon leszólják.
2: Hát igen, mert hogy ugye egyrészt mi magyarok elég sok labdarúgó mérkőzést vagy ligát szólunk le, mert úgy gondoljuk, hogy csak az európai liga jó.
0: Igen, csak az európai liga, de mi magyarok tehát részt se veszünk nagyon benne az európai körforgásban.
2: Hát ezért szóljuk le, mert nem látunk el
0: tehát
2: odáig.
0: Egy a Puskás óta, hogy nagyon nem csináltunk semmit, és ezt minden őszinte magyar futball szerető ember tudja.
1: És ahol nem vagyunk ott, azt nem is szeretjük. Ez ilyen.
0: Na jó, szóval szerintem egy érdekes beszélgetés lesz Cséke Gyuri, aki Pintér Daninak a felkészítő edzője, az Inter Miami-nál egyébként megfigyelő, szóval nagyon-nagyon sok mindent csinál, és most itt van Magyarországon, itt lesz a vendégünk, ő a hírek után.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! Műsorajánló. Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
4: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
4: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
3: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
0: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
4: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
4: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márneval támogatja.
3: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! Rádióban.
0: Rock City! Én találtam ki.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: Kentucky-tól, Rip Rob Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Sprinter modellek már nettó 8.649.000 forinttól lehetnek az öné. Praktikus kialakítás, hatékonyság és megbízható teljesítmény. Minden munkára tervezve. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
4: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
3: Mit is mondott? Artrevin?
4: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
3: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
4: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
5: Figyelem!

0: akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
3: Anya, arra gondoltam, rendet
4: raksz a szobádban.
3: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
4: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
5: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
6: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
7: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
9: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt?
10: Igen.
9: Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
11: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tejszív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tejszív vagy sajtszív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaradba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
12: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Jelentős felújítások zajlottak a mellékutakon, küldik a nyugtaadatokat a NAV-nak. Ma és holnap még 30 fok felett lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén majdnem 140 kilométernyi mellékutat újított fel a Magyar Közút, erről a közlekedési és beruházási miniszter írt közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, 132 kilométeren be is fejeződtek a munkálatok, mintegy 5 kilométeren, két helyszínen pedig az utolsó simításokat végzik. Emellett még csak nem 28 kilométernyi mellékúton készülnek a felújításra. Külső kivitelezők is több helyen, nagyjából 570 kilométeren dolgoztak, illetve dolgoznak most is fő és mellékutakon. Így összességében több mint 700 kilométernyi utat tesznek rendbe ebben az évben. 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz az új rendszer első 3 napjában a pénztárgép portálon. Az egyszerű webes felületen a papírnyugtás vállalkozások küldhetik be az adatokat. Szeptember 3-áig 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtát rögzített így. Az e-pénztárgépek is jól teljesítenek. A NAV ingyenes alkalmazását már 12 000 kezdték használni. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke megközelítette az 1,3 milliárd forintot. A kötelezettség szeptembertől él. Év végéig a türelmi időszakban azonban nem büntetnek a mulasztásért. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
10: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan, hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
14: Ma is sok napsütésre számíthatunk, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok körül lesznek a maximumok. Holnap napközben is napos idő várható, majd délutántól nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon már nem kizárt, míg 30-35 fok lehet. Az előrejelzések szerint csütörtökön már felhősebb és csapadékosabb időnk lesz.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 14-es kilométernél egy sávon megindult a forgalom, de több kilométeres a torlódás. Nem jobb a helyzet az M1-es autópályán, Biatorbágynál, valamint az M2-es autóúton Dunakeszi térségében sem, ahogy az M3-as autópálya bevezető szakaszán sem. Sokan haladnak már most a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre körzetében, a 31-es főúton Mende térségétől, illetve az 51-es főúton Dunaharasztól azti elkerülő szakaszán is. Olvasható az útinform.hu-n.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 8 óra és 16 perc, nem tudtam kimondani, 8 óra és 16 perc. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok. Drága hallgatók, itt van Évi, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri, jó reggelt.
2: Szevasztok.
0: És Anett, neked is jó reggelt.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Imágó Mundi Szegedre többen szavazták, aztán jó reggelt, Benedek vagyok, ez az Imágó Mundi, akkor főni, várja, Puskás óta nem csináltunk semmit, azért ez túlzás, hiszen az El Salvador VB meccs 10-1-el világrekorderek vagyunk. Hello főni, a magyar futball szaktudása párját ritkítja, ha már Miskolc volt ott egy tavaly a jegyző, akit elküldtek, majd a Diós Győr is ki is esett, a csávó elment Azerbajdzsánba és bejuttatta a helyi csapatot a Bajnokok Ligájába. Szóval addig jó Daninak, amíg Bekeméknél focizgat, üzeni Robi. És ez egy jó felütés. Ez egy jó felütés a vendégünk, az biztos, hogy emlékeztek arra, amikor sikerült felhívnunk Pintér Danit. Pintér Dani ugye 19 éves, az Inter Miami játékosa, óriási tehetség, ugye az utánpótlásban nevelkedett, és aztán az év elején szerzett egy profi szerződést, vagy kapott egy profi szerződést, és hát gyakorlatilag így David Beckham a főnöke, és Lionel Messi a csapattársa. Ez nincs mit szépíteni, ez tény.
1: Ez nem rossz kollegális viszony.
0: Nem, így van. És nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, és azóta se értjük, hogy miért nem lehet róla itthon többet hallani egy ilyen tehetségről. És a siker érdekében egyébként Dani 2019 óta egyéni edzésekkel is fejleszti magát, és ezeket Cséke Gyuri tartja neki, ő a segítsége, aki privátban edzője, mentora, és nagyon sokat tett azért, hogy Dani bekerüljön az Inter Miami profi csapatába. Sőt, Dani ugye róla is azt nyilatkozta, mármint Cséke Gyuriról, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhet neki, hogy ő most profi lett Amerikában. És képzeljétek el, hogy Cséke György megérkezett egy-két hete Magyarországra, és hozott nekünk egy Pintér Dani által dedikált Inter Miami mezt. És akkor megkérdeztük tőle, hogy nem akar-e itt velünk egy picit beszélgetni adásban, és akkor Gyuri azt mondta, hogy hát ezen hadd gondolkozzon még egy picit. Végülis most lett kedve. Annyit kell tudni róla, hogy több mint egy évtizede él Floridában, és egyéni fejlesztésekért felelős szakember. A csapatában, mert az edzői csapatában dolgoznak olaszok, jamaikai, amerikai, magyar szakemberek, nagyon-nagyon sokan, és az észak-amerikai labdarúgó bajnokságnak, az is MLS tök véletlenül bajnokságban, annak a Next Akadémiájának a korosztályával is együtt dolgozik. Szóval ennyit erről, és ugye nagyon-nagyon sok kérdésünk van ezzel kapcsolatban, mert itt ül most velünk szemben, Pintér Danit ő juttatta be, többek között ő juttatta be a profi csapatba, és nem is értjük, hogy a Pintér Dani neve itthon miért nem merült fel egyáltalán.
2: De úgy kellett felfedeznünk magunknak itt a műsorban is Pintér Dani, tényleg.
0: Pontosan, és remélem, hogy mindenre kapunk választ. Itt van velünk Cséke György, egyéni fejlesztésekért felelős szakember. Szia Gyuri!
1: Jó reggelt!
3: Köszönöm, szép jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat. A
0: Gyuri, ugye te, nyilván utána néztünk, te dolgoztál, vagy játszottál labdarúgóként a Honvédnál, meg a Nyíregyházánál.
3: Ez így van.
0: Hátvédként.
3: Így van.
0: És több mint 10 éve kerültél Amerikába, miért?
3: 2014-ben kerültem az Egyesült Államokba, mint labdarúgó, fél évre, aztán mai napig ott vagyok.
0: Mint profi labdarúgó?
3: Így van.
0: Oké, és aztán ott maradtál, te kifejlesztettél egy speciális edzőprogramot, vagy hogy sikerült ez a váltás?
3: Hát ez a váltás, ez nem ment azért olyannyira zökkenőmentesen, mint amint hogy gondolnátok, mert amikor abba hagytam a focit, mert egy év múlva is hagytam a focit, úgymond újra kellett kezdenem az egész életemet, mert nem volt semmilyen tervem. Tehát én nem akartam a futballba dolgozni, kimaradtam az Egyesült Államokba, elkezdtem dolgozni, kocsikat parkoltam, építkezésen voltam, aztán borbizniszbe kerültem, és a futballba csak...
0: Borbiznisz?
3: Igen.
0: Hát milyen bor?
3: Borokat terítettem.
0: De az oké, de milyen borokat? Amerikai borokat, vagy...
3: Európai és amerikaiakat.
0: Aha, oké.
3: Igen, de főleg olasz borokat, és a futball 2017-ben jött vissza hozzám, úgymond a tesóm nyomott, próbált, hogy kérdezte mindig, hogy miért nincs kedved visszamenni a futballba, miért nem akarsz benne dolgozni, mint egyéni edző. Mondom, én hát nem beszélek angolul, azt sem tudom, mit kell csinálni, van nekem elég bajom, maradok inkább a borba.
0: Jó, akkor annál izgalmasabb most az út a borból, hogy jutottál el odáig, hogy akár ugye az MLS Next Generation-nel vagy Pintér Danival tudtál foglalkozni.
3: Tehát,
0: mégis hallgattál a tesódra.
3: Így van. Tehát úgy volt, hogy először megkérdezte, mondtam, hogy nem, másodjára megint megkérdezte, nem, majd ugyebár harmadjára meg én hívtam fel, hogy mégis érdekel ez a dolog. Csináltam egy önéletrajzot, van egy amerikai cég, aki ezeket ugyebár reklámozza, tehát hogy így tudsz kapni ügyfeleket.
0: Aha.
3: És beregisztráltam, ott egy önéletrajzot el kellett küldeni, átment a dolog, két hét múlva megkaptam az első ügyfelet.
0: Egy kis ez hogy néz ki, parkolóban találkozz egy focista gyerekkel?
3: Nem, hogy ugye van egy applikáció, és akkor ott megkaptam az első üzenetet.
0: Megkaptad az első ügyfeledet, de hova vitted? Hát volt pályád? Vagy
3: igen, a... hát ott rengeteg park van. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy...
0: Jó, okay.
3: De a park, tehát itt úgy mondod magyarul, hogy park, de ott meg azért ez nagyon komoly. Tehát kimész, van 8 pályád.
0: Igen, igen,
3: tehát nem
0: igen.
3: Tudod elképzelni, ezt látni kell.
0: Én ezt ismerem Spanyolországból is, tehát rengeteg szabad sportpálya van, igen. És ott bármit lehet csinálni egyébként.
3: Őrületes, igen. És ott az első ügyfél, nem beszéltem angolul, vagyis hát pár szót itt dobáltam.
0: Volt koncepció? Tehát, hogy tudtál...
3: Semmi. Tehát semmi nem volt. Beláltam, aztán szerintem azért a szívem az a helyén volt, mert tetszett az edzés, tehát hogy ugyebár, hogy azt tudtam közvetíteni, hogy beleteszem a szívemet, lelkemet. Tudás nem volt szerintem.
0: Bocs, az az első ügyfeled, gondolom, egy srác volt.
3: Lány, kislány, 14 éves.
0: Ráadásul 14 éves. Jól indulunk. Milyen ambíciói voltak? Elmondta, hogy mi akar lenni?
3: Fejlődni szeretne.
0: Ennyi.
3: De én se értettem az egészet. Tehát hol, minek mész egyéni edzőz, nem? Hát ott nem mész a csapatod, ott van a csapatod. Miért jössz? Tehát, hogy mit akarsz? Úgy voltam vele, hogy na, ez tök jó, legalább egy kis mellékállás, legalább tudok haladni. Mert ugyebár nem volt B-terv, nem volt C-terv, semmi nem volt a foci után. Aztán tönkrementem. Sajnos annak meg volt, én vagyok a felelős azért, amiből szerintem tanultam sokat. Aztán elkezdődött ez az egész dolog.
0: És ügyfél hozott ügyfelet. Tehát, hogy ez egyszer csak beindult.
3: Így van. Így van.
0: És akkor szereztél magad köré már kollégákat? Tehát neved lett?
3: Ez úgy lett, hogy 2017-ben elkezdtem, majd 2018-ban jött egy úriember, aki megváltoztatta az egész történetet. Egy 40-46 éves úriember kitalálta, hogy pont, ugyebár jól mondtad, hogy a dekázással kapcsolatban a dolgot, hogy dekázol, mennyit mondtál?
1: Igen, 216-ot
3: tudok dekázni. Gratulálok, nagyon szép, hogy ez óriás.
1: Szebben is kérdezheted, de igen.
0: 216-ot tudsz dekázni labdával?
1: Igen, igen.
0: Wow.
3: Igen, és egy 46 éves úriember akart edzéseket venni. És mondtam, hogy micsoda, nem akartam elvállalni, mert megcsináltam az első edzést, hát na, annyira nem ment jól, meg is sajnos. És belemélyültem. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy lehetne adni, hogy lehetne fejleszteni.
0: Ezt a 46 éves férfi.
3: És úgy tudom, hogy két hónapon belül 60-at dekázott az úriember, ami óriási egyébként ebbe a korba, vagy másfél hónap után. És akkor azt mondtam, hogy lehet, hogy van nekem affinitásom ez az egész.
0: Valamit tudsz.
3: Gyerünk, kezdjünk el úgy tudatosan dolgozni, edzőképzés, beiratkoztam edzőképzésre, elkezdtem fejleszteni saját magamat. Aztán 2018-ban pont hazajöttem Magyarországra, találkoztam a Dajka Lászlóval, aki a Kisfájdának az erőléti edzője most jelen pillanatban, ő szintén megváltoztatta a hozzáállásomat az egész dologhoz. Elkezdtünk együtt dolgozni, elkezdtünk együtt gondolkodni hangosan. Rajta keresztül bejött a Házi Bence, aki hamarosan napokon belül érkezik hozzánk az Egyesült Államokban, mint a Head of Performance szakember.
0: Azt a minden. Jó, ez most a te életed. Hogy került a te életedbe, tehát ez a kapcsolódási pont, ez hol és mikor volt Pintér Danival?
3: Képzeljétek el, az első kapcsolódási pont 2015-ben, mi találkoztunk.
0: Hát ő mekkora lehetett, egy ekkora kis.
3: 8 éves volt, ja, igen. 8 éves volt. És sose felejtem, hogy ott szaladgált a labdával, szőke hosszú haja volt. Tehát néha nem beszélgettünk, mert próbáltam poénkodni, hát nem nagyon akartam nem beszélgetni. Majd először a testvérével kezdtünk el dolgozni, a Dominika, aki magyar utánpótlás válogatott volt, tehát játszott az U17-es magyar válogatottba. Különböző okok miatt nem a profi labdarúgást választotta, ő egyébként most az edzőstábunkban dolgozik, tehát szintén velünk van a testvére. És a Dominikon keresztül jött a Dani. 2019. februárban csináltam meg az első edzést vele.
0: Ő akkor már a Miami-nek
3: nem volt az utánpótlás. Akkor még úgy tudom West Palm Beach-nek az egyik csapatába játszott, és elkezdtünk dolgozni, és hát nagyon tetszett neki, és hát azóta mai napig együtt vagyunk.
0: És te vele végig kísérted egészen odáig a profi ligának a kapujáig.
3: Így van, teljesen. Tehát, hogy így
0: mai napig... ez a te sikered is?
3: A mi sikerünk, úgy mondom.
0: Ez oké, de hogy érzed benne a részed?
3: persze, de én szeretek a háttérben maradni egyébként.
0: Meg, világ, meg de, úgy... de hát az érzed, a Dani megemlékezik róla, persze, hogy nagyon, nem haltál még meg, de...
3: Abszolút. Még az, még a megemlékezésre várjál azért, de... Én ne temes. Van dolgom.
0: Most is van még vele dolgod? Tehát ugye most ő a profi ligában dolgozik. Hát a Fere tudja, hogy én nem tudom, ki az edzője ott az Inter Miami-nél, de valószínűleg Mourinho se örülne, hogyha a Bappénak lenne még külön órája valahol a parkban.
3: Szerintem ez úgy van, hogy mivel látják, hogy működik a történet, és nem szólnak bele.
0: Tehát hagyják, és Dani jön.
3: Abszolút, persze.
0: Tehát ő az Inter Miami-nél leedzi magát, még mérkőzéseken is részt vesz, majd délután 4-kor még találkozik veled?
3: Körülbelül így, igen.
0: Azt a minden. Igen, igen. Akkor ő nagyon ambiciózus, ő is.
3: Abszolút, abszolút. Tehát nyilván azért tart itt. Tehát nincsenek véletlenek. Tehát nem tudsz, ilyen szintre nem tudsz eljutni szerintem. Tehát sokkal jobban látom nyilván most 2026-ban, mint ahogy láttam 2020-ban a dolgokat. Tehát, hogy miért tudsz, miért nem tudtam magasabb szintre lépni, hol hibáztam. Most látom, hogy úristen, mennyit kellett valami beletenni.
0: Mint focista?
3: Persze.
0: Magyarországon?
3: Így van.
0: Magyarországon nem egy zsákutca egy focistának?
3: Nehéz kérdés. Én csak magamról szeretnék inkább úgy beszélni, hát akkor... hogy én hol hibáztam.
0: Tehát, de hibáztál, vagy Magyarország hibázott?
3: Én magamra vállalom a felelősséget. Tehát én magamra vállalom a felelősséget, mert senki nem mondta nekem azt, hogy nem lehet kimenni még dolgozni extrába, senki nem titotta meg, hogy konditerembe járjak, senki nem mondta azt, hogy szórakozó helyre kell járni, senki nem mondta azt, hogy kaszinóba kell járni, szóval...
0: Szóval látom, hogy merre jártál.
3: Csak őszinte vagyok.
0: Nem, de tök jó, hogy őszinte vagy. Igen, csak az a kérdés, mert ugye itt próbáljuk most itt összehasonlítani az amerikai ligát a magyar ligával. Az itt a nagy kérdés, hogy nincsenek-e, ugye mindenki keresi az okát, hogy a magyar foci miért nem működik. Hogy nem túlságosan a játékosok el vannak kényeztetve, kényelmesítve, és tudnak járni kaszinóba, szórakozni, stb., mert a fizetés óriási, és egyébként itt ebben a ligában, ami az NB1, ebben viszonylag jól el lehet focizgatni mindenféle fáradtság nélkül.
3: Tehát a végéről kezdted. Uh-huh. Mondom, hogy vissza kell menni az alapokhoz. Tehát ez nem ott romlott el, amikor már valaki profi ligába játszik. Tehát ott a lehetőség, amikor fiatal valaki, akkor úgy kell vele dolgozni, úgy kell vele foglalkozni, hogy fel kell készíteni arra, hogy a profi világban, hogy mi fog rá várni, és fel kell készíteni, hogy ott sikeres legyen a profi világban, és hogy esetleg ne csak az NB1-ig üssön el, hanem lássuk Európába, vagy a világ más részén.
0: Nem tudom, hogy te láttad-e, Nagy Ádámnak volt most egy interjúja, egy nagyon-nagyon érdekes, több mint egy órás interjúja, és ő ugye 88-szoros válogatott, és 10 évnyi külföldi szereplés után, tehát légiós volt, most tért vissza a Fradiba, és ő azt mondta, baromi érdekes volt, amit mondott, azt mondja, mindenki amögé bújik a magyar futballban, hogy nagyon fejlődik a magyar foci, mert elég megnézni a magyar válogatottat. De klubszinten ez egyáltalán nincs így. Ez egy összetett kérdés lesz, magyar válogatott és klubszint, és ugye azt is mondta, hogy most, hogy ugye itt a választások után ugye egyértelművé vált, hogy a magyar futballtól azokat a pénzeket, azt a pénz dömpinget, azt nem fogják tovább áramoltatni. És erre Nagy Ádám azt mondja, hogy ez baromi jó volt, mert a létesítmények, mert a körülmények baromi jók itthon. Viszont, most keresem, kimondottan örül annak, hogy most piaci alapra kerül a magyar foci, és megszűnik a pénzdömping, azaz most kíváncsi arra, hogy a

0: Mi történt? Ugyebár sajnos az eredmények azok nem azt mutatják, hogy az elmúlt 10-12 évben jó irányba haladt a magyar futball. Aztán, hogy most mi fog történni, az majd eldől. Mondom, én az alapokról vennék vissza. El kell kezdeni szisztematikusan, profi módon dolgozni, csendbe, alázatosan, aztán biztos, hogy a vége szép lenne. De amíg hátul, úgymond az alapoknál 7-8 éves, 9-10 éves korban nem kezdődik el az a profi szisztematikus munka, ami nélkülöztetlen arra, hogy felkészítsd a profi futballra, addig sajnos az eredmények ilyenek lesznek.
1: Folytatjuk Cséke Gyurival a beszélgetést, szerintem nagyon-nagyon izgalmas nekem.
2: Nagyon tetszik.
1: És nagyon kíváncsi vagyok, hogy látod a két MLS-t összehasonlítva. De nem most válaszolj rá, csak ugye erre fogunk majd visszatérni, hogy ugye itthon nagyon lesajnálták mindig is az amerikai ligát. Amerika mi köze a futballhoz? Én is ezt gondoltam pár éve.
2: Igen.
1: De hát azért ragyogóan szerepülnek a világbajnokságon, remek csapataik vannak, nagyon jól visznek, szippantanak el Európába játékosokat azért, hogy felélikkintsék egyrészt a futballt, másrészt az érdeklődést is. És ugye itt vagyunk mi, a magyar bajnokság, ami nagyon büszke valamiért magára, csak kérdés az, hogy már rég nem elhaladtak mellettünk az amerikaiak. És ugye itt Pintér Dani neve is majd vissza fog kerülni ebbe a témába. Folytatjuk a beszélgetést Cséke Gyurival.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Maradjon lendületben ősszel is a Jépi Autóval. Mercedes-Benz E-Vito Base Edition 90 kWh modellek már nettó 10.882.500 forinttól lehetnek az öné. Fedezze fel az elektromos vezetés és a hatékonyság tökéletes összhangját. További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
6: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
7: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
8: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 7-től 9-ig 200 g sózott földi mogyoró 22% kedvezménnyel csak 339, a tej vagy így csokoládés vajas keksz 31% kedvezménnyel csak 549 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
11: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
13: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
14: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
15: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk! És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
16: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
17: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
2: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
18: Állj!

0: Jó, most már jöhet a nap.
1: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
2: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
3: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
4: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
5: Omoda Gyéko, a jövő választása.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Már várják a gyerekeket az őszi Erzsébet táborok, rókák fürdőztek a Sekély Balatonban. Még kitart a szeptemberi nyár. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-ig 17 000 diák vehet részt a többnapos ottalgos osztálykirándulásokon. A gyerekek teljes ellátást kapnak, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Köztük színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat, vagy éppen sétahajózást. Továbbra is az inváziós szúnyogfajok jelentik a legnagyobb gondot. A családi házas övezetekben különösen ázsiai tigris szúnyogokból van sok. Ezeknek akár egy eső vagy egy kerti locsolás is elég az ideális tenyészőhelyhez. A védekezés ezért folytatódik a következő napokban a Balatonnál, a Csepel-szigeten is környékén, valamint Székesfehérváron. Összesen 38 településen permeteznek. A részleteket megtalálják a katasztrófavédelem honlapján. A napokban még visszatérhet a hőség, az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónak.
8: Az enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
7: Rókák merészkedtek a Balaton sekély vízébe az utószezonban. Szeptember 1-én délután Fonyódnál készültek a fotók a váratlan, de barátságos vendégekről. A képeket a medfigyelő osztotta meg. Még a strandolók sem szavarták a vadakat, magabiztosan besétáltak a tóba a hőségben. A Balaton vízszintje nyáron jelentősen csökkent, a tó június közepe és augusztus vége között 34 centit apadt, írta a veol.hu. Ma is sok napsütésre számíthatunk, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok körül lesznek a maximumok. Holnap napközben is napos idő várható, majd délutántól nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon már nem kizárt, még 30-35 fok lehet. Az előrejelzések szerint csütörtökön már felhősebb és csapadékosabb időnk lesz.
6: Retro Rádió közlekedési hírek.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 14-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, így több mint 5 kilométeres már a torlódás. Egy kis teherautó szalagkorlátnak csapódott az M7-es autópálya Lettenye felé vezető oldalán, Ért közelében a 21-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, és 2 kilométeres már a torlódás. Közben a 71-es főúton három autó ütközött össze Keszthely közelében, a 104-es kilométernél az utat teljes szélességben lezárták, a forgalmat helyben terelik. Vezessenek figyelmesen!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:09 perc múlva és folytatjuk Csíke Gyurival a beszélgetést. Fantasztikus, ez az egész életpálya, amit ő elmondott. Egyébként ezeket mind nem is tudtam róla, ugye jelenleg Floridában szakedző, vagy mi a foglalkozásod?
2: Egyéni képzésé felelős szakember, mentor.
1: Egyéni képzésé felelős szakember, de ez egy edzés program, ugye?
2: Így van.
1: Amit te csinálsz, és ugye Pintér Dani, aki az Inter Miami profi játékosa, az ő szárnyai alól nőtt ki, nőtt bele abba a csapatba, és a mai napig ugye ti együtt dolgoztok. Üzeni valaki, hogy nagyon szeret Csíke Gyuri apukáját is, jó szívvel emlékezünk rá, hajrá Gyuri, írta valaki.
2: Köszönjük.
1: Aztán az MLS, mármint az amerikai, ez mi, Major League of Soccer, vagy mi?
2: Igen.
1: Csak azért, mert MLS ott is, igen, a szövetség, meg nálunk is MLS a szövetség. Tehát a kinti nagyon jól menedzseli a levezetni focizó idősebb sztárokat, és tényleg ifjú tehetségeket hoznak fel olyan szintre, hogy később simán megállják a helyüket Európa top bajnokságaiban. Na, és akkor most azt ígértük, hogy itt egy picit beszélgetünk az MLS és az MLS viszonyáról, illetve nem viszonyáról, mert ugye itthon Magyarországon valahogy mégiscsak mindig lesajnálják az amerikai futballt. Azt mondják, hogy az ottani első liga az nagyjából a magyar NB2-nek felel meg. Holott már mindenki, aki egy picit néz tévét, az látja, az amerikai futballban jóval előrébb tart. Te hogy látod ezt onnan?
2: Nyilván ez vicc az egész, hogy azzal hasonlítják össze, hogy az NB2-höz. Szerintem a világ, tehát top 15-ben biztos benne van a bajnokság között. Óriási a különbség. Tehát olyan játékosok játszanak, mint Messi, Suarez, Griezmann, Lewandowski, sorolhatom még a neveket.
1: Thomas Müller, igen.
2: Igen, tehát azért nagyon magyarázkodni nem kell, szerintem.
1: Igen, de erre írja valaki, hogy nagyon ügyesen csinálja az amerikai liga, hogy a levezetni focizó profi európai focistákat nagyon jól integrálja, és ezáltal hozza fel egyébként a fiatalokat is.
2: Igen, tehát nagyon jó van mixelve az egész történet, de erre a levezetésre azt mondanám, hogy én ugye bár testközelből látom ezeket a sztárokat, hát ezt nem mondanám úgy.
1: Hát mi láttuk a VB Messit.
2: Na igen,
1: halló, vezet le? Halló, mit vezet,
2: vagy vezet fel?
3: VB ezüst levezetésnek.
2: Szóval csak még egyszer. Is játszott ugyebár a argentin váltottban.
1: Csak hogy most mindenki értsen, láttuk a VB Messit. Elájultunk Messitől, na most Messivel egy csapatban játszik Pintér Dani, akivel Csíke Gyuri foglalkozik. Tehát, hogy itt tartunk, ez így kell elképzelni ezt az összképet. Pintér Dani, ő ugye Amerikában született, kitűnően beszél magyarul, ugye beszéltünk vele egy pár hónappal ezelőtt, és nyilvánvalóan ugye felmerül a kérdés, hiszen a magyar válogatottban rengeteg olyan játékos szerepel, akik életükben nem voltak magyarok, csak vagy honosították azért, mert magyar felmenői vannak, vagy sose voltak magyar felmenői, és akkor csak úgy honosították. Itt van Willy Orbán például.
3: Igen,
1: életében nem ért Magyarországon, nem is tud magyarul.
3: Callum Stiles.
1: Stiles, így van. Őnek vannak magyar felmenői?
3: Hát mindegyiknek kell valakinek valamilyen.
1: Nem muszáj, lehet honosítani. Hát Négónak voltak. Tehát, hogy nem nagyon, hanem egyszerűen kapott egy útlevelet. Mindenki kapott útlevelet Magyarországon. Nem? De nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy nyilvánvalóan nekem logikus lenne, ha én lennék a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy a 19 éves Pintér Danit a magyar válogatottban minél gyorsabban megszerezem, vagy már jóval előbb, nem is 19 évesen. Volt-e ez valaha kérdés?
2: 2022-ben én tájékoztattam erről a Magyar Labdarúgó Szövetség sportigazgatóját, aztán, hogy ők ezt mennyire vették komolyan, az már nem rám tartozik. Tehát nekem az a dolgom, hogy felkészítsem.
1: Miről tájékoztattad őket?
2: Hát, hogy van egy nagyon tehetséges játékos, aki kettős állampolgársággal rendelkezik, aztán nehogy a végén még amerikai válogatott legyen. Most jelen pillanatban tartunk, ugyebár ez az amerikai válogatottal készül az úszas világbajnokságra.
1: Aha.
2: Jövőre, tehát kijutottak. Üzbegisztán és Azerbajdzsánban lesz a világbajnokság. Aztán 2028-ban pedig ugye az olimpia jön, és az Egyesült Államok automatikusan részvevője. Abban a keretben is szerintem benne van. Úgyhogy jelen pillanatban erre készülünk. Aztán, hogy a jövő mit hoz.
1: Tehát te akkor jelezted, hogy itt van egy nagyon tehetséges magyar srác, figyeljetek oda, mert tényleg extra tehetség, és semmilyen reakció erre azóta nem jött.
2: Meghívták a válogatottba, volt, játszott is a Belgium ellen játszott két meccset itthon, és kétszer... U15, U17-ben. És Üzbegisztánban is játszott két meccset, de nem történt semmi.
1: Nem tetszett nekik.
2: Azt nem tudom. Azt nem tudom, kell megkérdezni.
1: Jó, nem, hát Kerkez se tetszett a Puskás Akadémiának, tehát...
3: De Liverpoolban jó lett,
1: oda még jó. Jó, de nem, én csak azért, hogy akkor ez valami hasonló lehet, és akkor most Pintér Dani amerikai válogatott lesz vélhetően az U20 után a legfelsőbben, ugye?
2: Tehát azt tudni kell, hogy ebbe az évben már májusban volt edzésen a felnőtt
1: válogatottnál,
2: így van. Tehát a szövetségkapitány felvitte egy edzésre, mert akkor készültek pont Japán ellen egy edzőmérkőzésre a Daniék, és a felnőtt csapat ugye megkészült a világbajnokságra.
1: Nem tudom, mennyire presztízs dolog a magyar válogatottban szerepelni, főleg egy olyan fiatalembernek, aki Magyarországon nem élt, bár, ahogy te mondtad, kettős állampolgár. Te mit javasolnál neki, ugye a saját életutadat végig tekintve, Dani életútját, az, hogy egy focistának mi a jó végeredményben, tegyük fel, jelentkezne a magyar válogatott, és akarná Danit. De hát az amerikai is jelentkezik. Te mit tanácsolnál neki?
3: Szóval... A legjobb kérdés.
1: Igen, bocsánat, de...
2: Tehát kellemetlen helyzetbe hozol. Szóval 2022 óta ez téma, ugye ez a magyar-amerikai válogatott, magyar-amerikai válogatott. A Dani ugyanolyan magyar, mint ti, vagy én. Szóval ez nem kérdés egyébként.
1: Magyarul érez.
2: Persze, abszolút. Tehát, hogy, és gondoljátok el, anyuka, apuka magyar, nem? Vannak nagymamák, ugyebár, akkor vannak az edzőik.
1: Csirkepaprikás.
2: Igen. Igen, hát, hogy... tehát edző, a fitness edzője magyar, a fiziója magyar, szóval azért szerintem ő magyarnak érzi magát, de most ez, tehát egyben Amerikában született.
1: Igen.
2: Tehát azért ez most neki is vannak barátai.
1: Ott szocializálódott,
2: így van. Mekkora dolog az, nem? A barátai között, mikor mondják, hogy megyek újra utazok, tudom, Japánba kell utazni, ami az amerikai váltottal.
1: Igen.
2: Szóval kettős érzések ezek, de hogy az, hogy mennyire vették őt komolyan, mondom, az neki biztos, hogy jobban esett volna, hogyha jobban odafigyelnek rá, vagy foglalkoznak vele. Az, hogy én mit tanácsolnék most jelen pillanatban, ez van, hogy az U20-as válogatotthoz tartozik, az Egyesült Államok 20-as válogatottjához, neki erre kell felkészülni, és az, hogy majd később mi fog történni, az nem rajta múlik. Én mindig azt mondtam neki, mikor erről beszélgettünk, hogy tedd azt, amit belül érzel. Most nyilván, hogyha nem hívnak valahova, akkor nem tudsz jönni.
1: Tehát ez magyar egyértelmű.
2: Tehát azért mondom, hogy...
1: Gyuri, egy dolgot még tudom, hogy szeretnél elmondani, hogy szeretnéd felhívni a figyelmet, ugyanis te hoztál Miami-ből egy meszt, méghozzá Suarez aláírásával, és ezt egy jótékony célra szeretnéd elárvereztetni. Mondd el, hogy mi a történet, mert ugye ez a régi csapatodhoz kötődik.
2: Igen, szóval, hogy nyilván ez is a Danin keresztül jött, hogy a Suarez küldött egy meszt, egy aláírt meszt. Tehát én úgymond ős nyíregyházi vagyok, és szurkolók között nőttem fel, és sajnos az egyik szurkoló a Tajanovics József Gonzi néven ismert fiatalember elhunyt, és az ő megsegítésére ajánlottuk fel ezt a meszt.
1: A családnak a támogatására.
2: Két árván maradt kislány van, ahol tudom. Úgyhogy szeretnénk így ezzel támogatni a családot.
1: Tehát Luis Suarez által dedikált Inter Miami mez.
2: Így van.
1: Azaz a szép pink színű.
2: Nem, a fekete.
1: A fekete, bocsánat. Igen. Akkor a fekete színű. Luis Suarez által dedikált, és a befolyt összeggel szeretnéd ennek a nyíregyházi szurkolónak, drukkernek a családját megsegíteni. Hol lehet erre licitálni? Azt tudom, hogy a kikiáltás jár a 100 ezer forint.
2: Igen, ha jól, ma reggel néztem, 230 ezeren van.
1: Jelenleg 230 ezer. Hol lehet még, hogyha valaki úgy gondolja, hogy 250-et fizetné, érte 10 ezerenként lehet lépkedni?
2: A Facebook oldalon a Vén Tinédzserek oldalán, tehát ez a nyíregyházi szurkolói csoportnak az oldalán.
1: Vén Tinédzserek?
2: Igen, Vén Tinédzserek, így van.
1: Vén Tinédzserek Facebook oldalára menjetek fel, Luis Suarez által dedikált mez, amit Cséke Gyuri egyenesen Miami-ből hozott ide, azért, hogy megsegítse Gonzo, jól mondom?
2: Gonzi
1: családját. Menjetek fel, tényleg szerintem nagyon-nagyon jót tesztek ezzel. Másrészt azért Suarez által dedikált mezt otthon tudni kirakni a falra, azért az valami.
2: Ez biztos.
3: Nagyon nagy dolog.
1: Ugye? Jó, Gyuri, nagyon szépen köszönjük, hihetetlen izgalmas az életed, és alig tudtuk becsomagolni ebbe a 2x15 percbe. Nagyon-nagyon nehéz, de kívánok neked nagyon-nagyon sok sikert, és tényleg egy olyan pályát, ilyen szakértői, mentori pályát az Egyesült Államokban, amilyen csak elképzelsz magadnak, és persze sikeres munkát Pintér Danival együtt is.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Csékely György, egyéni fejlesztésekért felelős szakember az Egyesült Államokban. És jövünk vissza, most mit játszunk?
4: Most hangcsapdát.
1: A hangcsapdát játszunk. Jó, akkor a hangcsapdához mutatok nektek egy hangot, és az pedig így szól.
5: Szerintek napi dolga vagyok. Az anyám nagyon jöttek volna, ha te mindegyre elmentek elég jól a gyerek hallottat volna, ami akkor olyan például volna, hogy ünnepségeim dolgokat nagyon jól esett.
3: Ez könnyű lesz.
1: Minden, igen, minden este lehet hallani, szinte.
3: Mindent elmondtam.
1: Jó, 0620 22 22 122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda.
1: 9 óra lesz 3 perc múlva. Valaki írja Szabi Jankmajtisról. Oké. Okay. Hogy én gyerekkoromban sokat játszottam Gyurival, jól ismertem szülei testvérét, Anna Marit. Tessék. A pénz győzni fog Dani esetében is, meglátjátok. Hát amennyiben arra célzol, hogy az amerikai válogatottságot fogja választani, akkor én egyébként Gyuri helyett elmondom, hogy én mit javasolnék neki, én az amerikai válogatottságot javasolnám. Egyszerűen karrier szempontból. Tehát az Egyesült Államok valószínűleg a következő VB-n is ott lesz. Például. Nagyon valószínű. Magyarország ugye eléggé kérdéses. Mikor voltunk kint utoljára? 40-valány éve?
2: 40.
3: Nagyjából.
1: Aha. Igen. Most sem sikerült. Tehát, hogy például ilyen. De hát ő futballista, és egyébként az Egyesült Államokat nyilván legalább annyira szereti, mint Magyarországot, hiszen tényleg ott szocializálódott, ott vannak a barátai, ott nőtt fel. Magyarországhoz az köti, hogy ahogy mondta, szülei, az edzője, és nem tudom, nagyszülők. Szóval, hogy én az amerikai válogatottban mennék.
3: De nagyon nehéz dilemma lehet ez minden szempontból.
2: De hát, ha nem hívnak. Abban nincs dilemma. Tehát, hogy azért nem mindegy, hogy az egyikbe hívnak, vagy adnak két meccset, és nem vagy elég. A másikba pedig rád számítanak, és már valószínűleg a nagy csapatban is részt vehettél 19 évesen. Hát igen, tehát itt ez a kérdés.
3: Ha egyik helyre van meghívod, a másikra nincs, az azért eldönti a dilemmát.
1: Én most arra az esetre mondtam, amikor mondjuk, hogyha mindkét helyre hívnák, igen. Akkor mit csinálna? Soha nem élt itt.
2: Én?
1: És tényleg jöjjön el, és ebbe a vircsafba vegyen részt.
2: Nem. Ne. Én is ugyanezt
1: mondom. Én ugyanezt mondom.
2: Én is az amerikait választám.
1: Hát figyelj, én tudok, magyar volt válogatott focista, mondja, hogy a mai napig, nem tudom, hogy mai napig, de mit a bizonyos hónapig, beleszólás volt arra, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitánya kit tegyen be a csapatba. Kívülről beleszóltak. Nem mondom el a nevet, nem mondok el senkit.
3: Ez nagyon súlyos.
1: De hogyha ez így van, akkor én nem akarnék játszani.
3: De nem szakmai ember gondolom.
1: Nem. De amúgy se lehet beleszólást, az edzők, az a szövetségi kapitány döntése.
2: Ha persze. Hát nem azért fizetjük.
1: De.
3: És ő vállalja az arcával egyébként az egészet utána.
2: Hát ha vállalja.
1: Na jó, itt van velünk Csaba. Szia Csaba, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
1: Szia, honnan hív Csaba?
4: Nyíregyházáról.
1: Ó, hát most ment el a Gyuri.
4: Igen. Hallottam, és hát büszke vagyok rá. Úgy, mint megyebeli, városbeli, hát nem is tudom, hogy igen.
1: De te az a korosztály vagy? Neked van emléked róla, amikor ő focista volt?
4: Hogyne, persze. Én jártam ki a meccsre. Mai napig járok ki, csak a munkám miatt nyilván nem tudok. Aha. Minden vasárnap, vagy szóval attól, hogy mikor van a meccsen, vagyok minden meccsen. De nyomon követem a Nyíregyházát.
1: De fantasztikus ember, és elképesztő, amit mesélt.
4: Igen.
1: Ja. Na jó, Csaba.
4: Sok sikert kívánok neki.
1: Hát köszi, amíg hallja, lehet, hogy már a kocsiban ül.
2: Igen.
1: Na jó van, figyelj, mutatjuk neked a hangot, oké? Okay?
4: Rendben.
1: Tessék.
5: Szerintek napi dobja vagyok. Az anyám nagyon jöttek volna. Ha teményekre elmentett elég jól a gyerek hallottat volna, ami akkor olyan például volna, hogy ünnepségeim fogokat nagyon jól esett.
1: Na?
4: Ha jól gondolom, a Sellő Istvánnal szokott műsort vezetni.
1: Sellőnek én hallottam, de igen.
4: Erről is Antónia.
1: Igen, ez az.
5: Szerintem én elég jó anya vagyok. Például az anyák napi ünnepségre elmentetek volna, akkor olyan dolgokat hallottatok volna a gyerekeimtől, ami nagyon-nagyon jól esett.
2: Szuper, hát gratulálok.
3: Jó úton volt a Sellő István, de ezt nem tudjuk elvenni.
1: Csabám, óriási vagy.
2: Így van, nyertél egy bocsizacsit, benne pedig egy bögrét, meg egy baseball sapkát, és 10 után Anett keresni fog.
4: Rendben, nagyon szépen köszönöm. Szuperek vagy, nagyon jó műsor.
1: Köszönjük szépen.
2: Szép,
1: szia Csaba.
4: Sziasztok.
1: Szia. Na, írja valaki, hogy ne legyen már állandóan pejoratív, ami magyar. Ez ne szép. Laca UK-ből, és írja a angol számról. Hát Laca, egyáltalán nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy furcsa módon működik a magyar válogatott, mint ugye halljuk, nem csak sejtjük, hanem halljuk meg valószínűleg, neked is van valami okod arra, hogy a UK-ben élsz, és nem itt. Tehát valami pejoratív volt, ha már ezt a szót használod furcsa módon, ami magyar, és ezért mentél el, gondolom én. De egyáltalán nem erről van szó, csak nem baj, hogyha rámutatunk arra, hogy
2: tudunk róla.
1: Igen, pontos, jól mondod, hogy tudunk róla. Így
2: ez
1: van.
2: Ez dicséret.
1: Jó. Köszönjük szépen. Jövünk vissza Horthy Gáborral, maradunk ugye a futballnál, de most arról lesz szó, hogy ezzel a drága kis Infantinóval mi lesz, ugye? Itt beteljesítette, happy finishben volt, tehát szó se róla. Ugye ezzel az óriás VB-vel, amit még nagyobbra akar duzzasztani, befinishelte magát happyre, Trumppal együtt, és gyakorlatilag most már majdnem mindenki egy pár afrikai országon kívül gyűlöli őt.
3: De ez nem tántorítja el attól, hogy újra megpályázza a FIFA elnöki tisztségét.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Műsorajánló.
6: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
7: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
6: Jön a Bocskor! És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
7: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
6: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
1: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
7: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
8: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
7: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
6: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
1: Rock City! Én találtam ki.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Elkezdett a Riprop Kent a kis stílusú csirkemel a Marnevaltó.
1: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Evito oldalon.
2: Hány óra?
3: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedakurt.
4: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol.
4: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek fankot.hu. Jegyek fankot.hu.
6: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
7: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Figyelj!

0: akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsított Annatúr összetételű Biomed Flexamed krémet extra magas 20% fekete nadálytőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomed Flexamed krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
2: Keresse az új Flexamed krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomed Flexamed krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
3: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos. Napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: A hőszemben az égen, elfeledem majd, hogy elfáradtam égen. Holnap újra indul minden ugyanúgy.
8: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
9: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Jelentős felújítások zajlottak a mellékutakon, küldik a nyugtaadatokat a NAV-nak. Ma és holnap még 30 fok felett lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén majdnem 140 kilométernyi mellékutat újított fel a Magyar Közút, erről a közlekedési és beruházási miniszter írt közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, 132 kilométeren be is fejeződtek a munkálatok, mintegy 5 kilométeren, két helyszínen pedig az utolsó simításokat végzik. Emellett még csak nem 28 kilométernyi mellékúton készülnek a felújításra. Külső kivitelezők is több helyen, nagyjából 570 kilométeren dolgoztak, illetve dolgoztak. Most is fő és mellékutakon, így összességében több mint 700 kilométernyi utat tesznek rendbe ebben az évben. 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz az új rendszer első 3 napjában a pénztárgép portálon. Az egyszerű webes felületen a papírnyugtás vállalkozások küldhetik be az adatokat. Szeptember 3-áig 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtát rögzített így. Az e-pénztárgépek is jól teljesítenek. A NAV ingyenes alkalmazását már 12 000-en kezdték használni. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke megközelítette az 1,3 milliárd forintot. A kötelezettség szeptembertől él. Év végéig a türelmi időszakban azonban nem büntetnek a mulasztásért. Idehaza az idei volt a legszárazabb és a második legmelegebb nyár 1901 óta. Mindhárom hónap forróbb lett az átlagosnál, és több intenzív hőhullám is kialakult. A legmelegebb nyár azért egyelőre mégiscsak a 2024-es marad. A tartós hőség mellett idén mindhárom nyári hónap rendkívül csapadék szegény volt. A 20. század kezdete óta nem volt ilyen szárazság nyáron. Elszállították a Dunában talált második világháborús légibombát. Az amerikai robbanóeszközre a folyó 22. kerületi szakaszán bukkantak. A 250 kilós eszközt tűzszerész búvárok emelték ki. A művelet idejére a Duna mellett húzódó árasztó utat mintegy 200 méter hosszan kiürítették és le is zárták. A korlátozás a Dunát is érintette. Ma is sok napsütésre számíthatunk, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok körül lesznek a maximumok. Holnap napközben is napos idő várható, majd délutántól nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon már nem kizárt, míg 30-35 fok lehet. Az előrejelzések szerint csütörtökön már felhősebb és csapadékosabb időnk lesz.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Történt egy baleset még a reggeli órákban az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 15-ös kilométernél megszűnt a sávzárás, de a torlódás több mint 5 kilométeres, adta hírul az Útinform. Erős már a forgalom az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M3-os autópálya bevezető szakaszán, valamint a 2-es főúton Dunakeszi térségében és a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve a 11-es főúton Szentendre körzetében és az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Vezessenek figyelmesen!
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 9 óra 16 perc van most, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anel, szia.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, ez annyira helyes ez az SMS. Edinburgh-ban voltak Bon Jovi koncerten, 5. sorban. Egyszerűen zseniális élmény volt, ez most lehetett tegnap. Egy álom vált valóra. A setlist igazi best of volt, a hangulat pedig leírhatatlan. 60-80 ezer ember énekelt, táncolt és bulizott együtt. Olyan érzés volt, mint az ember egész életében magával visz. És mintha ez még nem lett volna elég, másnap a hotel felé sétáltuk, amikor pont akkor jöttek ki a hotelből, és ott voltak előttünk. El sem hittük, hogy tényleg megtörténik velünk. Egy ilyen koncert és egy ilyen találkozás után egyszerűen nem volt kérdés, vettünk jegyet, és holnap irány Wembley.
1: Oho.
0: Azt a mindenit, de jó. Na jó, gyerekek, indul szeptember 21-én hétfőn a nagy Bocskor Rock City turnénk. Méghozzá Miskolcon kezdünk, aztán megyünk Szegedre, Pécsre, Székesfehérvárra és Győrbe, és ott szeretnénk minden városban egy az általatok megválasztott kedvenc zenekart bemutatni azért, mert aztán lesz egy heti győztes, és a heti győztesnek a dalát egy hónapig játszok itt a Retróban.
1: Így van, úgyhogy szerintem ennél nagyobb ajándék nincs is.
2: És igen. Egyébként iszonyatosan jó együtteseket kaptunk már eddig is. Tényleg mi magunk is úgy vagyunk, hogy vitázunk köztük így adáson kívül is, mert elképesztően jó.
0: Igen, most nem is tudom, hogy melyiket mutassam. Győrből nagyon jó a felhozatal, ugye mutattuk a Hoppárét, de tegnap megmutattuk már nektek, és még egyszer szeretném megmutatni a Rock Me Lady-t. Ezek csajok, ugye?
1: Igen. Igen.
0: De még a hangszereken mindenhol csajok játszanak. Basszus, gitáros, dobos. Úgy tudom.
3: A dobos nem, de a gitáros a lány.
0: Gitáros, igen. Lány, és az énekes is lány.
3: Igen.
0: Győr, Rock Me Lady, és a Neked Adtam Mindent.
4: Pedig én neked adtam mindent.
0: Ó, de jó.
3: Ami maradt nagyon.
1: És olyan vagányul néznek ki.
0: Ó, de jó.
4: Mégsem kellett semmi.
0: Elmenni jobb lett volna.

0: Mindig. Igen.
1: És a léptem váró.
0: Igen.
2: Meg ilyen élet van a hangjában.
0: Úristen, de jók. Jó, bajban van Győr, mert jók. Tényleg. Na, mit mutassunk még?
3: Például Győrből az Áve Éva. Tegnap
0: hogy van az Áve Éva?
3: Tegnap őt is csíptük.
0: Igen, nagyon. Csak nekem nincs itt.
3: Aha.
2: Az nincs.
0: Igen.
3: Ki van még Győrből?
0: Győrből még a át a Hoppári és a belvárosi Betyáról.
3: Belvárosi Betyáról. Nagyon jó.

0: Tényleg Győr erős.
1: És egyébként ők azok belvárosi betyárok, akiket már az elejétől megjegyeztem, akárhány együttes jött utána. Tehát azért valamit ők is tudnak. Benne igen. Marad az ember fülében.
2: Igen, Szegedről a disztópiára emlékeztek? Tegnap már mutattuk. Amivel magadnak tartozol.

0: költői képek vannak, ez azért nekem
1: igen,
0: ez,
1: egy picit
0: ez
1: mindig olyan eléneklem, ami éppen a fejemben van, csak
0: nem, nem illik.
1: Gyuri, ne szórakozz már velem, nem itt illik, a hátsó ülésen.
0: Nem illik sértegetni együtteseket, ez nem illik a művészetükkel.
2: Ja. Nem, de csak szeretett a gangyalóg a szádban is ilyeneket hallasz.
0: És akkor?
2: Semmi. De várj, a Szegedről még itt van az Imágó Mundi.

0: Nagyon jók ők is ám.
1: Nagyon. Tényleg. Igen.
0: Na jó, gyerekek. Egyelőre most ennyit mutattunk be, holnap még mutatunk, és mikor kezdünk el szavazni?
1: Hát holnap már el kéne kezdeni azért legalább egy-egy városról. Szóval mindenki füleljen, aki szeretne bekapcsolódni, és jegyzeteljen a kedvencéről, mert lehet, hogy holnap kell dönteni.
0: Oké. Jó, akkor a kedvenceteket egyszer csak jegyezétek meg bármelyik városra, amire úgy gondoljátok. Én mondom, Győrben vagyok nagyon nagy bajban. Nekem egyébként a Hoppáré meg a Rock Me Lady a kedvencem Győrből. Ezt elmondom, de hát ez nem számít semmit.
1: Csak a Hoppáréban egyet tudunk érteni szerintem. Még a belvárosi
0: betyárok. A Rock Me Lady nem?
2: Hát
0: nem.
2: A Rock Me Lady a legjobb.
1: Ott van a belvárosi betyárok is, én nem tudom elengedni Győrből.
2: Mert a traktor vonz.
0: Na jó, gyerekek, jöjjön Horthy Gábor, mert nem tudunk itt megegyezni.
3: Valaki így csinálja. Kovács passzol. Kese támad, és gól. Valaki így.
4: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
3: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
5: Jó reggelt, úgy hallom, nem vagytok jól, mert vitatkoztok.
0: De, hát ez pont, ez produktív vita.
1: Milyenkor vagyunk jól.
0: És egyébként boldogok vagyunk, mert ennyi jó zenekar nem volt egy ilyen 4 évvel ezelőtt.
1: Nem, tényleg egészen.
0: Voltak jók, de ennyi nem volt.
1: Meglepő a színvonal, úgyhogy örülök, hogy tudunk mind vitatkozni.
0: Így van. Gáborom, kezdjük el gyorsan. Tehát a FIFA elnöki tisztségéért újra elindul Infantino, ami azért érdekes, mert gyakorlatilag őt befiniselhette volna saját magát. Csúcsra vitte, VB-t megcsinálta, Trump csókolgatja. Miért nem megy haza? És amúgy az egész világ utálja.
5: Egyébként az egész világ utálja, arról nem beszélve ugye, hogy elkezdett volna bizniszelni a Trump családdal, amelynél ennek a családnak ugye az a legfontosabb értékmérője, hogy sok pénz legyen, és még sokkal több pénz. Uh-huh. Rohadt sok pénz legyen. Megneszelték, ugye Infantino ott barátkozott velük, meg mutogatta Trumpot is, meg fölvitte a dobogóra, az meg ott ripacskodott, meg a spanyolokat megpróbálta egy picit ott arrébb tolni a főszerepből, és közben azon kattogott az agya, hogy jó lesz nekem ez az Infantino, mert alánylag sok pénzt ígér, én nem leszek benne az első körben, majd a Venko, meg a Onoka, meg ezek azok bizniszelgetnek. És ez kitudódott. Hát és az ember ezt nem jól csinálta. Amúgy sem volt nagyon megtervezett, ez csak az Infantinónak volt a fantazmagóriája ez az egész, hogy majd ő azt a nem tudom én hány milliárd dollárt, amit itt Amerikában összebarkácsolt, azt majd ő a Trump családdal jó megosztja, meg még elviszi Amerikában még egyszer a világbajnokságot, mert ez olyan jó sikerült, csak hogy közben ugye történt itt egymás, mert hogy az amerikai válogatottnak az egyik játékosát kiállították. Emlékeztek rá?
0: Hogyne, én emlékszem rá.
5: Igen, és aztán egyszer csak mondták, hogy hát ez a piros lapos nem érvényes, úgyhogy ez a fickó jöhet tovább. És pont a belgák ellen léphetett ismét pályára. Természetesen Infantino azt mondta, hogy az adott fegyelmi bizottság és az adott szervezet a lehető legjobb munkát végezte, és ez makulátlan dolog, hogy egyik pillanatról a másikra kiállított játékosnak az eltiltását annulálják.
0: Ez csak, hogy hívjuk mások emlékébe is, ugye Donald Trump javaslatára, akinek köze sincs a focihoz, ő az ország egy vendéglátó ország, amúgy semmi, és hogy az amerikai elnök a FIFA-ra az Infantinón keresztül oda hat, hogy egy piros lapot függesszenek fel egy amerikai játékossal szemben, ez világra szóló botrány volt.
5: Ilyet még Putyin sem mer megcsinálni.
0: Hát azért megpróbálná, csak most nincs helyzetben.
2: Nem tudunk róla.
5: Na mindegy, az a lényeg, hogy fölhívta Gianni, figyú, what about ezzel az amerikai játékos, amit kiállítottátok. Főnök, mit csináljunk? Inkább engedjétek el az ő eltétát. Jó. Na és akkor ebből kiborultak. Volt még egy helyzet, ami miatt a felfordulás még jobban kialakult, mert a németekbe is beleállt. A legjobb német játékvezetők tényleg tökéletes munkát végeztek a világbajnokságot, és minimális szerepet sem kaptak. Semmilyen szerepet nem kaptak. És a német szövetségnek az első embere üzenetet küldött Infantinónak, Infantino meg hopp lehúzta őket, a srácokat a listáról, és még egyszer mondom, mindenféle egyeztetés nélkül ugrott bele a svájci ember. Ez tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen nyalóka, olyan a feje, nem? Nézzétek meg a képét.
0: Majd Infantinói?
5: Igen.
0: Ja, hát igen.
5: És mindenféle egyeztetés nélkül elkezdett itt bizniszálni, és hát ebből aztán lett óriási felháborodás, mert ugye ő itt főként az embereknek a szentimentalizmusára appellált, hogy a sport, a labdarúgás a világ legnagyobb érzelme. Igen, kifelé ezt mutatta, befelé meg azt mutatta, hogy gyerekek, megérkezett az utalás Amerikából, a két Veiko, a Kushner vagy Kushner küldte. Szóval ez a kettő dolog így nem működik együtt, és hát szembe ment vele mindenki. Ugye az UEFA, hát az UEFA-t azt most meg megint megtámadta Infantino, mert azt mondta, hogy személyes bosszút vezetnek a ő ellene, és hogy ezt ő kikéri magának, mert hogy ő mennyi mindent megtett azért, hogy a szervezet ilyen stabil legyen. Ez így semmi baj nincs, mert az UEFA tényleg azt szeretné, hogy renduralkodjon, mert a Ceferin nevezetű szlovén elnöknél ott minden működik normálisan. És még egyszer mondom, Infantinónak az a legnagyobb baja, hogy ő neki csak 4 éve nyílik lehetősége a nagy pénz lenyúlására. Miközben az UEFA-nál pedig indul a bajnokok ligája, minden évben Európa bajnokság 4 évente, tehát ott folyamatosan jön a pénz, és ez zavarja egy kicsit Infantinót, legszívesebben UEFA elnök lenne ő is.
0: De nincs már elég. Ezt tudom, hogy mindig nagyon furcsa, amikor milliómosok, milliárdosok esetében ezt az ember megkérdezi, hogy nem elég már. És valami miatt nem, tehát ők valahogy nem így látják. Nem tudom, mennyi van Infantinónak, de hogy simán visszavonulnék Toszkánában, nézném a naplementét, innám a bort, vezetném a Ferrarit, mi bajom lehet? Miért kell még stresszelnem magam?
5: Hát ő nagyon szeret ám mutatkozni, emlékeztek a katari világbajnokság alatt is, mekkora bőrfotelben ült a sejk mellett.
0: Na de hát ennél följebb nincs, tehát aztán az amerikai elnökkel mutatkozott, nincs feljebb, tehát ő most a jó Isten nem fogja magához szólítani egy fotó erejéig.
5: Hát, ha magához szólítja, akkor viszont új szavazásra kell indítani.
0: Igen.
5: Akkor viszont nem kell lobbizni, hanem akkor tettek kik a jelöltek, mutassátok meg magatokat. Na hát, és a jelöltek között a legerősebben egy Viktor Montagliani nevezetű embert emlegetnek, ő kanadai származású, ő az Észak- és Közép-Amerikai Szövetségnek az elnök és a FIFA alelnöke. Tehát maga a belső táborból jön az egyik jelölt. Hát gondolhatjátok, hogy most hogy ütik őt, a Montaglianit. Akkor van itt egy másik fickó, Salman bin Ibrahim al-Khalifa, ő az Ázsiai Labdarúgó Szövetség elnöke, ő nyíltan ellenezte Infantino befektetéseit. És már 2016-ban is indult ellene, de hát akkor még elsöpörték. Na most képzeljétek el, egy sejk, ugye hát most összehasonlítjuk az, hogy ott ült a sejkkel egy ilyen hatalmas nagy bőrfotelben, ami majdnem akkora volt, mint egy jacht, és akkor abból a táborból, tehát az arab táborból indul ellene valaki. Szóval elég komoly a felfordulás, és a FIFA jelenlegi főtitkára egy Matthias Grafström nevezetű ember is elindult, meg Darius Mioduszki, ő a Légia Varsó tulajdonosa. De hát leginkább ezt a Montaglianit emlegetik, és hogy múltkor is említettem, még ott van David Beckham neve, hát, de szerintem ő nem akar ebbe beleszállni, mert ő a tiszta ügyeknek a nagymestere leginkább.
0: Hát mert hogy mocskosnak kell lenni a FIFA-nak mindörökre?
5: Ez tényleg,
0: tudom, hogy álnaív kérdés, de akkor is, tehát, hogy nem lehetne pont ez a lényeg egy ilyen Beckham vagy hasonló figurával kitisztítani? Hát Blatter után jött, tehát mi változott? Semmi.
5: Pont ezt akarom mondani, hogy ez egy akkora nagy pöcegödör ez a FIFA, mind a mellett ugye a világ legnagyobb barátjának mutatva a szervezetet, hogy aki ennek a közelébe ér, az óhatatlanul is beleesik. Az a kérdés, hogy elsüllyed, vagy talpon tud maradni. Hát nézd meg, ugye Pepi Blatter is bement a börtönbe, azt amikor kiengedték, akkor mondta, hogy hát micsoda egy mocskos ember az Infantino.
0: Igen, nagyon bírtam.
5: Igen, ott csápoltam a meglett férfi, és akkor mondta, hogy hát ez egy borzalmas, micsoda egy felépítés ez a FIFA. Akkor ott van Michel Platini, akinek szintén volt elszámolni valója, mert valahogy a Spice-ban talált 30 vagy 40 millió eurót, és akkor őt is leváltották az elejére. Tehát aki ide kerül, annak olyan felismerhetetlen ambíciói támadnak, hogy azonnal mindent akart, és ő akar a világ közepe lenni. Amúgy is ő a világ közepe, mert rengeteg embert etetnek, itatnak, de még jobban. Tényleg úgy van, ahogy te is mondtad, bocs, hogy oké, menjünk, azt akkor majd Istennel leülünk egy kicsit borozgatni. És hogy ez a tétje ennek az egésznek.
0: És az a baj, az most tudom, ilyen nagyon moralizáló gondolat, de tényleg az a baj, hogy ugye nem nagyiparosok tologatják ide-oda a pénzt, nem nagy ingatlan mágnások tologatják ide-oda a pénzt, hanem ez ugye sportról szól, amelyhez a pénzt az egyszerű hétköznapi ember fizeti be.
5: Hát igen.
0: Mert ugyanis a bevételek ugye egyrészt ugye a szponzorok által, másrészt a belépőjegyek meg a televíziós közvetítési jogdíjak által, ami mind a

0: ők is ugye, mint ahogy a Jeff Bezos egy garázsból kezdte a karrierjét. Infantino meg ott kezdte, hogy egy ilyen karrier diplomata volt, és akkor elős nyelvcsapásokkal haladt fölfelé, és a megfelelő embereknek megfelelő mennyiségű pénzt dugott a megfelelő farsebébe.
1: Mert hogy a FIFA mindig is így működött. Jó, Gábor, köszönjük, ennyi időnk jutott mára, nagyon-nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
1: Köszi, szia, Horthy Gábor! Jó, köszi Gábor, ez a München engem is kiborít. Tudod, hány magyar mondja itt Münchenben is, hogy München? Írja valaki német számról. Igen, pedig ez nem nehéz, ez nem olyan, hogy az, mi, nem tudom, nehezünkre esik kiejteni. Ez csak...
2: München.
1: Igen, de... hogy miről is van szó, vagy ez honnan jött, ez most kiderül.
2: Így van, ugye Anett állásinterjú sztoriából indult az egész témánk, aminek az lett a vége, hogy Bocsit és Gyurit elvittem egy igazi állásinterjúra.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
4: Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
7: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
8: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
7: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
10: És a finom görög ízekre?
9: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
10: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
11: Telefon.
12: Kávé.
11: Reggeli.
12: Kávé.
11: Munka.
12: Kávé.
11: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a AP-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
14: Mi?
15: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
13: Ugrok egy bombát!
15: Szállás.hu.
16: Úgyis tett!
17: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
18: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
19: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal! Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel, vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit! Részletek a visionexpress.hu oldalon.
2: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. AquaBoost. A víz többé nem unalmas.
9: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
1: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
9: De jó neked. Mi a titkod?
1: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
9: Sedacur Forte.
1: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
4: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrész ellátás kilátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jayco nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
16: Omoda, Jayco.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-10 lesz, 5 perc múlva. Hát gyerekek, ez izgalmas. Nagyon izgalmas, amit a turnénk, a Bocskor Rock City. Mert nagyon-nagyon erős városok vannak. Vannak olyan városok, amelyek picit alul vannak reprezentálva. Egyenlőre hallgatói javaslatok alapján. De most Székesfehérvár kapott egy cunamit. Csak nem látom, hogy mi ez. End of Paradise?
2: End of Paradise.
1: End of Paradise. És a Hol van című dalból mutatnánk be nektek egy kis részletet.

0: Na, ez volt az End of Paradise, és ahol van Székesfehérvárról, hogyha valakinek nagyon tetszene, nekem picit 80-as évek.
1: Igen, de nem történt más, mint amit ígért az együttes a címében, tehát a nevében, az End of, az biztos.
0: Nem, de tudom, hogy ez is nagyon népszerű ez a műfaj, de ez picit tematikájában is, és kivitelezésben nekem picit 80-as.
2: Hát, nekem a lelkemtől áll távol, igen.
1: Igen, távol áll?
2: Igen, ha van
0: de az ne számítson, tehát mi...
2: Tudom, én nem számítok.
1: Egy-egy szavazatunk lesz, de igen, azért nagyon ne befolyásoljuk a közönséget, mert majd ez is oda kerül a szavazásra.
0: Így van. Jó. Egyelőre most így nézünk ki, majd még mutatunk egy pár részletet már meglévőkből, de itt nagyjából be is zárjuk a zenekar felvételeket, nem?
1: Igen, és nem tudom, te hogy vagy vele, azért látszik egy-egy ilyen bejátszó után a szimpátia megindulás ugye az SMS-ezők részéről is, tehát, hogy holnap el fogjuk tudni kezdeni majd élesben már szavaztatni a városokat.
0: Szerintem is. Én, amit nekem látszik, azt tudod mi? Az, hogy egy-két zenekar felébredt, és elkezdte mozgosítani a saját rajongóit, hogy írjatok már meg rólunk, és akkor jön ez az SMS dömping. És ezért kell nekünk tiszta fejjel állnunk a dolgok előtt, és látni azt, hogyha valaki nagyon-nagyon megtolja, akkor a mögött egy ilyen kis mesterséges összefogás
1: van. De hajrá, csinálják csak, és ezt javaslom minden együttesnek, hogy nyugodtan.
0: Igen, csak én azt szeretném igazából, hogy mondjuk a győri zenekarokra ne a győriek szavazzanak feltétlenül, hanem mindenhonnan az országban. Ott nincsen személyes ismeretség, szimpátia, érted?
2: Így van, meg azért ne az legyen, hogy egy telefonszámmal valaki végigírja az egy nevet.
0: Ja, nem, azt látjuk.
2: Ne próbáld meg azt, hogy az egész SMS falat te akar teletenni.
0: Na jó, a mai nap legjobb pillanatai következnek. Hát, hajrá, Évi.
2: Nagyon jó volt. Anett állásinterjú sztoriából indult az egész témánk, aztán Bocsit és Gyurit leteszteltem ők, hogy ők hogyan teljesítenének egy igazi állásinterjún.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
0: Anett mesélte egy pár nappal ezelőtt, hogy egy ismerősének folyamatos küzdelem az, hogy megfelelő munkaerőt találjon. És ugye ez egy szupermarketje van.
4: Igen.
0: És oda keresett munkavállalót.
4: Vagy. Oda keres ugye folyamatosan munkavállalókat, és pont elmeséltem múlt héten nektek, hogy a legutóbbi két állásinterjú, az mi már röhögünk rajta, de nem vicces, de annyira szürreális volt például. Képzeljétek el, volt egy jelentkező, aki ugye ilyen kötetlen beszélgetéssel indul az interjú. Uh-huh. És akkor érezte a munkáltató, hogy valami nem stimmel a hölgyel, és akkor megkérdezte, hogy van esetleg kérdésed, zavar valami, és akkor így mondja neki, hogy nem igazán tudja, hogy mondja, de neki mennyire kell itt számolni.
0: És akkor... Számolni, tehát számokkal dolgozni, igen. Számolni, igen.
4: És akkor így mondta neki az ismerősöm, hogy hát annyira, hogy ez egy élelmiszer volt. És hogy itt vannak, van kassa.
0: Van kassa, vannak súlyok, van valamit össze, igen, kell adni, ki kell vonni.
1: Vannak mennyiségek.
0: Van lehet 5 krumpli, meg 7 krumpli.
4: Igen, és hogy azért kell számolni. Hát jó, akkor lehet, hogy ez nem az ő munkahely, és így kérdezte tőle, hogy de te tudtad, hogy mire jelentkezel? Hm. Jó, hát azért megpróbáltam, ez volt rá a válasz.
0: Évi, te ugye főnök vagy, te szoktál felvételiztetni, vagy állásinterjúztatni?
2: Igen, szoktunk állásinterjúztatni. Hát mondom, milyen körök vannak nálunk munkakörök. Takarító, úszómester, úszóoktató, vízilabdaedző, pénztáros. Tehát
0: ezekre lehet jelentkezni.
2: Ezekre lehet jelentkezni. És
0: Évi, te összeszedted nekünk azokat a kérdéseket, amelyeket leggyakrabban feltesznek állásinterjún, és ugye azt szokták mondani, hogy az állásinterjún ki lehet következtetni a kérdésből, hogy mi a helyes válasz. Tehát, hogyha valaki egy picit gondolkodó ember, akkor azt nagyjából tudja, de vannak olyan kérdések, amiből fogalmam sincs, hogy mit akar.
1: Igen.
2: Így van.
1: Igen. Csak valami kreativitást, vagy ilyenek, és az lenne a stratégia ilyenkor szerintem, hogy ez a tudod, hogy a sorok között akar olvasni, mint igen, amit az Évi mondott most, és erre kell figyelni.
0: Hogy nézzük már meg ezeket a kérdéseket, Évi, te összeszedted, hogy a Gyuri meg én, akik jelentkezünk egy álláson nálad, ezekre a gyakran feltett kérdésekre, amiket nem ismerek most, miket mondanánk, jó?
2: Jó, de kezdhetjük azzal, hogy mindenki egy perces vagy 30 másodperces bemutatkozót mond magáról, mert hogy...
0: Milyen állásra jöttünk?
1: Tényleg ez jó.
2: Legyen egy fontos. Olyan, hogy úszoda üzemeltetés franchise-t indítunk, és nemzetközi porondra szeretnénk ezt az egészet kivinni.
0: Tehát az amit te úszodaként csinálsz, azt ki akarjuk vinni Prágába, Wroclawba, és Eisenstadtba.
2: New Yorkba szeretném kivinni, okay. Münchenbe, és Londonba.
1: Jó, én Münchenre pályázok. München.
0: Gábor vagyok, én ki tudom mondani ennek a bajor fővárosnak a nevét, München, nem München. Tehát, hogy...
1: Ja, már így személyeskedünk, jó.
0: Hát, bocsánat, de téged kell kitúrjalak ebből.
1: Jó,
0: akkor... Tehát beszélek németül, nagyon-nagyon jól ismerem a német üzleti közeget, és egyébként én gyerekkoromban úsztam, Tehát teljesen tisztában vagyok a víz pH-értékének fontosságával a gyermekek és a felnőttek bőrét illetően, és lejárt ja, Gábor vagyok. Gábor vagyok.
2: Azt már mondtad az elején.
1: Lejárt az idő.
0: Lejárt na, akkor mondjad te.
2: Na, mondjad te, na, okos.
1: Hát ahhoz képest, hogy a barátom ugye Németországban sok bratwurstot evett, ezért gondolja, hogy ugye alkalmazott.
0: Magadról beszél, bemutatkozó.
1: Ahhoz képest én a Balatonon nőttem fel. Nekem a vérem is víz. Én egy vízibicikli kölcsönzőt menedzseltem éveken keresztül, tehát azt gondolom, hogy a vízisportokban és a vízi tevékenységben abszolút jártas vagyok, és a menedzselés szinten is alkalmas lennék. A környékben csak úgy becéztek, hogy a vidra. Azért, mert annyira...
0: Egyben a vidra?
1: A vidra. Azért, mert annyira közel voltam a vízhez, és annyira otthonosan mozogtam. Mindenem a víz.
0: Minden a víz, nyilván vízi bicikli kölcsönzőnek tök jó a vidra. Én viszont tudom, hogy hogy kell egy épületet működtetni, ugye egészen a fűtésszámla kifizetéséig, a kabinosnak a fegyelmezéséig, a tisztaság biztosítását.
1: A vidra is fegyelmezte a kabinost.
0: Vidra, nincs is kabinot nálatok. Szóval én alkalmas vagyok, és mindez németül.
2: Aha, csak mondom. Németül is
0: tudom. Mindez németül tudom.
1: Der vidra. Der vidra.
0: Nem jó, kapunk kérdéseket?
2: De kaptok kérdéseket. Nyilván a hallgatóktól mondom, hogy ti is döntsétek el magatokba, hogy melyik volt egyáltalán hiteles, vagy melyik az, amelyik jó. Na, nézzük olyan kérdéseket, ami egyébként abszurd kérdések, ennek is lesz majd jelentősége. Például, hány pizzát rendelnek minden este az Egyesült Államokban?
0: Most számolni kell, Gyuri.
1: Nem, szerintem itt se kell.
0: Megint nem kell számolni? Nem.
1: Szerintem itt is szabályon kívül kell gondolkodni.
0: Nem tudom, de azért ne felejtsd el, hogy mi egy menedzseri állásra jelentkezünk. Tehát itt azért kell számokkal foglalkozni, könyvelni, stb. Tehát ez egyfajta logisztikai kérdés.
1: Igen.
0: Hát sok szóljuk meg.
1: Ugyanakkor gondolj arra, hogy ezt mi nem tudhatjuk. De hogy nem. Az a durva, hogy szerintem senki más sem.
0: Szerinted 10-ből hány ember eszik pizzát?
1: 10-ből 8.
0: És amerikai? 10 amerikai?
1: 10.
0: Akkor 260 millió pizzát rendelnek, és esténként.
1: Meg vagyunk.
0: Köszönjük.
2: Ez egyébként akkor minden ember rendel pizzát?
0: Amerikában, igen, Gyuri ezt mondta.
2: Minden este. És ti ezt teljesen normálisnak gondoljátok.
0: Nem, nagyon már, nézd meg mekkorát.
1: Ezt láttuk a filmekben,
0: Nézd meg mekkorát.
2: Jó, menjünk tovább. Ha kirabolhatnál egy bankot, anélkül, hogy bárki megtudná, megtennéd?
0: Persze.
1: Én is.
2: De itt viszont akkor most felmerül főnökként a lopás gyanúja.
0: Nem csak tudja meg senki. Hát, hogyha te megtudod, hogy loptam, akkor nem lopok.
1: Akkor rosszul lop.
2: De tehát te nem. Azt hiszed...
0: Nem. Tehát, hogyha most arról van szó, hogy én a müncheni uszodából, az Uli Hoeneß uszodából lopok-e ajrót, nem lopok, mert megtudjátok.
2: De nem.
0: Ha nem tudnátok meg, persze, hogy lopnék.
2: De ti mindig de azt gondolják.
1: Nem is hiányzik nekik.
0: Pontosan erről beszélek.
1: Igen.
2: De nem értitek meg? Ti azt hiszitek mindig alkalmazottként, hogy mi nem tudunk róla. Nem. De mi tudunk róla.
0: A kérdés nem így szólt, hogy mi tudunk róla, nem tudunk róla. Ha nem tudják meg, akkor kirabolnád a bankot? Természetesen, mint minden egészséges ember.
2: Na jó, és akkor figyeljetek.
0: Hát ezt nem tudják meg. Igen. Csak én tudom meg, hogy nálam van a pénz.
1: Igazad van, ez egy ilyen rátermettségi teszt volt, igazad van.
2: Jó, na, figyeljetek, akkor egy szakmai kérdés, jó?
0: Több is jött.
2: Jó, ha reggel azt látod, hogy a medence vízminősége nincs rendben, mi az első 5 dolog, amit ellenőrzöl?
1: 5.
2: Itt kiderül, hogy mennyire vagytok tisztában az uszodákkal. Tehát ugye mivel ti uszoda üzemeltetés, uszoda management, franchise-al foglalkoztok, tehát mit teszel?
0: Ha a vízminősége nincs rendben?
2: Igen,
0: hát
2: reggel.
0: Én Tájföldön láttam egy pulgájt, aki szájába vette a vizet, így meglögybölte, mint a borkóstolón.
1: Aha.
0: Kiköpte, és akkor öntött hozzá egy kis klort.
1: És visszaköpte a medencébe?
0: Akár.
2: És hogy ő...
1: Ez Münchenben nagyon jó lesz.
2: És hogy öntötte bele a klort? Gondolom hordóval.
0: Hát ilyen flakonból. Hát ez egy házi medence volt, nem akarom te tiéd.
1: Hát nem pohárból. Nem,
0: de akkor... Szóval hogy én azt gondolom, hogy a nyelv és a garat az egy nagyon-nagyon-nagyon jó ittülő, tehát ez egy nagyon jó műszer.
1: Igen, lugosságot, savasságot, mindent tudsz mérni.
0: Mindent.
1: Jogos.
0: És a Gyuri ő szomeljé volt még fiatal korában, tehát ő aztán még azt citrusosságot is vél benne majd. Mm.
1: Feri, gyere, mert ez nagyon citrusos.
0: Következő kérdés.
2: Jó, jó, akkor mondom. Ebből semmit nem tudtatok megcsinálni. Na, figyeljetek, válsághelyzet alakul ki. Szombat délelőtt tele van az úszoda. A gépészet hibát jelez. A vízminőség elkezd romlani.
0: Megint a vízminőség?
2: Hát mert most nyilván ez. De romlani. De nem tudja a gépész, mi a probléma. Igen. Teli van az úszoda. Mit teszel?
0: Kiürítetem a...
1: Nem, csendben, nem teszünk semmit.
2: Hát de várja, kell
0: de
2: a bevétel.
0: De vész, hogy romlik a vízminőség, látszik, vagy csak tudjuk?
2: Hát te még csak egyelőre mit tudod.
1: De jön valaki a csíp a szemembe, vagy mi történik?
2: Kezd romlani, kezd a helyzet...
0: De ezt csak a műszerek mutatják, vagy látszik az embereken is.
1: Kicsit folytosak, piroskátok.
2: Még egyszer elmondom, a helyzet romlik, de az első dolog, tehát te nem tudod, hogy mi lesz.
1: Hámlik a bőrük, hámlik?
2: Nem tudod, hogy eljutunk-e oda, hogy csípi a szemüket, megfulladnak, belehalnak.
0: De ezt akarom kérdezni, hogy honnan tudjuk, hogy romlik?
2: Ennyire onnan,
0: romlik?
2: Hogy a gépész elkezdte jelezni, hogy baj van, és a műszerek elkezdtek rossz adatokat küldeni. Hát. Ebből lehet bármi.
1: Bajban főnök, fél óra múlva meghalnak a medencében.
2: És te tudod, hogy óriási bevételed van ezen a napon. Mit teszel?
1: Ez beugratós megint.
2: Nem, ez nem beugratós, ez válsághelyzet.
0: Tudod, mit teszünk? De már fizettek, akik benn vannak azok.
2: Hát persze.
1: Semmit nem teszünk, semmit.
0: Teljesen egyetértek. Hát a gépész alkalmatlan. Én egy öltönyös menedzser vagyok, akik ott fennülök abban az üveg ízébe, ugye? Olyan üvegtorony, a te irodád is.
1: Üvegtorony.
0: Ilyen üvegtorony van neked is, ugye? Én ott ülök a bőrfotalomban. Mit tudok tenni? Hát semmit az égvilágon.
1: Kinézel az üvegtoronyból, látod, hogy vidám a lubickolnak, semmi gond. Ennyi.
2: De oké. És hogyha elkezd odáig menni, hogy szólnak, hogy csípi a szemüket a víz szemüvegen keresztül?
1: Hát akkor a Decathlonba elküldöm őket, hogy nem vettek jót.
2: Hát figyeljetek, válságot...
0: Ki kell ürítetni az úszodát, nincs mese. Kiürítettem az úszodát, mindenki menjen haza, és a hangos bemondó bemondja, sajnos a belépője járát nem tudjuk visszatéríteni.
1: Jó.
0: Ennyi?
1: Jó, ez jó.
2: Jó, utolsó kérdés. Jön egy nyugdíjas néni, akinek bérlete van, és egy bikinis csaj. Összekapnak, mert
0: neki,
2: csak...
0: Neki milyen van? Neki nem mindegy, csak, nem mindegy, törzs vendége.
2: Nem, ő most csak egyszer
0: napi
2: van.
0: Jegyes.
2: Napi jegyes, ezáltal ráveheted, hogy bérletes legyen. Csak egy darab pálya van, a hármas pálya szabadon. És mindketten használni szeretnék, de nálunk az a szabály, ugye? Megbeszéltük már legelején, hogy mindenki csak egy pályán egy ember úszhat. Mit teszel?
0: Mit tegyek? Hát, a bikini is úszik.
1: Természetesen. Nekünk biznisz szempontjából az a lényeg, hogy legyenek új bérletesek.
0: Hát nekünk ugye az kell, hogy a napi egyes elégedetten úszkáljon a hármas pályán. A bérletes öregasszony úgyis visszajön, hiszen bérlete van, érted? Ami ingyen van, az úgyis kihasználja.
1: Évek óta minden nap úszik.
0: Minden nap jön, minden nap a hármasra megy. Már én unom föntről látni az üvegtoronyból. Érted? Olyan lassan, hogy beszarok.
1: Hiába rotik a vízminőség, csak kínálja.
0: Ehhez képest ott van a Pamela Anderson is a napi jegyével is nem úszhat. Nem kérdés, és, hogy Pamela úszik.
1: És adok neki egy ajándékbérletet is utána.
2: Jó, nézzétek, mindenki szíve joga eldönteni, hogy alkalmas erre a munkára vagy sem.
0: Döntsd el te!
2: Hát szerintem totál alkalmatlanok vagytok.
0: De ez nem igaz. Hát kit vennél fel?
1: Mindent,
0: aki ért a klórhoz, komolyan. Nem olyat, aki így menedzsel egy ilyen intézményt mindig. De...
1: Szerintem mindent megoldottuk, és még feljebb is vittük az ázsióját.
2: Ne vicceljél már! Hát lerohadt az emberek bőre, és még te ott hagytad őket a vízbe.
0: Nem, akkor már kivittem. Amikor már rohadt, akkor kivittem.
1: Addig, amíg nem csípte a szemüket, addig maradtak csak ott.
2: Jó.
1: És szereztünk új bérleteseket.
2: A saját érdeketekben nem kinézet alapján veszünk, és nézzük a lakosokat, vagy a vendégeket, hanem az alapján, hogy milyen rendszeresen jár.
0: Nyilvánvalóan igazgató azt, hogy nyilvánvalóan igaza van, de ha egymás között vagyunk, ugye a bizniszt nézzük. Nem?
2: Hát
0: tehát nyilvánvalóan megkülönböztetünk, kiküldünk, kiközösítünk, megalázunk. Tehát, hogy nem? Tehát,
1: mindent,
0: hogy,
1: amire épül a biznisz.
0: Így működik egy úszoda.
1: Klórozunk, savazunk, glugozunk.
0: Megszégyenítünk.
2: Igen, én kívánom.
0: Kívánom én is.
2: Igen.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra elmúlt fél perccel. Na, gyerekek, itt most mindenki a zenekarokon vitatkozik. Egyik üzenik, hogy ez a Müncheni Cowboys, ez csúcs csóka. A Müncheni Cowboys.
2: Nagyon kedves, köszönöm.
1: Igen. Jó témák, jó együttesek, megint jókoltatok. Jóci a bordiller, és ez mind szar, a vírfarkas takarom. Jó, hát a vírfarkas mindig itt lesz nekünk.

0: Na tessék.
1: Hát igen, és nagyon bánt, hogy a Évi még nem tudja a szöveget, úgyhogy ezt még be kell pótoljuk.
0: Ja, már köztünk is nagy viták vannak itt a zenekarokat illetően, nyilván belenézünk egyébként más klipjeikbe is, és de azt tudjuk, hogy ő nagyon-nagyon erős. Te neked ugye a szegedi kedvenced van, Gyuri, a hátsó üléses.
1: Igen, a hűvös együttes. Nekem ők nagyon beakadtak, úgyhogy őket én rájuk fogok szavazni.
0: És amikor az Imago Mundi, de ők is nagyon erősek.
1: Az a baj, tényleg, igen.
0: Igen. Igen, igen, igen, igen. Nem játszom tovább, ezt az előbb játszott. Nem ezért fizettem, bármerre jársz, az milyen volt Szegedem?
1: Ezt megmutattuk?

0: Igen, ők is. Miskolc zenemi. Nagyon jó. Gyerekek, nehéz lesz.
1: Nagyon nehéz. És ezért kezdtünk el már vitázni rajta, mert ugye mindenkinek van egy szavazata, és hát egymás szavazatait is már így előre kritizálgatjuk.
0: Nagyon jó, hogy egymás sértegetjük már egyébként.
1: Igen. Általában mindennek ez a vége, ennek is ez
2: igen, lett, igen. De az enyém kettőt ér, nem?
0: Évi, búcsúzz el!
1: Te egy kicsit korábban búcsúzva te, jó?
0: Jön Vágó Piros, Évi mondtad, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Így van, találkozunk holnap reggel 6.08.
1: Viszlát!
3: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6.08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Érkezettől, Reprop, Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Pihenj egy kicsit.
3: Gondolkodj pozitívan.
2: Menj el sétálni, szedd össze magad.
4: Az enyhe depresszió nem akarat erő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
5: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
7: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
9: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
10: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
11: Önnek a Protexin kell.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
14: Végvári Ádám vagyok. Október 29-én az Erkel Színházban ünneplem a 75. születésnapomat.
15: Én pedig Csepregi Éva. Szeretettel várunk benneteket egy felejthetetlen neoton slágerekkel teli estére. Ünnepeljünk együtt!
16: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
17: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
16: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
19: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
14: Idén is oltják a hetedikeseket HPV ellen. Érkeznek a nyugtaadatok a NAV-hoz. 30 fok is lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-ig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
20: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzés szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
14: Másfél milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz az új rendszer első 3 napjában a pénztárgép portálon. Az egyszerű webes felületen a papírnyugtás vállalkozások küldhetik be az adatokat. Szeptember 3-áig 20 ezer vállalkozás, 424 ezer nyugtát rögzített így. Az e-pénztárgépek is jól teljesítenek. A NAV ingyenes alkalmazását már 12 ezeren kezdték használni. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke megközelítette az 1 milliárd 300 millió forintot. A kötelezettség szeptembertől él. Év végéig a türelmi időszakban azonban nem büntetnek a mulasztásért. Rókák merészkedtek a Balaton sekélyvízébe az utószezonban. Szeptember 1-én délután Fonyódnál készültek a fotók a váratlan, de barátságos vendégekről. A képeket a medfigyelő osztotta meg. Még a strandolók sem zavarták a vadakat, magabiztosan besétáltak a tóba a hőségben. A Balaton vízszintje nyáron jelentősen csökkent, a tó június közepe és augusztus vége között 34 centit apadt, írta a beol.hu. Ma is sok napsütésre számíthatunk, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok körül lesznek a maximumok. Holnap napközben is napos idő várható, majd délutántól nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon már nem kizárt, még 30-35 fok lehet. Az előrejelzések szerint csütörtökön már felhősebb és csapadékosabb időnk lesz.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Ezen a kett délelőttön köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és igen, változatos zenékkel megtöltött 4 órát töltünk majd együtt. Jazz meg az lusta szerető, Mary Maryvel, a Shackles, ilyenekkel dobom fel a kett délelőttöt. Elsőként George Harrisonnal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az imént hallottuk Pink és Nate Ruth's Just Give Me a Reason slágerét, ezúttal pedig boldog szülinapot kívánunk Pinknek, aki 47 éves lett ezen a napon. Van jó néhány érdekesség vele kapcsolatban, azt talán már nagyon sok hallgatónk tudja, hogy tornázott komolyan gyerekkorában, úgyhogy azok a légtornász bemutatók, amiket akár a videóklipben, akár pedig a koncertjein látunk, azok nem légből kapottak, volt bizony előzménye mindennek. És ami viszont az utóbbi pár év érdekessége, hogy titokban még több mint 10 évvel ezelőtt vett egy szőlőbirtokot, és sokáig nem is verte nagy dobra, hanem beletanult a szőlészetbe, tehát tényleg járt iskolába, és szőlészkedést, borászkodást tanult, úgyhogy azt szerette volna, hogyha a környékbeliek nem az alapján ítélik meg a borát, hogy ő Pink, hanem egész egyszerűen elkezdett bort készíteni, és szép lassan kupálta ki magát ezzel kapcsolatban. Na hát gratulálunk neki, és akkor most folytassuk majd a jazz meg az lusta szeretőjével, Elton John hosszú nevű dalával, illetve most érkezik Cher és az All or Nothing.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt folytatom majd a TNT Nem jön álom a szememre slágerével. Lehet, hogy leszünk így a következő napokban, mert hogy komoly front érkezik majd a holnapi napon. Előtte majd Sabrinát is meghallgatjuk a Boys Boys Boys-szal. Reggel bocsijék egy érdekes kezdeményezésbe kezdtek, illetve ez már ismerős lehet a hallgatóinknak. Tegnaphoz két hétre útnak indulnak, újból nekivág majd a Bocskor turné, és megint azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy minden helyszínen, ahová ellátogatnak, megkeresik az adott térség legjobb zenekarát, és ebben kérik most a hallgatók segítségét. Egyrészt ajánlásokat kérnek, másrészt pedig aztán majd lesz egy szavazós rész, amikor el kell dönteni, hogy az adott városban melyik zenekart tartják a hallgatók a legjobbnak, mert akkor az adott városban a Bocskor turné idején az a zenekar fog élőben zenélni. Viszont van egy nagyon fontos megjegyzésem, hogy 10-ig érdemes küldeni az ajánlásokat, 10 után már nem látják bocsijék az SMS falat. Ettől függetlenül köszönünk szépen minden lelkes ajánlást. És akkor, ahogy ígértem, folytatjuk már is Sabrinával, jön a Boys Boys Boys a Retro Rádióban.

0: Madonnával pedig irány a 90-es évek. Egy óra után tehát tartsanak velünk továbbra is, ezeket a slágereket is hozom majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Hány óra?
5: Hajnal 2.
4: Megint nem alszol?
5: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
4: Próbáld ki te is a Sedacurt.
6: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Alszol.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is lett.
9: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Rózsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
11: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöld el a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
12: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
13: Van. Minden pillanat számít.
14: Van.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
16: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. AquaBoost. A víz többé nem unalmas.
17: Anya, kapar a torkom!
18: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
16: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
20: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
21: Omoda, Gyéko, a jövő választása.
22: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
23: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
22: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 7-től 9-ig 200 g sózott földi mogyoró 22% kedvezménnyel csak 339, a tej vagy így csokoládé és vajas keksz 31% kedvezménnyel csak 549 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot. Diákoktól várnak dokumentumfilmeket a székesfehérvári szemlére. Délutánra már elég meleget ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. A Szent István vidékfejlesztési program keretének felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Egyebek mellett erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a program először 10 térségben indul meg, országosan a kezdeti szakasz értékelése után vezetik be. Ettől függetlenül megtartják a Magyar Falu programot és a versenyképes járások programját is, közölte a kormányfő az országgyűlésben. A parlament egyébként ma több határozatot is hoz, emellett megválaszthatja a független közmédia testület tagjait és elnökét. Elkezdődik a 2026-os központi költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája is. Súlyos repülőbaleset történt Miami-ban. Egy Puerto Rico felől érkező teherszállítógép tegnap túlfutott a leszálló pályán, több járműnek is nekiütközött, majd az orrára borult, kigyulladt és nagy lánggal égett. A szerencsétlenségben legalább 5 meghaltak, 3 ember válságos, 2 súlyos állapotban van. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét órákra lezárták. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra a középiskolások és a felsőoktatásban tanulók legfeljebb 10 perces alkotásokkal nevezhetnek. A legjobb filmeket bemutatják a Székesfehérvári Filmfesztiválon is, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
3: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a érkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
2: Úgy tűnik, a vénasszonyok nyara egyelőre folytatódik, de már közel a lehűlés. Jönnek is a részletek a várható időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, nagyrészt derült, napos, száraz időre készülhetünk. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A holnap is derült idővel kezdődik, aztán délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, nappal mindenhol 30 fok fölé melegedhet a levegő. Csütörtökre keleten is megnövekszik a felhőzet és sok felé való színű csapadék. Lehűlés kezdődik, délután 21-29 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kicsit borongós az ég, de ettől függetlenül meleg készülődik. Ma is köszöntöm 11 után 6 perccel a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Ebben az órában Charlie-val, Anastasia-val és most a Pet Shop Boys-szal kezdek.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rápillantottam az SMS falunkra a 0620-22-22-122-re. Találtam is üzenetet többek között Jucustól is. Szia Piros, köszönjük a jó zenéket, most különösen jól jönnek. Lassan talán sikerül átállni az őszi menetre, bár a reggeli felkelés még tartogat kihívásokat. Mire belerázódunk, jön a hétvége, és ez így megy tovább. Köszi mindent, szép napot kívánok, Jucós. Köszönöm szépen az üzenetedet, hát igen, szerintem sokan egyetértenek, együtt éreznek veled, különösen a hajnali felkelést, és egyáltalán a reggeli kicsit valószínűleg kapkodósabb készülődést. Folytatjuk akkor már is, hogy adjuk a lendületet hallgatóinknak, például a Moho Sapiens-szel, az Angyalbőrben slágerrel, de most jöjjön az Eiffel 65 féle Blue a Retro Rádióban.

Minteridők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Akárhogy is nézzük, azért alapvetően a nyári hónapok, még hogyha mi dolgozunk is, és csak a gyerekek lógázzák a lábukat, de egy picit kényelmesebbek. Talán a reggel nem annyira kapkodós, nem annyira sietős, bár ugye sok esetben a táborba vagy ide-oda csak el kell juttatni a gyereket, de hogy ilyenkor ősszel azért nehezebb, az átállás is felértékelődik minden perc. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy hallgatóinkat kérdezzük meg, hogy ki hogyan tud segíteni magának, hogy minél több időt tudjon kicsalni egy-egy napból, hol egyszerűsíti le az életét, mik azok a praktikák, amiket a mindennapok során bevetnek hallgatóink azért, hogy mondjuk a reggeli készülődés zökkenőmentesebb legyen, vagy mondjuk a hétvégi takarítás rendrakás is egy kicsit könnyebben menjen. Meséljenek nekünk, mi pedig zenélünk addig is tovább, úgyhogy már is folytatom majd a Bagosi Brothers-szel, illetve jöjjön a Gazibóval, az I Like Chopin a Retro Rádióval.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk majd hamarosan azokkal a tippekkel, amiket hallgatóink küldenek, hogyan tudnak időt spórolni maguknak, vagy hogy saját energiájukat kíméljék. Erről van ugyanis ma szó, erről kérdezzük ma, kinek milyen bevált trükkjei vannak ezzel kapcsolatban, hiszen most megint az az időszak van, amikor azért lehet, hogy akár a reggeli készülődésbe, vagy az esti előkészítésbe egy picit több feladatot kell besűríteni, szóval hallgatóink mindjárt mesélnek, én viszont folytatom közlekedési infókkal. Az M0-ás északi szektorában az M3-as és M2-es csomópontja között burkolatjeleket festenek, itt a torlódás több mint egy kilométeres. Az M7-esen pedig Budapest felé Kápolnás nyék térségében vágják a sövényt, úgyhogy itt egy sávot lezártak, lassulásra kell számítani, óvatosan ezeken a területeken is, és persze a közlekedési infókat is várjuk SMS-ben is a 0620 22 22 122-n, amivel folytatom. Queen, Friends Will Be Friends.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Délután a romantikus oldalunkat is felcsillantjuk majd, szól majd a Republik slágere is.
1: Hosszú az út, míg a kezem a kezedhez ér. Szeretni valakit valamiért.
0: És meghallgatjuk a Sakáltanya betét dalát is. Ezekre is készülhetnek, de azért lesznek törgős zenék is, tehát délután a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztov Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcs szörp 699 forint. A 16 tekercses Regina Delikét toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
6: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Figyelem!

0: akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
2: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
3: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsítottan natúr összetételű Biomet Flexamet krémet extra magas 20% fekete nadáltőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomet Flexamet krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
6: Keresse az új Flexamet krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomet Flexamet krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
7: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
8: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
9: Omoda Gyéko, a jövő választása.
10: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek funkot.hu. Jegyek funkot.hu.
11: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
12: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A Szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tejszív vagy sajtszív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaradba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Kezdetnek 10 térségben indul majd a Szent István vidék fejlesztési program. Papírsárkány fesztiválra készülnek Zamárdiban, nyáriasan meleg idő várható. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidék fejlesztési program, 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A kezdeti szakasz értékelése után országosan jövő augusztus 20-a után vezetik majd be a programot, amely a tervek szerint csaknem 2200 vidéki települést, körülbelül 1.850.000 embert segíthet közvetlenül. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
17: a havaihez hasonlóan, de elértük a 2 millió utast, növekedett a kompók forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett, augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Hunyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompók, Szántódrév és Tihanyrév, itt kell meg át legtöbben, a kompók mellett a személyhajózásban a dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fér fel.
16: Lakóházakat, raktárakat és egy iskolát is találatért hajnalban Kijevben és környékén. Az orosz légicsapásoknak több halottjuk és sebesültjük is van. A rakétákból, drónokból 175-öt fogott el, illetve semmisített meg az ukrán légvédelem. Papírsárkányok lepik majd el az Eget Zamárdi felett. A háromnapos égenjáró nemzetközi papírsárkány fesztiválon szeptember 18-ától égi parádékat, reptetéseket, sárkánykészítő workshopokat tartanak. A közönség ritkán látható repülőszerkezeteket, lebegő szobrokat is megcsodálhat. A felhők többsége elvonul, általában napos időre van kilátás, a csúcsok 28 és 34 fok körül alakulnak, késő estére ebből 18-25 fok marad. Holnap délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, de még nyárias meleg lesz, akár 30-35 fok. Csütörtökön keletre is megérkeznek a felhők, sok felé valószínű csapadék, hajnalban 12-18, napközben pedig már csak 21-29 fok lesz.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Elérkeztünk hát a kedd délhez is, sőt, 4 perccel már meg is haladtuk. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük majd együtt az időnket. A Rocky Betét dala, a Republik egy slágere, nagyon színes lesz a kínálat, az Alfa Villel kezdünk.

minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. Hallgatóink küldik már a saját jól bevált praktikáikat, hogy hogyan jut mindenre idejük, hol tudnak viszont elcsípni, milyen trükkök vannak, amik nekik beváltak arra, hogy valahol időt, vagy akár a saját energiájukat tudják spórolni. Krampusz ezt írta, korábban kell kelni, és több mindenre van idő. Szép napot! Ez nagy tipp, köszönjük szépen! A folytatásban jön majd a Survivor, a Rocky Betét dalával, de most már Real McCoy-t halljuk.

rockstar. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kapjuk már az üzeneteket hallgatóinktól arra a kérdésre, hogy ki hogyan tud összeszedni néhány percet akár csak a nap folyamán, kipipálni néhányat a teendő listáról, mert ez bizony mindig hosszú, sőt van, amikor aztán a nap végén kiderül, hogy túl hosszú volt. Itt van például Zsuzsa üzenete. Én akkor takarítok, amikor amúgy is várni kell valamire. Amíg lefő a kávé, kipakolom a mosogatógépet. Amíg fő a tészta, letörlöm a konyhapultot és kiteregetek. Meglepően sok minden eltűnik így a listáról. Igen, ezt én is így szoktam csinálni, nincs üres idő, nincs az, hogy csak állok és támasztom a pultot, és várom, hogy igen, teszem azt, mondjuk felforjon a víz valamihez. Aztán itt egy másik üzenet. Nekem az vált be, hogy este kikészítek mindent reggelre. Ruhát, táskát, kulcsot, még azt is, melyik cipőt veszem fel. Reggel 10 percet biztosan nyerek vele. Ezt aláírás nélkül kaptuk egyébként, de nagyon jó tipp. Ez is tud működőképes lenni, nálam a bökkenő egyébként ott van, hogyha aztán a kitalált és kikészített szett mégsem működik, és nem tetszik magamon, vagy aznap nem tetszik magamon, és nem érzem benne jól magam, na akkor jön aztán az őrült kapkodás. De várjuk ez ehhez,

hasonló tippeket, történeteket, trükköket, kinek mi vált be, és persze érkezünk majd a slágerekkel is. A folytatásban jön Radics Gigi vadonatúj érzése, és a Run DMC az Aerosmith-szel karöltve Walk This Way a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy jó megfigyelés az utakról, sofőr Krisztiántól. Még folytatódik az őszi takarmányok betakarítása, ezért az utakon az autósoknak számítani kell az aratógépek megjelenésére. Figyelmesen közlekedjenek, illetve a szüret is most van, így a szüreti gépek is jelen vannak. Krisztián, köszönjük szépen a figyelmeztetést, valóban akkor sok türelmet kívánunk, és akkor már is jöjjön a Retro Rádióban egy igazi klasszikus, az Abbától, a The Winner Takes It-tól, pontban 3:41-kor.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk mindjárt az idén 30 éves Spice Girls slágerrel. Igen, már a Wannabe is 30 éves pontosan. Erről egyébként meg is emlékeztek a volt Spice Girls tagok. Ami viszont egy abszolút friss mai hír, hogy egy reklámfogásban együtt szerepel Emma Bunton és Jerry Halliwell, és próbálják meggyőzni a közönséget, hogy létezett egy eltitkolt hatodik tagjuk is, Pumpkin Spice néven. Na és folytatjuk majd Phil Collins-szal is.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli greek. Master good.
6: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
7: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
6: Mit is mondott? Artrevin?
7: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
6: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
7: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
8: Ugrunk egy bombát?
10: Szállás.hu.
11: Úgyis tett.
12: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért tőzsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz.
13: Amikor a pillanat és az önbizalom tökéletes összhangba kerül, a te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
15: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
16: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
17: Omoda Gyéko. A jövő választása.
18: Sziasztok! Kökény Attila vagyok. Én pedig Rakoncai Viktor. Szeretettel várunk benneteket a Tutto Bello nagy koncertünkre. 2027. március 5. MVM Dome.
19: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Változókori hőhullámok, alvás problémák, feszültség, szorongás. Ismerős? Nem vagy egyedül. A Remifemin a kezdetektől támogat a menopauzához vezető úton.
2: A Remifemin 25 éve a magyar nők biztos társa. Változókor könnyedén. Remifemin plusz fémtabletta. Patikában kapható növényi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: hogy érkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Átlag alatt teljesítettek szövegértésből diákjaink a PISA felmérésen. Orosz diplomatákat utasítottak ki hazánkból. Egyelőre kitart a szeptemberi nyár. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, Lannert Judit szerint. Az oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértés terén viszont kicsit az alatt teljesítettek. A nemzetközi felmérés egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. Magyarországon 273 intézmény, mintegy 6400 tanulója töltötte ki a teszteket. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány. Ezt a külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott hazánkban, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő később közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dínyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
4: A dinnék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor, nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
3: Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték. A szerb hatóságok bukkantak rá, Novi Sadban rejtőzködött, éppen a születésnapján fogták el. A kiadatási eljárás megkezdődött. Tovább csökken a felhőzet, nagyrészt derült, napos, száraz időre készülhetünk. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A holnap is derült idővel kezdődik, aztán délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, nappal mindenhol 30 fok fölé melegedhet a levegő. Csütörtökre keleten is megnövekszik a felhőzet és sok felé való színű csapadék. Lehűlés kezdődik, délután 21-29 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Egy óra után is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, töltsék velem még a következő 60 percet ebben a kedd délutánban, ahol hozok majd szép számot is, olyat is, amire tudunk egy kicsit pörögni, Tayo Cruzzal, a Spice Girls-el, Phil Collins-szal pedig kezdünk.

0: Úgy szeretnék én lenni a csók
1: király.
2: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Egy olyan amerikai előadóval folytatjuk majd, akinek nagyon bejött az italo diszkó, és úgy általában az olasz előadók dalai. Laura Branigan Gloriája Umberto Tozzi egyik dalának feldolgozása volt, míg a nem sokára érkező Self Control is egy olasz szerző páros munkája volt, ami már önmagában is sikert aratott, Laura Branigannel pedig pláne. És azoknak, akik szeretik a hátborzongató filmeket, talán érdekesség lesz, hogy ugyanaz a rendező áll a videóklip mögött, mint aki az Ördögűzőt is rendezte, William Friedkin. Hamarosan tehát folytatom majd a Self Controllal, előtte viszont jöjjön még a Labussal a Sweet Dreams a Retro Rádióban.

Egy kicsit több a feladat, és talán kevesebb az idő. Tamás írja nekünk, én reggelente nem döntök semmiről. Ugyanaz a háromféle reggeli váltakozik, a munkahelyi cuccaimnak fix helye van, a kulcsom mindig ugyanott. Rengeteg időt el lehet pazarolni azzal, hogy hol van már megint valami. Ezzel szerintem nagyon sokan egyet tudnak érteni. Aztán itt van Évától egy üzenet. A legjobb időspórolós trükköm, megtanultam, hogy nem kell mindennek tökéletesnek lennie. Néha a vacsora meleg szendvics, és még mindenki életben van. Ebben is teljesen igazad van. Nagyon köszönjük hallgatóinknak ezeket az üzeneteket. 0620-22-22-122-es. A folytatásban pedig jöjjön Murray Head-del a One Night in Bangkok.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hamarosan 2 óra, ugye 1:45 lesz, 3 perc múlva, és érkezik majd még ebben az órában jó néhány sláger. A Bonnie M-től, a U2-tól, a One, de jó, milyen rég hallottam. Irene Carával pedig a Flashdance betétdala. Délutánban Dénes Tamással tölthetik az időt, aztán ugye szokás szerint Nyerges Iza kívánság műsora. Este 8-tól pedig ma is nyit az Abba házi presszó, és egy nagyon különleges vendége lesz ma Csabinak, Mészáros Zsolt, a fákkal suttogó. A kertészkedés minden szezonra csatorna alapítója, aki mindent tud a fákról, mert hogy már kiskorában fűzfát nevelt az erkélyen, wow, kamaszként pedig több mint 100 fát ültetett el a családi kertben, csak azért, hogy megfigyelhesse, hogy hogyan növekednek, mi történik velük. Gyerekként ugye nyilván kilógott a sorból, most pedig már több mint 100 000 embernek segít megérteni a fák nyelvét, Mészáros Zsolt, tehát este 8-tól az Abba házi presszóban. Én addig is jó szórakozást kívánok, most például Irene Carával.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 5 perc múlva itt a 2 óra, de Dénes Tamás már természetesen bemosolygott a stúdióba. Ő vált engem, beletölthetik tehát a következő 4 órát. Én köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
5: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
6: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: Megérkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek fankot.hu. Jegyek fankot.hu.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés attól.
4: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
5: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
6: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
9: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
10: Omoda Gyéko, a jövő választása.
11: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
12: Szia, drágám! Na, Istenél aludtam ma is.
11: De jó neked. Mi a titkod?
12: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
11: Sedacur Forte.
12: És a koncentrációt nem befolyásolja.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Idén is megtartják a Teszed akciót. Diákoktól várnak dokumentumfilmeket egy fehérvári szemlére. Nyáriasan meleg idő várható ma is, holnap is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A kezdeti szakasz értékelése után országosan jövő augusztus 20-a után vezetik majd be a programot, amely a tervek szerint csaknem 2200 vidéki települést, körülbelül 1 millió 850 ezer embert segíthet közvetlenül. Ismét megyék lesznek a vármegyék és kormány megbízottak a főispánok. A parlament 134 igen és 52 nem szavazattal döntött az erről szóló törvényjavaslatról. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bayer Judit lett. Idén is lesz Teszed akció. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12-e és 18-a között rendezik meg, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra a középiskolások és a felsőoktatásban tanulók legfeljebb 10 perces alkotásokkal nevezhetnek. A legjobb filmeket bemutatják a Székesfehérvári Filmfesztiválon is, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta el rádiónknak Sejben Csilla, a Szemle marketing vezetője.
17: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a érkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
16: A felhők többsége elvonul, általában napos időre van kilátás, a csúcsok 28 és 34 fok körül alakulnak, késő estére ebből 18-25 fok marad. Holnap délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, de még nyárias meleg lesz, akár 30-35 fok. Csütörtökön keletre is megérkeznek a felhők, sok felé valószínű csapadék, hajnalban 12-18, napközben pedig már csak 21-29 fok lesz.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most... legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délután kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénás Tamás. Ma is nyári napot kaptunk még, és használjuk többek között Rick Astley-vel, vagy épp

0: Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Meleg van egyelőre, a mi hőmérőnk 29 fokot mutat, de az ország egyes területén akár 30-31 fokos hőség is lehet. Igen, hőség még így szeptember 8-án én kitartok emellett, és még holnap 1-2 fokkal melegebb is lehet. Lesznek az országban olyan pontok, ahol akár 33 fokos meleg is lesz. Ez olyan igazi klasszik nyári hőség, mondhatni akár lehetne kánikula is, csak hogy holnap az esti órákban, sőt késő délután már az ország nyugati területeire megérkezik a hidegfront, és ez keresztül kasul fogja szelni az országot, méghozzá nyugatról keleti irányba. Valamennyi csapadékot hoz, olyan nagyon-nagyon sokat egyelőre úgy tűnik, hogy nem. Minden esetre a szerdai 33 fokos hőség után csütörtökön inkább 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és aki erre a hétvégére valami nagyon-nagyon tervezett, hát azért picit gondolkodjon, mert hogy jön majd a második hullám is, picivel még hűvösebb idővel, nem kell megijedni, hideg azért nem lesz, hiszen szombaton vasárnap 22-23 fokos csúcsértékek lesznek, viszont többfelé várható zápor, zivatar, most már inkább az Adria felől érkezik majd az a csapadék, valamivel bővebb lehet majd, szóval az az igazán sok csapadék, arra még mindig várni kell, de valami azért érkezhet. Legalábbis mi már nagyon reménykedünk benne. A folytatásban nálunk viszont Rick Astley és Ákos is itt lesz, előttük viszont itt van Lenny Marlin, ez a Sitting Down Here, itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Mindjárt a Technotronikkal és Ruzsa Magdival folytatom itt a Retro Rádióban. Most viszont közlekedjünk. 8 perccel múlt délután 14:30, és villámgyorsan arról, hogy az M1-es autópálya Hegyesalom felé vezető oldalán egy személyautó a közútkezelő járművébe hajtott. A 134-es kilométernél mindkét forgalmi sávot lezárták. A leállósávon lépésben halad a forgalom, tehát az M1-esen az osztrák határ felé. A helyszínen is mögött 3 kilométeres a torlódás. 2-es főút Szendehés Récsák között egy műszakhibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat az 50-es kilométernél. Itt útszűkületre kell számítani.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
5: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
4: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Még nyílnak a völgyben a kerti

0: virágok. Még zöld el a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
1: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
2: Van. Minden pillanat számít.
3: Van.
4: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
6: Végvári Ádám vagyok. Október 29-én az Erkel Színházban ünneplem a 75. születésnapomat.
7: Én pedig Csepre Géva. Szeretettel várunk benneteket egy felejthetetlen neoton slágerekkel teli estére. Ünnepeljünk együtt!
8: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
9: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Géko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
11: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Géko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
12: Omoda Géko. A jövő választása.
13: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
14: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
13: Mit is mondott? Artrevin?
14: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
13: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
14: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
15: Hétindító ajánlatok a metróban. A metrósé fűszeres burgonya gerezde 2,5 kg-os kiszerelésben. Csomagja most csak bruttó 1679 forint. Szeptember 7-e és 9-e között. Válts ki online gurmékártyát és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
16: Most először mondom el, most hinned kell nekem. Legalább
17: te vagy. Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntjük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
18: A reklám után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinform jelezte, hogy a 117-es főúton Kesztölc közelében kigyulladt egy kamion az 1-es kilométernél. A főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat a 117-esen meg is állították. Menjünk tovább, hiszen a következő órában, ha már Kesztölcnél járunk, akkor egy vidéki sanzonnak itt az ideje. Itt az ideje Tina Turnert is hallgatni, majd a Typical Male, a tipikus pasi. És egy egész csomó más zenét is meghallgatunk majd a folytatásban itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
6: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
7: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
8: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
7: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
10: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuap. Abban.
11: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
12: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világ piacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
13: Omoda Gyéko. A jövő választása.
14: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
16: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
17: Van. Minden pillanat számít.
18: Van.
19: Sajgó testrészek! Válassz a új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsított Annatúr összetételű Biomet Flexamet krémet extra magas 20% fekete nadálytőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomet Flexamet krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
6: Keressé az új Flexamet krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomet Flexamet krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógus. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Pihenj egy kicsit.
13: Gondolkodj pozitívan.
2: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
20: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
21: Újra jó kedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
23: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Kerékpáros barát címre pályázhatnak települések, munkahelyek, közintézmények. Ma is emelkedett a benzinára, egyelőre kitart a vénasszonyok nyara. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Matematikából és természettudományból nagyjából az átlagnak megfelelően, szövegértésből kicsit az alatt teljesítettek a magyar diákok a tavalyi PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a 91 országban elvégzett vizsgálat adatai az oktatás globális válságát mutatják, ehhez illeszkednek a hazai számok is. A mérések kezdete azaz 2000 óta most a legrosszabbak a 15 éves tanulók eredményei. A tárcavezető azt pozitívumként említette, hogy diákjaink kiemelten környezettudatosak. Idehaza egyébként 273 intézmény mintegy 6400 tanulója töltötte ki a teszteket. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. A tavaly megvalósított fejlesztésekkel lehet pályázni október végéig elektronikus úton. Az eredményeket novemberben hirdetik majd ki. Ismét drágult a benzin. A tegnapi emelkedés után ma újabb átlagosan 5 forintos növekedést tapasztalhatnak a vásárlók. A gázolajnál nem történt változás. 1 liter 95-ös átlagára így 622, a dízelé pedig 697 forint most, írta a holtankoljak.hu. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Veigő Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
26: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév. A kompok mellett a személyhajózásban a Dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
25: Tovább csökken a felhőzet, nagyrészt derült, napos, száraz időre készülhetünk. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A holnap is derült idővel kezdődik, aztán délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, nappal mindenhol 30 fok fölé melegedhet a levegő. Csütörtökre keleten is megnövekszik a felhőzet és sok felé való színű csapadék. Lehűlés kezdődik, délután 21-29 fok lesz.
27: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
28: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
29: Azt írja egy hallgatónk, hogy nem tudom hol, de náluk 33 fokot mutat a hőmérő. Minden esetre ma még meleg van, és talán holnap is, ahogy hallhatták a mikrofonnál Dénes Tamás. A hűvösebb időre már hozok Michael Jackson-t vagy Presser Gábort, nyitányként pedig Eric Carmen Hungry.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Tegnap már mondtam, vagy meséltem arról, hogy a New Jersey MetLife stadionban tartott koncerten, Ed Sheeran koncertjén Macklemore volt az előzenekar, és ő bizony nemcsak, hogy megosztó volt, de konkrétan rengeteg koncertlátogatónál kiütötte a mércét azzal, hogy politikai nagygyűlést csinált a koncertből, palesztinázott, és sok minden mást is mondott, és ugye a koncert után meglehetősen drága jegyek voltak Ed Sheeran koncertjére, szóval a neten csoportok alakultak, akik követelik most vissza a jegyek árát, illetve nagyon sokan felszólították Ed Sheerant, hogy azonnal távolítsa Macklemore-t a koncertjeiről, a hátralévő amerikai koncertjeiről. Nos, ennek az élére állt most Pink, és az énekesnő nem fogta vissza magát, szörnyűnek tartja azt, amit Macklemore rendez a koncerteken, és ő is felszólította Ed Sheerant, hogy nem ez a módja annak, hogy koncerteket rendezzen, hogy ilyen embereket enged maga elé. Hoppá, Pink keményen beleállt ebbe a sztoriba, aztán hogy mi lesz a vége? Meglátjuk. Nálunk minden esetre a folytatásban Michael Jackson és Presser Gábor is itt lesz, előttük Desiree, és az életről szóló dal, ez a Life It a Retro Rádióban.

0: Agrórádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Tina Turnerrel és a Magna Cum Laude-vel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, pontosan 5 perc múlva lesz 3:44. A taxi Zsófi írja, szia Tomi, 84-es főúton Rábapaty előtt egy kamion személygépkocsival ütközött, rendőrségi helyszínelés zajlik. Zsófi, köszönjük szépen az információt. Hír még, hogy a 2-es főúton Szendehely és Récsák között egy műszakhibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat az 50-es kilométernél. Itt útszűkületre kell számítani, míg a 86-os főúton egy defektes kamion akadályozza a forgalmat zalalövő elkerülő szakaszán. A 30-as kilométernél itt félpályán halad a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben a Kismuszka azt írja, Miskolc Szentpéteri kapu elesett, itt csak araszolás van. Nálunk pedig nagy zenék a következő órában is érkezik majd a United. De játszom egy jó kis funky muzsikát is, hallható lesz az Earth, Wind & Fire. És még sok más nagy sláger, nagy muzsika majd a folytatásban itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Maradjon lendületben ősszel is a JP Autóval. Mercedes-Benz Evito Base Edition 90 kWh modellek. Már nettó 10.882.500 forinttól lehetnek az öné. Fedezze fel az elektromos vezetés és a hatékonyság tökéletes összhangját. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
4: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
5: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel. És élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
7: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk! És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
10: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsított Tannatúr összetételű Biomed Flexamed krémet extra magas 20% fekete nadálytőgyökért kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomed Flexamed krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
11: Keresse az új Flexamed krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomed Flexamed krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
14: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
15: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túróstáska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Ismét lehet jelentkezni a Teszed akcióra. Értékes festményeket loptak el egy francia múzeumból. Holnap még meleg lesz, aztán lehűlés jöhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is lesz Teszed akció. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12-e és 18-a között rendezik meg. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dínyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Részletek Eitmann Norbertől, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől.
18: A dínnek minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dínyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor, nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
17: Lódarazsak támadtak kirándulókra a napokban többször is a Kék túra egyik útvonalán a Prónai kilátónál, közölték a Facebookon az Ipoly völgyi különleges mentők. A rovarok a második szinten található padba fészkelték be magukat, nem egyszer a mentők segítségére is szükség volt, a csípések ugyanis akár percek alatt kialakuló életveszélyes állapotot, anafilaxiás sokkot is okozhatnak. A természetjárókat óvatosságra intik a szakemberek. A lódarazsak nyár végén és ősz elején a legaktívabbak, és védik a fészküket. Ellopták Renoir három festményét egy múzeumból Dél-Franciaországban. A riasztó reggel 6 körül szólalt meg a rendőrök, 5 perc múlva a helyszínen voltak, de a képeket már elvitték. A két tolvaj eredetileg 4 műalkotást vitt magával, de menekülés közben egyet elejtett. Keresik őket, a festmények mintegy 9 millió eurót érhetnek. A felhők többsége elvonul, általában napos időre van kilátás, a csúcsok 28 és 34 fok körül alakulnak, késő estére ebből 18-25 fok marad. Holnap délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, de még nyárias meleg lesz, akár 30-35 fok. Csütörtökön keletre is megérkeznek a felhők, sokfelé valószínű csapadék, hajnalban 12-18, napközben pedig már csak 21-29 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 5 perc elmúlt délután 4 óra, és tovább emelkedett a hőmérő higanyszála. Na most már nálunk is. 30 Celsius fokot mutat. A mikrofonnál Dénes Tamás, ebben az órában felbukka majd a bikini, vagy éppen a Pointer Sisters, a nyitány, a csodálatos

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután fél öt a mikrofonnál Dénes Tamás. Cagnes-sur-Mer egy dél-franciaországi városka, amely többek között arról is híres, hogy található benne egy Renoir múzeum. Csupa-csupa rettenetesen értékes képekkel, és hát mondanom sem kell, hogy azért sok betörőnek az álma, hogy ide bejusson. Nos, ma hajnalra viradóra bejutott két betörő, kihasználták azt, hogy valahogy át tudták elektromos késekkel vágni a kerítést, és pont akkor jöttek, hajnali 3:46-kor, amikor az éjszakai műszakot a nappali műszak váltotta. Ezt használták ki, azonban a múzeum riasztója 5:48-kor működésbe lépett, a városi rendőrség 5 perccel később 5:53-kor már a helyszínen volt. Ennek is köszönhető, hogy a 4 ellopott Renoirból 2-t a kertben egész egyszerűen elejtettek a rablók, akik felkészültek voltak, eltakarták az arcukat, sisakban voltak, kesztyűben. Így is azonban két képet eltulajdonítottak, amelynek együttes értéke 9 millió euró, azaz több mint 3 milliárd forint. Úgyhogy most fél Franciaország őket keresi, mert azonosították, hogy kikről van szó. Aztán, hogy megtalálják-e, ez lehet, hogy nagy talány lesz. Minden esetre a francia rendőrség mindent bevet, hogy megtalálja a két elveszett Renoir festményt. Nálunk nem kell elveszett dalokra várni, hiszen érkezik Damien Ferenc és a Szerelem első vérig. Itt lesz a Toto, ez pedig bár a Fools Garden nagy sikere, a Citronfa a Retro Rádióban. Csörgés!

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan jön az Earth, Wind & Fire, a United is itt a Retro Rádióban, most viszont gyorsan közlekedjünk, 8 perccel járunk délután, 5:30 után, 2-es főút. Szendehely és Récsák között egy műszakhibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat az 50-es kilométernél, itt bizony a 2-esen útszűkületre kell számítani. 21-es főút Salgótarján határában egy személyautó korábban korlátnak ütközött, méghozzá az 52-es kilométernél. Itt most a 21-esen félpályán halad a forgalom. Még egy hírem van, ez a 86-os főútról érkezett, ahol egy defektes kamion akadályozza a forgalmat Zalalövő elkerülő szakaszán, ez a 30-as kilométernél van, itt most félpályán halad a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Rádió 3:45 van. A folytatásban azt szokták mondani, hogy az évszaknak megfelelően öltözködjünk. Én most inkább azt mondom a Retro Rádióban, hogy az évszaknak, illetve a hónapnak megfelelő dal jöjjön. Úgyhogy itt az Earth, Wind & Fire.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió közben a sofőr Krisztián azt írja, Egerben az útfelújítások miatt torlódik mindkét irányban a Mátyás Király út, illetve sokan kerülnek a Kistállyai úton, így ott is torlódás van a Malom irányába. Még egy fontos információ, hogy az autósok ne álljanak be a kereszteződésekbe, mert a szabályosan közlekedő autósokat akadályozzák, ebben igazam van. Megyünk is tovább, a következő órában hozok Ergót. És hozok Abbát is, méghozzá a legdiszkósabb Abba dalt. És még egy egész csomó nagy slágert a folytatásban így kedden délután, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
3: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: Kanadától, Reprop Kent a kis stílusú csirkemel a Marnevaltól.
1: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
2: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
3: Áj!
2: Jó, most már jöhet a nap.
4: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
5: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
6: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
5: Mit is mondott? Artrevin?
6: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
5: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
6: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
7: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Az OS nővérek vettek.
7: Boszorkányok már pedig vannak.
9: Mindenki, akit szeretünk, meghal.
7: És végre visszatérnek.
9: Nem a legjobb tinderes bemutatkozás.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Átkozott boszorkák 2.
10: Készen álltok?
7: A mozikban.
11: Anya, arra gondoltam,
12: rendet raksz a szobádban.
11: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
12: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
13: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
14: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
15: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
16: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
17: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
18: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
19: Omoda Gyéko, a jövő választása.
20: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
21: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
22: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 7-től 9-ig 200 g sózott földi magyaró 22% kedvezménnyel csak 339, a tej vagy így csokoládé és vajas keksz 31% kedvezménnyel csak 549 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
23: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Indul a Szent István vidékfejlesztési program. Idén is sok magyar nyaralt Horvátországban, holnap még nyár lesz, de változik az idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A kezdeti szakasz értékelése után országosan jövő év augusztus 20-a után vezetik majd be a programot, amely a tervek szerint csaknem 2200 vidéki települést, körülbelül 1 millió 850 ezer embert segíthet közvetlenül. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, ezt a külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott hazánkban, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő később közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Ismét drágult a benzin. A tegnapi emelkedés után ma újabb átlagosan 5 forintos növekedést tapasztalhatnak a vásárlók. A gázolajnál nem történt változás. 1 liter 95-ös átlagára így 622, a dízelé pedig 697 forint most, írta a holtankoljak.hu. Hatalmas tűztombolt egy fővárosi társasházban, már eloltották a tűzoltók. A négyszintes zuglói épületet 20 embernek kellett elhagynia. A katasztrófavédelem közölte, hogy a tetőszerkezetről 2 lakásra és 3 erkélyre terjedtek át a lángok. Senki sem sérült meg, de a lakók egyelőre nem térhetnek vissza otthonaikba. Sok magyar turista választotta Horvátországot, a magyar vendégek és vendégészakák száma is 7%-kal emelkedett az év első 7 hónapjában. Mintegy 440 ezer magyar döntött úgy, hogy déli szomszédunknál pihen. A legdinamikusabb 8%-os növekedés júliusban volt. Idén is a Kvarneröblöt, az Isztriát és Zadar megyét választották legszívesebben a magyar utazók. Nagyrészt derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: A gyorsforgalmi utakon, autópályákon jól lehet haladni, viszont a főutakon több baleset is történt, számolt be az Útinform. A 2-es főúton Szendehely és Rétság között egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani. A 21-es főúton Salgó-Tarján határában egy személyautó korlátnak ütközött. Az 52-es kilométernél félpályán halad a forgalom. A 86-os főúton egy defektes kamion akadályozza a forgalmat Zalalövő elkerülő szakaszán. A 30-as kilométernél félpályás lezárás van. Vezessenek óvatosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szépen lassan véget ér ez a keddi munkanap, de még rengeteg nagy sláger vár azokra, akik a Retro Rádiót figyelik. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás. Ebben az órában megérkezik majd Kelly Rowland, vagy éppen a Republic. Rögtön az elején pedig Kylie Minogue kis lemeze pörög.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, egyelőre meleg van. 30 fokot mutat a retro rádió hőmérője, de ahogy hallották, holnap délután este már érkezik a hideg front, akkor nyilván változások lesznek. Egyelőre orvos meteorológusunk is jelezte, hogy még most nincs front felettünk, déli áramlással egyre melegebb légtömegek érkeznek az országba. Ennek hatására melegfronti jellege van most a légkörnek, kellemes napos idővel. A melegedés hatására holnap is még álmosabbak lehetünk, csökken a teljesítő képesség, sőt bágyadság jelentkezhet. A koncentráló képesség ilyenkor erősen romlik. A tüneteket enyhíti a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel és a koffeines italok mérsékelt fogyasztása, azért vigyázzanak ezzel. Viszont az allergiásokra továbbra is nehéz napok várnak. A levegő pollen koncentrációja kifejezetten magas. Mindenre jön az Abba és az Ergo, előttük a Fun Factory. Ez a dal már az I Wanna Be With You, a veled akarok lenni itt a Retro Rádióban.
1: Check it out, check it out.

0: Metro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan jön a Queen Bee, vagy éppen a Europe, most viszont közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:46. Három személygépjármű ütközött össze az M0-as autóúton, az M3-as autópálya irányában Gyál térségében, a 34-es kilométernél. Ezután néhány száz méterrel csak a külső sáv járható, ezért van nagyjából 5 kilométeres torlódás a 0-ason Gyálnál. A másik oldalon Vecsésnél van a 0-ason hasonló baleset, a 41-es kilométer közelében már ugyan megszűnt a lezárás, de a torlódás kifejezetten lassan oszlik fel. Még egy hírem van, 2-es főúton Szendehely és Rétság között továbbra is egy műszakhibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat az 50-es kilométernél, itt még mindig útszűkületre kell számítani.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

idők legnagyobb slágerei retro rádió 3 perccel járunk 3:46 után. Ne felejtsék ma este 8-tól a Házi Presszó. Csabi, ma esti vendége Mészáros Zsolt, a Fákkal Suttogó, a Kertészkedés minden szezonra csatorna alapítója. 106 ezer ember követi ezt a srácot. Érdemes figyelni. Este 8-tól például itt a retro, ő pedig már Busta Poindexter, Hit the Road Jack-je.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A folytatásban Nyerges Izabella érkezik, ő fogja átvenni a mikrofont, és vele indul majd el a szokásos kétórás retro kívánságműsor itt a Retro Rádióban. 0620-22-22-122 a számunk, a gondolják, csörögjenek rá, jöhetnek az üzenetek. Ami viszont biztos, hogy Falco Vienna Calling című dala érkezik majd a hírek után, ezzel kezdődik a műsor majd. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
6: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/Evito oldalon.
9: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A teljes szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a teljes szív vagy sajt szív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
10: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Figyelem!

0: akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen. Mindig veled az úton.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
3: Anya, arra gondoltam,
4: rendet raksz a szobádban.
3: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
4: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
5: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
6: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Matekból átlagosan, szövegértésből az alatt teljesítettek a magyar diákok. Több mint 1000 hektárnyi új erdő jöhet létre. Jégkorszaki medve koponyájára bukkantak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Matematikából és természettudományból nagyjából az átlagnak megfelelően, szövegértésből kicsit az alatt teljesítettek a magyar diákok a tavalyi PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a 91 országban elvégzett vizsgálat adatai az oktatás globális válságát mutatják, ehhez illeszkednek a hazai számok is. A mérések kezdete, azaz 2000 óta most a legrosszabbak a 15 éves tanulók eredményei. A tárcavezető pozitívumként említette, hogy diákjaink kiemelten környezettudatosak. Itthon egyébként 273 intézmény, mintegy 6400 tanulója töltötte ki a teszteket. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országfásítási program az évtized végén. Az élő környezetért felelős minisztérium közlése szerint ezen kívül a településfásítási program keretében további 317 ezer fát ültetnek el. Az a terv, hogy 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jön létre. A tárca hangsúlyozta, nem egyszeri faültetési akcióról van szó, hanem összehangolt programról, amely javítja Magyarország környezeti állapotát. Az ültetendő fajokat termőhely, vízellátottság, klímakitettség és természetvédelmi szempontok alapján választják ki, előnyben részesítve az őshonos fákat. Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték, európai és nemzetközi elfogató parancsot is kiadtak ellene. A szerb hatóság végül rábukkant, Novi Sadban rejtőzött, épp a születésnapján fogták el. Hamis papírjai voltak, de később beismerte, ki is ő valójában. A kiadatási eljárás megkezdődött. Ősi állat, feltételezhetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörek között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Nagyrészt derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Baleset történt az M0-as autóúton az M3-as irányába Gyál térségében, írja az Útinform. 3 személyautó ütközött össze. A 34-es kilométer után néhány száz méterrel csak a külső sávon lehet haladni, jelentős, körülbelül 5 kilométeres a torlódás. A másik oldalon Becsésnél is hasonló baleset történt. A 41-es kilométer közelében már megszűnt a lezárás, a torlódás viszont csak lassan oszlik fel. A 2-es főúton Szendehely és Rétság között egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat, az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: Egy kiváló Falkó slágerrel indul a kívánságműsor, és megjött az első SMS is. Hello Izus, üzenem azért macikámnak, hogy nagyon-nagyon hiányzik, és szeretem, mint a hold, ide és vissza. A távolság nem akadály. Várom már nagyon a folytatást. A te...

0: Metrórádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metrórádió.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

0: Ma is lesz lehetőségük arra, hogy üzenjenek a szeretteiknek, jöhetnek a kedves, szép gondolatok és a meglepetés, amit közösen hozunk össze. Ez a kívánság műsor. Halló, halló! Kinek szeretnél slágert küldeni?
1: A feleségemnek, aki itt mellettem, ugyanis mi négy kézbe sofőrködünk, és gyerekbe Olaszországban, és az ennek volt a 46. születésnapja, és fel szeretném köszönteni, és üzenem neki, hogy sokszor, amikor zsindes vagyok, nézze, élnek ember vagyok, és
0: jó, és hogyan ünnepeltétek a szülinapot?
1: Hát, tettünk egy tortát, azt szeleteltük és megettük. Már fogyózunk, de úgyis megettük.
0: Hát a csalónap az a születésnapkor belefér, és mit csináltok ti pontosan? Ti sofőrként dolgoztok? Picit rossz a vonal?
1: Sofőrök vagyunk, és négy kézbe dolgozunk. Tehát már csak egymás, ugye 21 órát dolgozunk minden nap, plusz 9 óra pihen, utána megint 21 óra munka.
0: És merre felé jártok most ebben a pillanatban?
1: Hát, Olaszország, Svájc között vagyunk, megyünk egy terminálba, vegyünk fel egy pótkocsit, és ahol elindulunk holnapi lerakóra, de valahol megállunk az éjszakára pihenni.
0: Nagyon helyes. Akkor nektek most ma éjszakára jó pihenést, az év többi napjára pedig nagyon jó munkát, jó autózás, széles utat, azt hiszem ezt szokták mondani. Lady Gaga Bradley Cooperrel duettezik egy gyönyörű szerelmes dallal, köszöntelek benneteket, és a szülinapos párodat.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro Rádió.

0: legjobb slágerei Retro Rádium, ez a két órás esti kívánság műsor. Szia, parancsolj, neked miben tudok segíteni?
1: Csókolom, Keszthelyi Bence vagyok.
0: Szia Bence, honnan telefonálsz?
1: Kocsoláról.
0: Kinek szeretnél slágert küldeni?
1: A nagymamámnak, nagypapámnak, anyukámnak, apukámnak, meg a unokatestvéreimnek.
0: Jó, és mik azok a kedvességek, amit a szeretteidnek üzennél?
1: Nagyon szeretem őket is, puszilom.
0: Jó, te milyen suliba jársz, hányadikos vagy?
1: Most lettem másodikost.
0: Jó, és melyik iskolába jársz?
1: Kocsolai.
0: Mesélj nekünk egy picit, hogy milyen volt a suli kezdés, milyen új élmények vannak ezen az egy héten.
1: Ugyanaz, mint tavaly. Jó volt. Még rajzolgattunk, meg már tanulunk, nem hogy jövő héten jönk felmérőket.
0: Na akkor én ehhez kívánok neked sok sikert. Örülök, hogy beszéltünk mindazoknak, akiket felsoroltál, Suzy Quattro és Chris Norman énekelnek, ez a Stumbling In a kívánság műsorban.

0: Klubrádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retrórádió.

0: Aznap este 6 óra után tudnak üzenni a szeretteiknek. Én Nyerges Izabella vagyok, segítek összehozni a meglepetést. Halló, halló!
1: Szia!
0: Ez a kívánság műsor, halló, halló!
1: Na, azt szeretném mondani, hogy várom haza barátnémet, bent van a kórházba, mindenki várja őt nagyon haza.
0: Jó, mutatkozz be nekünk, kérlek!
1: Rácz Levente vagyok.
0: Levi, hogy hívják a szerelmedet, mi az ő keresztneve?
1: Varga Zsófia.
0: Mit szeretnél Zsófinak üzenni, mik a kedves gondolataid a számára?
1: Mindennél jobban szeretjük őt is. Várjuk őt ne haza nagyon.
0: És van információ arról, hogy mikor érkezik? Tudtok már valami biztosat?
1: Még nem.
0: Akkor azt kívánom nektek, hogy érkezzenek jó hírek, ne kelljen rá sokat várni, és hát neki teljes felépülést. Mielőbbi gyógyulást, jobbulást. Én is segítek egy szuper jó hangulatjavító slágerrel, ez a Desireless és a Voyage Voyage.

0: slágerei, Retro Rádió. Sziasztok, József vagyok, Máté Szalkáról, így kezdődik a következő SMS a kívánság műsorban. A CEISZ dolgozóinak küldenék egy szuper jó slágert. Hello Izus, Nikinek hívnak, és a rotorosoknak szeretnék zenét küldeni, mert én hiába könyörgök nekik, hogy küldjenek ők nekem. Ők csak kötözködnek velem. Köszönöm, ha beolvasod. Természetesen van egy ilyen kis mosolygós jel is az SMS-ben, úgyhogy ez mindössze egy jó kis poém. Nox, százszor ölej, még ez szól a kívánság műsorban, és előtte még van velem valaki a vonalban is. Jó estét!
1: Jó estét kívánok, Izabella, Arnold vagyok. Éppen itt vagyunk az Alacsányi horgásztavon, és az utolsó horgászturnére készülünk, és egy számot szeretnék kérni az egyik csapattagunknak, az Ádámnak. Ugye azt szeretné, hogy jövőre nem szeretne horgászni velünk, de mondjuk neki, hogy hiába szeretne menekülni, a dupla dinamit mágnese visszahúzza hozzánk, és neki szeretnék egy pörgős számot kérni, hogyha lehet.
0: Persze, meddig lesztek ott, és mik lesznek még a programok a horgászaton kívül?
1: Szombat délig, hát igazából a horgászaton kívül csak inni fogunk, más program nagyon nem lesz. Ez nem az igazi történet.
0: Jó szórakozást kívánunk nektek, és eddig sikerült már valamit fogni?
1: De sajnos még nem, de próbálkozunk mindennel.
0: Akkor görbüljön, én azt kívánom. Jön a Nox és a százszor ölej még. Jó szórakozást nektek!

0: Nagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok! Ön is a kívánság műsort hívta, és az a jó hír, hogy be is jutott. Halló, halló!
1: Jó estét kívánok! A nevem Tóth Balázs, és szeretnék kérni egy számot.
0: Honnan telefonálsz nekünk, Bazsi?
1: Az autópályáról.
0: De merre felé jársz? Az ország melyik területén?
1: Ausztria felé megyünk.
0: Kiknek szeretnél slágert küldeni?
1: Ő a haveromnak, ő a barátaimnak, és a szerelmemnek.
0: Mutasd be őket, légy szíves. Hogy hívják őket?
1: A barátomat Cserép Gergőnek hívják, és a szerelmemet pedig Horváth Orsolyának.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit a szeretteidnek szeretnél üzenni?
1: Legyenek továbbra is ilyen elnézőek velem.
0: Jó, és ti most honnan, hová tartotok éppen, és mi az úti cél? Mit csináltok?
1: Éppen Bécsbe tartunk, és osztálykiránduláson vagyunk éppen.
0: Akkor nagyon jó szórakozást kívánok nektek a Queen slágerével, ez a We Are The Champions a Retro Rádióban.

0: Ő kereste fel a kívánság műsort, aki német Gizinek üzeni, hogy nagyon szereti és nagyon hiányzik neki. Van velem valaki a vonalban is? Halló, halló!
1: Jó estét! Keresi Attila vagyok, és itt vagyunk Zankán az Erzsébet táborba, és a osztályomnak és családomnak szeretnék egy számot kérni.
0: Mit szeretnél üzenni a szeretteidnek? Milyen kedvességeket?
1: Nagyon szeretem őket.
0: Jó, mesélj nekünk egy picit a táborról, mi minden történik ott, és honnan érkeztetek?
1: Pásztorról érkeztünk, és most voltunk a Balatonparton fürödni. Holnap megyünk haza, fürödtünk és hajókáztunk.
0: Akkor ez egy tartalmas, jó hangulatú tábor, sok élményt kívánok nektek. Jön a Bangles és a Manic Monday, ez az én ajándékom neked, és a

0: A kívánság műsorban a hírek után is elérnek. Szeretettel várom a hívásokat a 0620 22 22 122-es számom.
1: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: Jön a Bocskor! És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
6: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Sprinter modellek már nettó 8 649 000 forinttól lehetnek az öné. Praktikus kialakítás, hatékonyság és megbízható teljesítmény. Minden munkára tervezve. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
9: Telefon.
10: Kávé.
9: Reggeli.
10: Kávé.
9: Munka.
10: Kávé.
9: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
11: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
12: Bárhol, bármikor, teljes magabiztossággal. A te sikered a mi diszkréciónk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
13: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
14: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
16: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
17: Omoda Gyéko, a jövő választása.

0: majd átadom.
1: Fenyő Miklós emlékkoncert 2027. március 12-én az Arénában, a Rock and Roll hazai királyának 80. születésnapján.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Kevesebben hajóztak, de többen komposztak a Balatonon. Műkincs tolvajok csaptak le Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A valahamért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce Budapestnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője leszögezte, ez nem azt jelenti, hogy a fővárosnál 1 cm a Duna, hanem hogy a vízmérce mesterségesen meghatározott nulla pontja fölött 1 cm-rel van a vízszint. Siklós Gabriella elmondta, a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély Budapestnél, ez viszont a nagyobb hajók közlekedését már nem teszi lehetővé. A következő napok esőzései miatt hétvégén emelkedhet a vízszint. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
5: A tavalyi évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett, augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben, a kompok mellett a személyhajózásban a dobogó a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fér fel.
4: Idén is lesz Teszed akció. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12-e és 18-a között rendezik meg, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Ellopták Renoir három festményét egy múzeumból Dél-Franciaországban. A riasztó reggel 6 körül szólalt meg. A rendőrök 5 perc múlva már a helyszínen voltak, de a képek addigra eltűntek. A két tolvaj eredetileg 4 műalkotást vitt magával, menekülés közben azonban elejtettek egyet. Nagy erőkkel keresik őket, a festmények mintegy 9 millió eurót érhetnek. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Három gépjármű karambolozott a 405-ös főúton Új-Lengyel térségében, írja az Útinform. A 15-ös kilométernél fél pályán halad a forgalom. A 2-es főúton Szendehely és Rétság között egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat. Az 50-es kilométernél kell útszűkületre számítani. Az M60-as autópályán az M6-os felé a 6-os jelű Szederkény, Bolt csomópont, illetve az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométerek között lezárták a belső és a leálló sávot. Csak a külső sávon halad a forgalom, vezessenek óvatosan.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Egy újabb kedves SMS-sel folytatódik a kívánságműsor, amit Miriam fogalmazott meg. Sziasztok, meleg üdvözlet Szlovákiából. Ma van a névnapom, így minden Miriamnak sok boldogságot kívánok. A köszöntő slágerről a Bengals gondoskodik.

0: kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Jobb slágerei, retro rádió, szép estét azoknak, akik most kapcsolódnak be a kívánság műsorba, tudják, hétköznaponként ebben a két órában 6 és 8 között lehet megletni a szeretteiket néhány jó szóval. Halló, halló!
1: Ja, kedves Izabella, én Szabó Zsolt vagyok, ismételtem Baranya megyében Szentpörintről. Tegeződhetünk, remélem nem baj.
0: Persze.
1: Köszönöm szépen. Kedves Iza, én ismételten szeretnék kérni egy gyönyörű számot, illetve hármat, hogyha lehet. Három személynek. Három személynek szeretnék küldeni egy szép számot. Az egyik nénit úgy hívják, hogy Dózsa Józsefné Erzsi néni, ő 73 éves, imádom, és nagyon szeretem. A második hölgyet úgy hívják, hogy Német Istvánné Szilvike, őt is nagyon szerettem és imádom. A harmadik személy pedig a Maza Edina, ő pedig a világ legtündérébb ápolónője. Tehát Szigetvára szeretném kérni a rehab osztályra, a második emeletre, hogyha lehetséges lenne.
0: Mit szeretnél üzenni a szeretteidnek, akiket felsoroltál?
1: Nagyon szeretem őket. Edinának külön csókolom a két kezeit, mert a kezei alatt voltam, mint beteg, és nagyon-nagyon sok jót tett velem, és nagyon nagy hálával tartozom neki. Meg természetesen a két másik betegtársamnak is, az Erzsikének, illetve a Szilvikének.
0: Elton John nekik énekel, örülök, hogy beszéltünk.

0: Jó szeretettel várom a hívásokat a kívánság műsorban. A 0620-22-22-122-es száma este 8-ig az Abaházi Presszóig él, és aztán holnap este 6 órakor folytatjuk.
1: Kerítsokorom, Bános Zsolt vagyok, és Tóthanikónak szeretnék egy szép romantikus számot küldeni.
0: Mit szeretne neki üzenni?
1: Hogy nem sokára a feleségem lesz.
0: Sok boldogságot! Mi lesz a ma esti közös programjuk?
1: Zenehallgatás, a Retro Rádiót hallgatjuk. Egy romantikus vacsora.
0: Akkor én ehhez kívánok nagyon jó étvágyat, és mikorra tervezi az esküvőt, a lakodalmat?
1: Idén, vagy jövő év tavaszán.
0: Jó hallani, hogy révbe érnek. Egy szerelmes láger szól a Retro Rádió kívánság műsorában önnek és a párjának, ez a Bombon együttes, és a Köszönöm, hogy vagy nekem.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádiónak. Kívánság műsorban hétköznaponként önök üzennek azoknak, akiket igazán szeretnek, és meglepjük őket egy szuper jó retro slágerrel is. Halló, halló!
1: Jó estét! Osztály kiranduláson vagyunk, és szeretnék kérni a számot.
0: Mutatkozz be nekünk, légy szíves!
1: Lóci!
0: Honnan telefonálsz nekünk, merre jártok?
1: Zankan vagyunk.
0: És melyik suliról van szó, melyik osztályról?
1: Hatodik osztály. Magyar Szentek Római Katolikus Általános Iskola.
0: Oké, és ez hol található egyébként, melyik városban, melyik településen?
1: Pászton.
0: Rendben van. Mit szeretnél üzenni az osztálytársaknak?
1: Hogy jó legyen a tábor. Hát még holnapig leszünk. Hát még nem tudjuk pontosan, milyen programok lesznek.
0: És eddig mi történt?
1: Most voltunk a strandon éppen.
0: Jó időtök volt hozzá? Lehetett csobbanni?
1: Igen. Igen, nagyon jó volt.
0: Akkor most még így a végére üzenhetsz néhány kedvességet az osztálytársaknak, és aztán vissza is engedlek hozzájuk szórakozni.
1: Legyen jó hetük, évük, legyenek jó tanulók, sokat ösztönözzenek.
0: Hasonló szépeket és jókat neked is. Michael Jackson és a Bad.

0: Egy Retro Rádió önök este 8-ig az Abaházi Presszóig a kívánság műsort hallják, a Retro Rádió üzenőműsorát. Halló, halló!
1: Halló, jó estét kívánok, hogy szólíthatom?
0: Nyerges Izabella vagyok,

0: És én kivel beszélek?
1: Évával.
0: Jó, Éva, fogalmaz meg néhány kedves gondolatot a párodnak még így a végére.
1: Hát, hogy vigyázzon mindig magára, sose legyen beteg. Nyugodalmas, jó éjszakát kívánok neki.
0: Viszont kívánom neked is, az Orisa, az slágere, szól ez a Represent a Retro Rádió kívánok.

0: Retro Rádió, jön a Rigiera és a Vamos a la Playa, ami azt jelenti, hogy menjünk, siessünk a strandra. Ezt a holnapi napon szerintem még megtehetik azok, akik pont szabadságon lesznek, mert hogy holnap még gyönyörű idő lesz. Hello, hello, ez a kívánság műsor, te is tudsz üzenni.
1: Szia, Izácska, Monoki Tibi vagyok, és szeretnék tőled kérni egy szép számot, és hát köszönteném a születésnapjaimat, bocsánat, mert hogy van belőlük pár darab. Pál István, a kedvenc diabetológusomnak szeretném küldeni ezt a számot Erzsébetre, a diabetológiára, Isten éltesse születésnapja alkalmából. Hollósi Tündének Kőrös Adányba, aki szintén a születésnapját ünnepli. Marcis Rolandnak, a volt kollégámnak, szintén a születésnapját ünnepli. Kedves feleségemnek, Monokiné Szatteránának, Cseperre a Zsákugó utcába, a 10. emeletre szintén a születésnapját ünnepli, és hát akkor nem utolsó sorba, de a kedvenc pici lányomnak, aki a névnapját fogja ünnepelni, hiszen lassan Nikolett nap közeledik, szóljon neki is ez az ám sok szeretettel, Isten éltesse őket sokáig, boldog névnapot a Nikoletteknek. Hát azt hiszem most, hogy jól összetettem, úgyhogy most teljesen egy gyönyörű szép számmal, amit várunk szeretettel.
0: Csoda, hogy nem felejtettél ki senkit, érkezik az ajándékslágerhez, a Vamos a la Playa, a Rigiera.

0: legjobb slágerei Retro Rádió. A kívánság műsor tele van érzelemmel, az önök üzeneteinek köszönhetően. Meglepjük együtt azokat, akik igazán fontosak. Jó estét!
1: Jó estét, Izabella Attila vagyok. Boldog az, hogy fa Öreghegyről a szőlő lakó. Szeretnék üzenetet küldeni a többi társamnak itt a helyen.
0: Mit szeretnél nekik üzenni néhány mondatban?
1: Köszönöm, hogy itt vannak velem, és nagyon jó szület volt végig, és örülök, hogy összejöttünk, és kívánom a fiataloknak, fiatalabb nemzedéknek alattunk, mert én is öreg vagyok sajnos, jó legyen az egész hegy, és kívánom nekik, hogy sikerüljön a további tervezés mindegyiknek. Ezt a Gulyás familiának, a Tofi familiának, a polgármestertől kezdve a testvéreinek keze mindegyiknek, a Róti familiának, a Simi familiának, a Szicu familiának kívánom, hogy sikerüljön a továbbiak tervezése az egész hegyen, és jó legyen.
0: Ámen. Szandra, önöknek énekel ez a Maria Magdalena a kívánságműsorban.

0: slágerei Retro Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a kívánság műsorban, mindjárt átadom a terepet az Abba házi presszónak. Hello, hello, én Nyerges Izabella vagyok.
1: Ja, én meg Józsi vagyok, és szeretnék lányomnak meg vejemnek egy közös számot tűben, hogyha lehet.
0: Igen, hogy hívják őket? Mondd el a keresztneveiket.
1: Orbán Aranka és Orbán Karcsi. Hát sok szeretettel, bármilyen ilyen jó pörgős nótát, hogyha tudsz, tegyél már nekünk be.
0: Igen, a kedves gondolataidat fogalmaz meg, légy szíves. Mit üzennél nekik? Mik a jó kívánságaid?
1: Hát, annyi, hogy vigyázzanak magukra, nagyon szeretem őket. Az új szülötthöz meg sok boldogságot kívánok.
0: Veled beszélgettem utoljára a ma esti kívánság műsorban, még egy nagyon-nagyon utolsó pillantást vetek az SMS falra is. Szia Izabella, szeretnék egy számot kérni a Győri Nemak Kft. Szerszámüzem vezetőinek, Király Ottónak és Kovács Andrásnak, akiknek jó pihenést kívánok. No, hát az ajándékslágerről Kovalszki és a Vega gondoskodnak. Ennyit csak ez a sláger címe. Ez egyben már az Abbaházi Presszó nyitó slágerei.

örülök, hogy ma is ilyen sokan itt voltak velem a kívánság műsorban, és természetesen holnap este 6-kor is találkozunk. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
3: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettábazár funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
5: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
6: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közvetlenül. MVM Dome, december 4, jegyek, eventim.hu.
7: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termék katalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
11: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
12: Omoda Gyéko. A jövő választása.
13: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: A reklám után...
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Kezdődik a Szent István vidékfejlesztési program. Több száz dinnyárust ellenőriztek, holnap még nyárias idő lesz, de jön a változás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napi rend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A tervek szerint országosan jövő év augusztus 20-ától vezetik majd be a programot. Ismét megyék lesznek a vármegyék és kormány megbízottak a főispánok. A parlament 134 igen, 52 nem szavazattal döntött az erről szóló törvényjavaslatról. A rendelkezés októbertől lesz érvényben. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bayer Judit lett. Ismét drágult a benzin. A tegnapi emelkedés után ma újabb átlagosan 5 forintos növekedést tapasztalhatnak a vásárlók. A gázolajnál nem történt változás. Egy liter 95-ös átlagára így 622, a dízelé pedig 697 forint most, írta a holtankoljak.hu. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyeárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. A részleteket Eitman Norbertől, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől hallják.
17: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
16: Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. Az érintettek tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel pályázhatnak október végéig elektronikus úton. Az eredményeket majd novemberben hirdetik ki. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam követői úgy nevezik őt, hogy a fákkal suttogó. Mészáros Zsolttal beszélgetek, töltem az italt, indítom a zenét, és néhány perc múlva.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Mészáros Zsolt, a Kertészkedés minden szezonra oldal tulajdonosa, megalkotója és az ott látható, hallható, olvasható tartalmak készítője. Üdvözöllek, szia!
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgató társaságot is.
1: Mi pedig nagyon köszönjük a meghívást. Azt el kell mondanom, hogy... egy ilyen kulisszatitok nem feltétlenül neked, hanem a hallgatóknak. Sokszor kérdezik, hogy egy-egy vendég hogy kerül ide. Hát egyrészt van egy szerkesztőm, az Andrea, aki nagyon jól dolgozik, másrészt van egy feleségem, aki nagyon sok mindent lát az interneten, és ő például a te egyik követőd, és mindig mondja, hogy meg milyen nagyszerű ötleteket adtál. Harmadrészt én ugyanúgy, mint ahogy mindenki más podcastokat is nézek, és Szili Nóránál láttalak, és ott az a beszélgetés az nagyon tetszett, nagyjából egy évvel ezelőtt, úgyhogy én abból inspirálódtam. És már ott is nagyon sok mindent elmondtál, de hát ha vannak a hallgatóink között olyanok, akik azt nem látták, nem hallották, úgyhogy én most ugyanúgy el fogom meséltetni veled az életed. Te ugye a kertészettel, vagy kertészkedéssel, a fákkal, a növényekkel foglalkozol, de nem tudom, hogy ez már hivatalosan is így van-e, mert talán ott a Nóránál elmesélted egy évvel ezelőtt, hogy te ezt autodidakta módon tanultad, de akkor, mintha indult volna valami a te életedben, hogy ez hivatalosan is ezt tanulod, vagy ennek a tudásnak a birtokában leszel. Hogy állsz most?
2: Most úgy állok, hogy hivatalos részben már kertésztechnikus vagyok. De a mélyebben a fákkal ez sem foglalkozik, tehát amit tudok, az a tudatos figyelés és hát önfejlesztés gyanánt van.
1: Honnan indul ez az egész, ezt meséld el. Én arra emlékszem, hogy amikor én gyerek voltam, akkor a poszterek voltak a falamon, és akkor olyan szerettem volna lenni, mint a posztereken szereplő emberkék, rockstárnak készültem. És biztos vannak nagyon sokan, akik színészek szerettek volna lenni, mert láttak bizonyos filmeket. Te pedig egy fát láttál az ablakodban.
2: Hát igen, akkor én egy platánfa szeretnék lenni gyakorlatilag, hogy ebből adódik. El is tudnám magam képzelni egyébként annak. De hát onnan kezdődött 4 éves koromban. A panelház 9. emeletén laktunk a szüleimmel.
1: Szegeden.
2: A Szilléri sugárúton. És talán, hogyha jól emlékszem, de nem biztos, de úgy voltak a mi hétvégéink, hogy apukám az elment dolgozni.
1: Mit dolgozott? Lehet tudni? Mármint te biztos tudod, csak hogy mit tudhatjuk-e, hogy hétvégén dolgozott.
2: Szerintem nem titok, hogy nyilvános telefonszerelő volt.
1: Aha.
2: És hát voltak neki olyan, hogy hétvégén te is el kellett menni dolgozni. Anyukám pedig főzött sütőt a konyhában. A bátyám az pedig játszott, és a nővérem pedig, ő már nagyobb volt, és ő meg elment csavarogni a barátaival, és akkor egymagam maradtam. És akkor így elkezdtem feltalálni magam, úgyhogy kitekintettem az ablakon, és akkor ott a fák kezdtek el meghívni a saját társaságukba engem, kezdődően platánfával, és annak is egyik kedvenc ágrészemmel.
1: Volt egy bizonyos fának egy kedvenc része, egy ága?
2: Így van, ami egyedivé tette azt a többitől. És hogyha jobban megfigyeljük a fákat, akkor mindegyiknek van több és több egyedi vonása.
1: Hát nincs két egyforma fa, az biztos.
2: Nincs, és ebből születik az egyéniségük is. Tehát ott a Szilléri sugárúton is 4 darab platánfa áll, de mindegyik más és más. Teljesen más karakterek. Csak meg kell figyelni őket részleteibe. Úgyhogy ettől a platánfától indult el minden, és ő mutatta be a többi fafajt is, hogy milyen különleges, hát valójában az ő közösségük, ami csendben van, de hogyha figyelünk rájuk, akkor rájövünk azt, hogy mégsem annyira némák ezek az élőlények.
1: Ez milyen érdekes, hogy te kapcsolatba kerültél tulajdonképpen egy fával, tehát hogy ő a létezésével, egyáltalán azzal, hogy ott lengedezett, ringatózott, valahogy téged megszólított, így fogalmaztál. Emlékszel arra az érzésre, hogy az milyen, hogy mit váltott az ki belőled?
2: Valamelyest igen, talán a mai napig is szoktam érezni azt, amikor oda megyek ő hozzá. Kicsit olyan, amikor hogy a lelkedbe besodródik egy ilyen, mint a tenger, így szépen összeáramlik minden, így a belsőleg is egy ilyen melegséget érzel. Valahogy így tudom értelmezni.
1: És akkor nem tudom, vissza lehet erre emlékezni, hogy akkor neked el is dőlt a jövőd, meg a sorsod? Tehát ott hoztál egy elhatározást, hogy te mivel szeretnél foglalkozni? Vagy ez mikor történt meg, amikor benned ez eldőlt, hogy...
2: Kifejezetten ezzel foglalkoznék.
1: Igen.
2: Hát hosszadalmas volt elgondolkodni azon, hogy ugyan mivé váljak, hogy így mondjam. Hát úgy, hogy tudatosabban már tudhattam volna, vagy tudtam azt is, hogy mi szeretnék lenni, csak a körülmények nem olyanok voltak, hogy ezt én, hogy mondjam, megengedjem magamnak.
1: Most mire gondolsz?
2: Most mondom ezt.
1: Hogy értsük ezt?
2: Hát ezt úgy kell érteni, hogy nem volt egy könnyű gyermekkorom, mert sokszor piszkáltak engem gyermekként, és ez miatt volt az a érzetem, hogy én nekem a biztos hely az az otthon, a szülői lakás azt jelentette. És
1: tehát azt érezted, ha onnan kilépsz, akkor nem vagy biztonságban?
2: Igen. Igen, határozottan, mert ilyen visszahatások értek engem a külvilágban.
1: Tehát piszkáltak a társak a suliban, a lakótelepen, stb.?
2: Hát így, igen. Igen, tehát ilyen helyzetek voltak, és akkor, amikor eljön az a bűvös pillanat a gyermek életében, amikor 8-os lesz, és el kell gondolkodni az, hogy melyik középiskolába menjen. Hát volt annak adás, mit nem mondjak, Szegeden, és ugye pont gondolkodtunk azon, hogy itt a környéken nincs is kertészettel foglalkozó iskola, hanem olyan területeken vannak, ahol kollégiumba kéne menni. Na most egy olyan gyermek, akit bántanak, piszkálnak, még akár egy városi, vagy egy buszozás is veszélyt jelenthet. Egy ilyen gyermek nem fogja otthagyni a szülői lakást, úgyhogy most elmegy egy teljesen idegen környezetben, ahol hát szinte nagy valószínűség ott is piszkálták volna. És így akkor inkább a biztonságot választottam, és én úgy gondolom, hogy jól, hogy hát oda mentem, ahol a bátyám járt, és akkor informatikát mentem el tanulni.
1: És akkor legalább ő meg is tudott védeni, ha úgy alakult.
2: Hát, hogyha úgy alakult, igen, meg egy ilyen biztonsági érzetem volt, hogy ő ott van az épületben. És akkor így ennyi.
1: De érdekelt bármennyire is téged az informatika?
2: Kicsit sem. Semmi közöm nincs hozzá. Mai napig hiába van végzettségem. Én őszintén mondva, annál többet nem tudok leolvasni egy laptopnak a leírásából, hogy hát mennyi a tárhelye. Tehát ennyit tudok róla mondani. Többet nem
1: tudok. Igen, az általában egészen megy az embereknek, akkor is, ha nem tanulnak informatikát.
2: Hát így van. Tehát, úgyhogy... Erről ennyit.
1: Jó. Egy rövid szünetet tartunk, de folytatjuk rövidesen. Mészáros Zsolt a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mészáros Zsolttal beszélgetünk, aki...
2: Én mit mondjak rá, hogy kertész? Tehát, hogy azt én mondhatom, hogy kertész vagy? Vagy kertész technikus? Ha egy titulust kell rád mondanunk.
3: Hát lehet mondani azt, hogy kertész... Én bármit elfogadok. Nagyon sokan mondják azt, hogy a fákkal suttogó csak ilyen...
2: Az mondjuk jó.
3: Hogy mondjam, előírás nincsen, mint egy kertész. Tehát ezt nem tudjuk beírni. Erre nincs felhorszáma, azt hiszem, ezt így, így mondják, egy kis pénzügyi háttér is itt van valahol. Igen.
2: Nagyon udvariatlan lennék, ha megkérdeznem, hogy te most hány éves vagy? Mert megmondom őszintén, hogy se rád nézve, se a hangod alapján ezt nem lehet eldönteni.
3: Ugye két külön dolog lehet azt is mondani. Én most 25 vagyok. Uh-huh. 26 leszek majd november végén.
2: Na hát, és szerintem így kinézetre még 20 alattinak gondolnálak, meg gondol más is. Mondd, hogy nem én vagyok az első,
3: köszönöm,
2: aki ezt
3: szépen.
2: Így mondja neked.
3: Nem te vagy az első, igen. Ezt talán a fáknak köszönhetem.
2: Oké, csak azért kérdezem, hogy mert mondtad, hogy a szülői ház adott neked biztonságot, hogy te még továbbra is a szülői házban élsz? Tehát, hogy a szülőkkel együtt laksz mind a mai napig?
3: Nem. Mm-hmm. Már a albéletben lakom. Mm-hmm. A szülőkhöz ugye rendszeresen odajárok, mert ott a kert. Mm-hmm. És ott vannak a fáim, akiket 2016 őszén ültettem el az első csapatomat.
2: Mm-hmm. Hát akkor már nyilván nem panelban laktatok, tehát addigra elköltöztetek a panelból.
3: Akkor már nem, így van. 2017 márciusában költöztünk az örökölt szülői, nagyszülői házba.
2: De annak... az, hogy végül is oda költöztetek, annak az egyik oka lehetett az, hogy neked kellett egy kert? Vagy hogy neked szükséged volt egy kertre?
3: Most nem akarok meglepő választ adni, de egy 90%-ban lehet, hogy ez nagyot lendített ebben a választásban, igen.
2: És akkor ott te szabad kezet kaptál?
3: Azt.
2: Tehát azt jelenti, hogy 10 évvel ezelőtt, akkor ha most 25, akkor 15 éves voltál, hát nyilván addigra már kiművelted magad, de én nem biztos, hogy rábíznék egy 15 éves gyerekre egy kertet, ha csak nem tudnám, hogy ez a mindenet. Tehát mennyire volt neked ebben szabad kezed? Meg mennyire értettek hozzá a szüleid, hogy milyennek kell lenni egy kertnek?
3: Ebben teljesen szabad kezet kaptam tőlük, sőt, olyannyira meghoztam a kedvet a kertészkedésre, hogy most már apukám is előszeretettel csinálja és gondozza a fáit, most már neki is annak külön fáj, amikkel ő foglalkozik.
2: Ja, hogy a családnak vannak, tehát a különböző fák, a kertben, ez a tied, az az enyém.
3: Így van, ez így megállapodás alapján, hogy az ő, ez meg az enyém, és akkor így van megoldva. Meg van közös is.
2: Aha.
3: Tehát amikor ránézzük, így van ez a mi közös gyermekünk gyakorlatilag.
2: Hány fa van a ti kertetekben?
3: Hát nem vettem magam arra rá, hogy ezt összeszámoljam, de 100-nál több van.
2: Tehát akkor ez az nem biztos, egy ilyen kiskert?
3: Nem kiskert. Nem. És az érdekes, hogy megszerettem a fákat és a nevelésüket, úgy aztán egyre jobban mentem lefelé a cserjékhez, aztán most az évelőkhöz, talajtakarókhoz, tehát így szépen fentről ereszkedem lefelé.
2: Tehát, hogy nem csak a fákat kedveled, hanem a növényeket úgy általában.
3: Igen, mert most arra, hogy egyre jobban fejlődtek a fáim, rájöttem arra, hogy felnőttek a fejem fölé, és ott alul meg nincs semmi. Hát mondom, ez így nem lesz jó. Úgyhogy oda lent is kéne egy ilyen kis díszítő értékkel bíró növényzet, és akkor oda elkezdtem ültetni számos más cserjét is.
2: Ez azért érdekes, mert ugye az egész onnan indult, hogy te a 9. emelet, jól emlékszem, 9. emeletről kinézve az ablakon láttál egy fának a lombját, vagy akár több fának a lombját, és aztán egyszer csak egy kertben elkezdesz fákat ültetni, hát soha az életben nem fogod ugyanúgy látni a lombját, mint a 9. emeletről, ha csak nem mászol fel. De hát olyan magasba azért nem mindig jut az ember.
3: Ez így van, ez nagyon jól mondod egyébként, tehát a maga a nézőpont az teljesen megváltozik ilyenkor. És az való igaz, hogy teljesen más onnan nézni őket, de megoldható, úgyhogy elfogad azt a látványt is, mert végre az a természetes, és úgy kell kialakítani a kertedet is, ebben az esetben is, hogy a fának a teljes szerkezetét lássad, mert úgy tudod talán a valódi egyéniséget befogadni, én úgy gondolom. Tehát volt a kertünkben egy 20 méteres lucfenyő. Uh-huh. Na most onnan elég elvászorogtattam a székemet, hogy teljesen belássam az egész szerkezetét, és nagy esetben viharos szélben biztonságos távolból figyelni őt. Mert azt előszeretettel néztem, tehát ő vitt bele a fenyőfák az örökzöldek világába.
2: De akkor azt még nem te ültetted, azt még ezek azt szerint még nagyszülők, vagy...
3: Szerintem azt még nem is a nagyszüleim ültették. Uh-huh.
2: Tehát az ő előttük is meg
3: az
2: lehetett.
3: Az ő előttük is ott volt, és hát...
2: Azt meg lehet így állapítani egy fáról, hogy, mert azt tudom, hogy amikor már ki van vágva, akkor az évgyűrűket számolva meg lehet állapítani, hogy hány éves, de így ránézésre, vagy bármiből meg lehet állapítani, hogy mióta állhatott?
3: Idősebb fáknál nehezebb, fiatalabb fenyőknél meg lehet állapítani.
2: De miből?
3: A növekedési szakaszaikból. Uh-huh. Pont tavaly szeptemberben voltam a Soproni Egyetem területén, ott vezettem egy sétát, és ott volt egy andalúzia jegenyefenyő. Uh-huh. Hát egy fiatalabb, egy ilyen tizenvalahány éves, és akkor szépen a közösséggel a szakaszok alapján visszaszámoltuk, hogy hány éves lehet, és az ott egyik ott növényekkel foglalkozó hölgy is végigkísérte a sétát, és mondta, hogy pontosan ennyi ideje ültették el azt a fenyőt.
2: De jó.
3: Úgyhogy ott szurkoltak is, hogy eltalálom-e. Úgyhogy igen, meg lehet állapítani, főleg a fenyőknél egyébként.
2: Abban a kertben én is sétáltam már, az gyönyörű.
3: Na, hát az gyönyörű. Az...
2: Hihetetlen növények és fák vannak ott.
3: Az hihetetlen tényleg. Tehát ez ott érdekes, hogy a tengerparti mamutfenyő az olyan gyakori, mint egy nyírfát látnánk egy parkban. Úgyhogy az érdekes egyébként.
2: De és akkor az idősebb fáknál csak satszolni lehet?
3: Hát, hogy csak satszolni korára? Lehet.
2: És akkor ez a fa, amiről beszéltünk, hogy ott áll a kertetekben, de még valószínűleg a nagyszüleid előtt került oda, az hány éves lehet?
3: Szerintem egy 80. Egy 80.
2: Na és engem ez szokott érdekelni, én is ültettem már fát, ültettem fenyőt is, ültettem gyümölcsfát is, aztán persze évek múlva kiderül, hogy rossz helyre ültettem, túl közel van a nem tudom mihez, a tujákat, amiket ültettem, azok nagyon közel voltak egymáshoz, de hát nyilván akinek van ekkora területe, meg tudja, az nem követel ekkora hibákat, de az, hogy milyen fákat ültetsz egymáshoz közel, vagy egymás mellé, az számít, segítik egymást ezek a fák?
3: Van olyan tekintetben, hogy igen, segítik egymást egyes fák. Tehát mondjuk például a fehér akát, ami hát egy inváziós fa, de hát a manapság már inkább hálát kell adni nekik, hogy itt-ott tudnak még létezni, mert már ők is pusztulnak egyébként számos területen. Ők olyan szimbiózisba élnek egyes élőlényekkel, hogy a gyökérzetükkel a nitrogént azt föl tudják hozni a talaj felszín közelébe. Na most ez egyes nyárfáknak kedvezően hat. És pont az erdészek most a homokhátság területén, és meg nem mondom, hogy hol pontosan, de ott egy olyan egyedi csoportosítást alakítottak ki, ahol fehér akác van, szürke nyárfával és kanadai nyárfával. Mm. És ez egy ilyen innováció, hogy így mondjam, az erdésze területeken. De hát most ezzel próbálkoznak, mert hát a homokhátsági terület az egy igazi nagy munkát igényel a mostani időszakban.
2: Erről a mostani időszakról is beszélgetni fogunk, rövidesen folytatjuk. Mészáros Zsolt a vendég itt a Retro Rádión, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mészáros Zsolttal beszélgetünk. Az elmúlt hetekben láttam egy filmet, és összekapcsoltalak téged ezzel a filmmel. Nem tudom, te láttad, de... Hát az a baj, hogy a filmcímekkel nem állok jól. Enyedi Ildikónak a filmje az Igaz barát, ami egy ginkó biloba körül játszódik három időtörténetben, és azt gondolom, hogy valaki ennyire szereti a fákat meg a növényeket, mint te, akkor látnia kellett ezt a filmet.
2: Pontosan láttam is. Hmm. El is mentem egy hétköznapi este. Hmm. És akkor beültem a moziba, és végig néztem, igen.
1: És magadra ismertél? Tehát, hogy nyilván nem ilyen típusú fiatalemberekről szól, de hogy ahogy egy növény tud kommunikálni, azt valószínűleg te sokkal jobban érzed mindenki másnál. És azért ebben a filmben ez benne volt. Vagy hát ezt kutatták, hát keresték.
2: Azt én nem tudom, hogy mennyivel érzem másképpen a növények kommunikációját, vagy létezését, mint mások, de a filmben mindenféleképpen egészen jól bemutatja az, hogy ezek tényleg érző lények, tehát nem egy passzív, mint egy villanyoszlop, hogy ott áll is kész, hanem itt valójában tényleg egy kommunikáció zajlik, és külön nagyon jó volt a filmben az, hogy ahogy bemutatja, hogy az a fa valójában mennyi időt élt már meg. Hogy az idő síkokon megy végig keresztül, és az a fa akkor is ott állt már.
1: Igen, és hogy mire reagál, az volt még egy érdekes. De ez a reakció az engem is érdekel, hogy te, aki ennyi időt töltesz növények, fák között, hogy kommunikálnak a fák? Vagy te hogy érzékeled azt, hogy ő jelzést ad?
2: Hát ilyen többféle téren lehet érezni. Tehát az egyik az, hogy lelkiekben érezzük a növényzetet, a fákat, akár hogy ahogy bárki, aki kimegy az egy erdőbe, egy mezőbe, már is érezzük azt, hogy menjünk, megnyugodtunk.
1: Igen.
2: És ez nem hiába van, tehát ez nem csak egy ilyen, hát nem tudom, ez egy kitaláció, ahogy mindenkit arra serkedtünk, hogy menjen erdőbe, hanem ez valójában tényleg így van, aki megnyitott a környezetére. A másik pedig az, hogy egy alapvető tulajdonságukat lehet megtapasztalni a fáknak, akár szakmabelieket is. Tehát mondjuk ez egy alapvető sztori, hogy önárnyékolást végeznek a fák, lompulatók és a örökzöldek egyaránt. Hogyha egy fenyőfa alá állunk, akkor ne essen senki se kétségbe azon, hogy elszáradt gajakat lát, mert oda nem jut már be elengedő fény ahhoz, hogy a tűlevelek fotoszintetizáljanak. Ezt a fa érzékeli, ez miatt lemond azokról a részeiről, és inkább azokkal foglalkozik, amik külső részen vannak, és érdemi napfényhez jutnak.
1: Viszont akkor itt hadd tegyek egy zárójeles kérdést, mert nekem kettő fenyőfa is áll a kertemben, vagy az udvaromon, és az egyiknél kifejezetten látom ezeket a belső száraz ágakat, és sosem tudom, hogy attól nekem meg kell szabadítanom őt, vagy azt ő megoldja saját maga. Tehát, hogy ezeket a száraz ágakat nekem le kell törnöm, hogy a többibe több energia jusson, vagy nem tudom.
2: Hát a száraz ágakban már semmilyen életfunkció nincsen. El lehet távolítani, önmagától nem nagyon fog teljes tömegével leesni. Szélviarok esetén hullanak le, ez tény, de akár a madarak is könnyebben fészkelhetnek azokon a területeken, ahol megvan hagyva, de idővel le fognak hullani,

0: de nem teljes mértékben.
1: És amikor lehullatják magukról a tűlevelet, vagy bármi más fa a leveleit, azt nagyon sokan egyből összeszedik, és viszik el a fa alól. Hogy ennek gondolom, én azt gondolom, de teljesen laikus vagyok, hogy annak a fa nem nagyon szokott örülni. Vagy?
0: Hát ezt jó gondolod, tehát a fa, azt mindig szoktam mondani, hogy a lombhullatók azok nem azért hullatják le a levelüket ősszel, hogy nekünk még a téli pihenőnk előtt adjanak egy jó munkát, hanem ezt azért teszik, hogy önmaguknak egy talajtakarót képezzenek, sőt, mi több, a talajlakó élőlényeknek táplálékot nyújtsanak. Ez nem egy... Nem nekünk adják mindezt. Tehát ezek a fáknak szükségük van erre. Ez már megint más kérdés, hogy akiknek talajtakaró növényük van, a fa alatt, vagy gyep van, onnan el kell vinni a faleveleket, mert azt gyakorlatilag folyamatosan árnyékolni fogja, és ott beruhasztja a közeget, és akkor elpusztul egy talajtakaró növényünk, és a gyep is elpusztul. De ezt ne felejtsük el, hogy ezek a növények talajtakarást végeznek, ennek ellenére is. Tehát egy csupaszon hagyott területet, az nem kell felgerebézni. Tehát a kertre ne úgy gondoljunk, mint a szobára, hogy felporszívozzuk, felseperünk, és akkor jó, köszönjük szépen. Ez a tökéletes, hogyha csillog-villog az a hát csupasz föld felszín, hanem az éppen az, hogy nem jó.
1: Hát de divatosak manapság ezek a élére vasalt kertek.
0: Hát divatosak, igen, de azt, aki végigmegy egy magára hagyott területen, azt érzékeli, hogy sehol sincsen olyan hely, ahol ne lenne fedve a talaj. És ez nem hiába van így. Tehát azt tudom, hogy az ember az mindig úgy gondolja, hogy jobban tudja, mint a természet, de sajnos érzékeljük, hogy ez nem így van.
1: Hát sokszor a természet azért jelez, hogy ő még mindig ő az úr. Jó, megint egy rövid szünetet tartunk, és aztán folytatjuk. Mészáros Zsolt a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mészáros Zsolt, a mai beszélgető társ. Fasuttogó, azt mondtad? Fákasuttogó?
2: Sokan mondják
1: ezt. Fákasuttogó. Na, mert hogy egy idő után te elkezdted ezt a tudást, amit megszereztél, tovább is adni. Itt egy pillanatra még azért visszamennék, hogy ezt a tudást te azt mondtad, hogy autodidakta módon szerezted meg. Beszéltél valakivel, vagy az internet segítségével gyűjtötted be a tudást, esetleg könyvtárba jártál, vagy ez mindegyütt?
2: Hát majdnem mindegyütt. Legfőképpen az interneten keresztül tanultam meg, de az meg saját tapasztalatból, tehát hiába mi egy panellakásban laktunk, de volt erkély. Uh-huh. És ez egy nagy felkiáltójel. Uh-huh. Mert már 10 évesen ott elkezdtem nevelni a fákat.
1: Kint az erkélyen fát az... neveltél?
2: Így van. A 9. emeletről csüngött le a fűszálnak az ága. Így képzeled el.
1: Szóval szép lehetett.
2: Ez szép volt egyébként. Igen. És utána jöttek a többi fák, a tölgyfa, nyírfa, nyugati tuják, smaragdtuják, habiszciprusok, tehát egy igazi kánaán volt ott az erkélyen. Tehát én már egészen fiatalon elkezdtem nevelni őket, és azért ez hát aki erkélyen nevel növényeket, az rájöhet arra, hogy ott különösen fontos a figyelem. Ott minden napi öntözést igényelnek a növények, uh-huh. főleg nyári időszakban, és tápanyag utánpótlást is. Tehát az egy nagy kihívás.
1: Na de az, hogy milyen tápanyag kell egy fának, azt te honnan tudtad, azt tanultad meg az internetről, vagy ez is tapasztalat?
2: Ez is tapasztalat volt nekem, uh-huh. mert érzékeltem azt, hogy most a fűszfám az nem nő annyira, amennyire kéne. Hát akkor beszereztem egy tápoldatot, heti 2 alkalommal adtam neki, és hopp, hirtelen elindult.
1: Na, mivel mentél akkor... egy ilyen mezőgazdasági boltba, és fűszfa tápoldatot szeretnék vásárolni, vagy...
2: Nem, egyébként nem.
1: Te... Ha bocsánat, hogy viccelődöm ezzel, de én teljesen laikus vagyok.
2: Aki tudatosabb, az annak hangsúlyozom, hogy így járjon el, kicsit kommunikatívabb legyen, mint én 11 évesen, és akkor menjen tudatosabban. Én csak úgy mentem, és akkor megnéztem egy tápoldatot, hogy hova ajánlják, mit ír, mit nyújt a növénynek, és akkor azt kezdtem el használni. És akkor gyakorlatilag így. És utána pedig videókat kezdtem el nézni, tananyagokat. Olvastam az interneten, szerencsére fönn vannak, most is a faápolónak a tananyagát tanultam meg, majd ami legújabban, és annak kapcsán tartok előadásukat egyébként. Tehát meg rengeteg könyvet is olvastam, tehát sok szakirodalom is van nálam, úgyhogy gyakorlatilag így tanultam meg, hogy már nagyon kiskoromtól kezdve kapcsolódom hozzájuk. És ezt azért hangsúlyozom, hogy kiskoromtól kezdve, mert nem volt az a sürgetés, mint ahogy egy általános iskolában van, hogy ugye 4 éves a képzés, és hopp, nagyon gyorsan, nagy iramban végig kell menni az egész szakmán, hogy na, tudjál, legalább valamit tudjál hozzá köhinteni, és igen, úgy tudsz megtanulni egy informatikát, mint ahogy én, és akkor megvan a papírod. Csak hogyha több időt hagynánk saját magunknak arra, hogy mi tényleg elmélyünk a szakmába, akkor valóban tényleg el tudjuk érni azt, hogy kicsit többet tudjunk erről a világról, és arról, amit mi valóban szeretnénk.
1: Csak egy ilyen rövid kitérőt hadd tegyek, hogy bármi más volt, ami téged legalább ennyire érdekelt, mint a növények vagy a fák?
2: Hát a meteorológiát azt ide sorolom.
1: Uh-huh. Jó, hát annak van köze mindehhez.
2: Igen, össze van kötetve a növényeket, de ami nincs összekötetve, mert gondolom erre vagy kíváncsi leginkább.
1: Nem, az, hogy mi volt még, ami esetleg érdekelt ezen kívül legalább ennyire.
2: Hát ennyire mélyen biztos, hogy nincs más szerintem, ami érdekelt volna ennyire mélységében, de viszont a tömegközlekedés és az utas tájékoztatás az nagyon érdekel engem.
1: De érdekes.
2: Nagyon szeretem hallgatni a bemondókat. Az külön, hát kicsit volt egy, mikor Szegeden a tömegközlekedésen a buszokon megváltoztatták a hangos bemondót, az egy jó pár hónapig depresszióba vitt engem, igen, mert hiányzott a régi hang.
1: Ja, mert hogy amúgy minden járaton, akár busz, akár villamos, ugyanaz a hang mondta a megállókat?
2: Szegeden nem. Leginkább a buszokon mondta. A villamoson is más mondta, a trollin is más mondta.
1: És akkor egyszer csak megváltoztatták.
2: Egyszer csak megváltoztatták.
1: Igen. És akkor ez neked rosszul esett.
2: Rosszul esett.
1: De ez azt jelenti, hogy annyira érdekelt, hogy te tudtad fejből az összes járatnak az indulását, a menetidejét, a menetrendjét, akkor is, ha mondjuk arra éppen nem volt dolgod?
2: Hát most erről nem beszéltem még sehol sem, de hogyha már belementünk ebbe az egészbe, én hát úgy tudtam ezeket, hogy a megállóknak a nevét tudtam. Uh-huh. És így, mikor jó kedvem van, akkor én így mondogattam otthon, és a többi. Tehát mondjuk mondtam azt, hogy Szent Mihály Malom következik. Tehát ilyeneket mondogattam meg minden. Úgyhogy
1: egyébként lehetnél a...
2: Csemegító, meg ilyesmiket. Tehát szerettem ezeket mondogatni.
1: Hát lehetnél te a Szegedi tömegközlekedés hangja.
2: Hát, hogyha felkérnek, én ezt elfogadom. Aha. Hogyha úgy gondolják, és tényleg akkor várom szeretettel megkeresést.
1: Tök érdekes dolog ez. Kettő embert ismerek, az egyik sajnos már nem él, de nagyon jó ismerősöm volt, nagyon jó barátom volt, akik szerelmesei voltak a tömegközlekedésnek, és tudták a járatokat. Az egyikük most vezető beosztásban van, a másik meg egykori jó barátja, a Riz Levente, aki a 17. kerület polgármestere volt, és egykori zenésztársam volt, és ő ugyanígy az összes fővárosi járatot tudta, hogy merre közlekedik, hol vannak a megállók, és ezt is tudta.
2: És akkor volt a kedvenc busza is, gondolom.
1: Minden. Tehát, hogy
2: én mindig
1: neked van kedvenc buszod?
2: Persze. Akaratlanul is elmosolygok. Mikor elmegy egy Scania mellettem, tehát az a hang, az a magas hangja, amikor megy, hát ez valami hihetetlen.
1: Ja, hogy akkor már hangból megismered, akkor is, ha nem látod.
2: Hogyne. Hát hogyne. Csuklós Mercedeseket is, a csuklós Volvo-akat is. Tehát igen. Tehát hangból,
1: ez viszont
2: tudom.
1: Érdekes, mert az időjárás meg a növények között van kapcsolat.
2: Igen.
1: Viszont ezek a nagy járművek, amelyek pöfögik ki magukból a sok káros anyagot, azoknak is van hatása a növényekre, csak nem olyan mértékben, vagy nem olyan formában, ahogy mondjuk az egészséges lenne.
2: Hát ez így van. Igen.
1: És mégis rajongsz értük.
2: És mégis rajongok értük, mert kiskoromban nagyon sokat néztem a buszokat, azokat is néztem, és ugye voltak. Buszaim is, és végigmentem térdepelve.
1: Ja, ugye, úgy voltak buszaid, hogy ilyen matchbox buszaid, jó? Persze. Nehogy valaki azt gondolja, hogy rendelkeztél nagy buszokkal.
2: Sajnos nem. Tehát milyen jó lenne.
1: És egy vállalatot működtettél.
2: Mikor még az Ikaruszok voltak. Jó gázos Ikaruszok. Igen.
1: Jó gázos Ikaruszok. Jó, megint egy nagyon rövid szünetet tartunk, és aztán tényleg rámegyünk arra, hogy a megszerzett tudást te hogy kezdted átadni a te követőidnek, mert hogy van belőlük rendesen, de hát erről fogunk beszélgetni. Mészáros Zsolt a vendég, itt a Retro Rádióban, az Óbaházi Presszóban. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek, eventim.hu.
5: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Sziasztok! Kökény Attila vagyok, én pedig Rakoncai Viktor. Szeretettel várunk benneteket a Tutto Bello nagy koncertünkre. 2027. március 5. MVM Dome.
7: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
8: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
7: Mit is mondott? Artrevin?
8: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
7: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
8: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
9: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
10: Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Több megyében pusztítottak tarló és bozót tüzek. Rendszerhiba okozott fennakadást brit reptereken. Villányi Eszter vagyok. A valahamért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce Budapestnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője leszögezte, ez nem azt jelenti, hogy a fővárosnál 1 cm a Duna, hanem hogy a vízmérce mesterségesen meghatározott nulla pontja fölött 1 cm-rel van a vízszint. Siklós Gabriella elmondta, a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély Budapestnél, ez viszont a nagyobb hajók közlekedését már nem teszi lehetővé. A következő napok esőzései miatt hétvégén emelkedhet a vízszint. Tarló és bozót tüzek pusztítottak több megyében is a szárazság miatt. A katasztrófa védelem közlése szerint Bács-Kiskunban, Kundacs közelében az ajnövényzet kapott lángra egy nagy erdős bokros területen. Csongrád-Csanádban Röszkénél gyulladt ki egy bozótos, mint egy másfél hektáron. Tolnában Szálkán 4 hektáron égett a tűz, és 30 méter hosszan az erdő alja is meggyulladt. A Veszprém megyei Homokbödögén egy erdősáv égett. Kisiklott egy vonat Baranyában, miután a vasúti pályára dőlt fának ütközött. A MÁV Inform közlése szerint a Bajáról Dombóvárra tartó vonaton senki sem sérült meg. Várhatóan több napig pótlóbusz közlekedik majd az érintett szakaszon. Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték, európai és nemzetközi elfogató parancsot is kiadtak ellene. A szerb hatóság végül rábukkant, Novi Sadban rejtőzött, épp a születésnapján fogták el. Hamis papírjai voltak, de később beismerte, ki is ő valójában. A kiadatási eljárás megkezdődött. Járatok százait kellett törölni brit reptereken a légirányítási rendszer meghibásodása miatt. Mostanra sikerült kiavítani a hibát, így fokozatosan helyreáll a rend. A fennakadás főképp az induló járatokat érinti. Nagy-Britanniában legalább 200 járatot kellett törölni, a hiba elhárítása után pedig várhatóan több órás késéssel tudnak csak felszállni a gépek. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül, és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Mai beszélgető társamnak több mint 100 000 követője van a különböző közösségi oldalakon. A fákkal suttogó Mészáros Zsolt a vendég, mindjárt folytatódik.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég.
1: Kertészkedés minden szezonra az az oldal, amit Mészáros Zsolt készít, az ott lévő tartalmakat mindig te készíted. És én arra kíváncsi lennék, hogy az egész honnan indult el? Tehát, hogy az, hogy az ember valamiért nagyon rajong, amit nagyon-nagyon szeret. Honnan jön rá, hogy ezt az egész tudást az interneten keresztül képes úgy továbbadni, hogy erre lesznek emberek, akik vevők lesznek, vagy követők lesznek? Ez hogy, honnan jött?
2: Ezt most egy egészen távolról kezdem el. Jó. Ez akkor volt, amikor még, ha jól emlékszem, még iskolába jártam, és a Facebookon kertészeti csoportokba benne voltam. És ott jöttek a kérdések természetesen posztok formájában. Mm-hmm.
1: Nem hozzád, hanem általában.
2: Nem hozzám, hanem általánosságban, hogy ez milyen fa, igen, ezzel mit kéne tenni, ez most miért sárgul, és én írtam nagy bőszem mindig, és kiemelkedő, közreműködő voltam számos csoportban, és a végül már privátba kerestek meg.
1: Mert mondták, hogy ezek szerint az információk, amiket te adtál, azok validok voltak, és működtek is.
2: Így van. Aha. És látták is azt, hogy látták, hogy milyen jól írom meg a dolgokat, meg minden, és akkor már inkább tudatosan hozzám jöttek kérdésekkel. És akkor válaszoltam. És utána, mikor már végeztem a iskolával, akkor jelentkeztem kertészettekbe, eladónak.
1: Hát az egy neked való valami lenne, igen.
2: De oda nem vettek föl, de jelentkeztem udvarosnak is, mert hogy az is a növényekkel. Van egy olyan ág, ami a növényekkel foglalkozik. Tehát én ezt így eltettem magamnak, hogy hát akkor jelentkezek ide, de oda se vettek föl.
1: De volt valami indok, hogy miért nem vettek fel?
2: Nem. Nem volt indok ezekre. Némely kertészetben volt az, hogy a papír megléte volt a igény, hogy az nem volt meg, és akkor már panaszkodtam a lakótársamnak, hogy hát ez nem igaz. Hogy egyszerűen nem akarnak fölvenni, és akkor referencia gyanánt nekiültem a laptophoz, és akkor megcsináltam az oldalt.
1: És akkor... De honnan tudtad, hogy hogy kell csinálni egy ilyen oldalt?
2: Én nem tudtam.
1: Ja.
2: Én egyáltalán nem tudtam. Beírtam a címét, és utána van egy olyan opció, hogy a ismerőseid hírt kapnak arról, hogy te csináltál egy oldalt, és akkor akik a kertészeti csoportban külön megkerestek, azoknak írtam, hogy most akkor csinálok egy ilyen oldalt, aha, és akkor nagyon örültek neki, akkor mondták, hogy jönnek, és akkor így elkezdődött az egész.
1: De ez már az az oldal, amiről most beszélünk, ez a kertészkedés minden szezonra.
2: Igen, ez már az.
1: Ez mióta van? Mióta?
2: Ez 2024. december 28-án
1: tehát nincs
2: jött létre.
1: December 28, tehát karácsonykor te ezzel foglalkoztál, hogy létrehozol egy oldalt.
2: Igen. Uh-huh. Igen. Tehát most ez meg 2 éve.
1: Tehát nincs 2 éves tulajdonképpen ez az oldal, és most rá fogok nézni, mert előttem pont nyitva van 105 000 követő. Hát igen, azért az egy nagyon emberes szám. Tehát, hogy erre sokan vágynának, hogy ennyi követőjük legyen. Mennyi idő alatt jött ez össze? Vagy mikor érezted azt, hogy hoppá, ez bejött? Figyelted-e egyáltalán, hogy mennyi követő van?
2: Hát én már akkor azt éreztem, hogy ez bejött, amikor 8000-en voltunk.
1: Hát mondjuk már az is az amikor elején is szép, igen.
2: Igen, amikor a gyermekkorom helyére elültettem az ezüstjuhar csemetét, és akkor pont jött egy hölgy. És akkor kérdezte, hogy hát ez meg hogy került ide. Én bemutatkoztam, elmondtam, hogy egyébként van egy ilyen oldalam, és akkor ott a helyen, ott mikor beszélgettünk, megnézte, és akkor mondta, már vagytok 8000? Hát mondom, igen, már 8000-en vagyunk. Ez tavaly júliusban volt.
1: Aha.
2: És akkor most meg azóta, hát most már ennyien lettünk. De én már ott voltam azon a szinten, amikor 50 000 volt, akkor mondom, kész. Meg vagyunk. Tehát ennél többet most már, most hát csak álmodni lehet, hogy ennél több legyen. Aztán most ennél is többet.
1: Hát igen, csak amikor egyszer csak lesz egy ilyen nagy követőtáborod, akkor onnantól kezdve már a felelősség is nagyobb, hogy az ember milyen tartalmat gyárt oda.
2: Hát ez igen, tehát a felelősség nagyobb. Én ugyanolyanokat gyártok, mint a kezdetén, semmivel sem másabbakat, én úgy gondolom, és nincs is szándékomban másmilyeneket. Tehát én nekem az a célom, hogy a természetet és különösen a fákat, mindegyik fát úgy mutassak be, ahogy azt alapvetően megérdemlik.
1: Igen, csak ebben az érdekes, és nyilván én nem vagyok arra méltó, hogy mondjuk a te tudásodat megkérdőjelezzem. De hogyha valamiről beszélsz, akkor azt valaki lektorálja-e, vagy utána jársz-e, hogy az valóban úgy van-e, ahogy te mondod? Vagy te annyira biztos vagy a te tudásodban, hogy azt bátran kimered rakni a 100 000 rajongó vagy követő elé?
2: Hát amiket én mondok, azoknak utána szoktam járni. Mm-hmm. Tehát aznak van egy szakmai alapja, mm-hmm. illetve tapasztalati úton is mondom mm-hmm. azt, amit mondok. Tehát mm-hmm. ilyen össze van vegyítve ez a kettő dolog.
1: És a követők reakcióit azt figyeled? Arra van időd, arra van lehetőséged, hogy a kommenteket, meg egyáltalán a kérdéseket megválaszolod?
2: Szoktam figyelni mindenféleképpen. A hozzászólásokra is igyekszem válaszolni, de most már elértük azt az állapotot, amikor már nem tudok mindegyikre reagálni. Elolvasom, de még a privát üzenetekre sem tudok már mindre válaszolni sajnos, mert azért mégis van egy oldal, sőt, hát nem egy, hanem kettő oldal, mert a TikTokon is több mint 70 000, vagy 76 000 vagyunk, vagy nem is tudom. Tehát ott is van privát megkeresés, az e-mailek is jönnek, tehát egyszerűen tablet, mert is én vagyok itt egyedül. És akkor
1: ja, hogy ebben nincs segítséged, nincs ebben valaki, aki feliratozza a semmi mondandódat, mindent te csinálod.
2: Mindent én. Tehát ez is...
1: Te veszed fel, te vagy az operatőr.
2: Így van. Mindent én. Szerencsésebb helyzetekben előfordulnak túrázók, akik ráérnek, és akkor hajlandóak segíteni. Mert volt egy ilyen esetem, amikor megkértem, hogy lenne ráére egyáltalán segíteni, és akkor mondta persze, és egy nagyon jó beszélgetés kerekedett ki ebből az egészből.
1: Megint egy nagyon rövid szünet, és ugyaninnen folytatjuk. Mészáros Zsolt a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: Egy kis patak mindig rohant,

0: már.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
2: Mészáros Zsolttal beszélgetünk, aki mindent tud, azt gondolom, hogy mindent tudsz a fákról. Illetőleg van-e még valami, amiről te azt gondolod, hogy abban még fejlődnöd kell? Mert hát most itt megérkeztél, kinéztél az ablakon, ott én látok három fát, három fenyő, de az nekem három fenyő. Látom, hogy nem egy formák, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk külön családba tartoznának. Én nem értek hozzá. Te meg hosszasan beszéltél róluk, hogy azok milyen jellegzetességgel, vagy milyen tulajdonsággal bírnak. Azt gondolom, hogy nem tudnék neked olyan fát mutatni a világban sem sehol, amiről te ne tudnál legalább ennyit beszélni.
3: De hogy nem azért lehet ám.
2: Igen?
3: Hát azt mindig úgy kell megközelíteni, amikor a természettel és a benne élő élőlényekkel foglalkozunk, hogy a mi emberi életünk nem elegendő ahhoz, hogy mi mindent tudjunk. Mm. És ez egy alapvető tiszteletet fog adni a természet iránt, és így kell megközelíteni. Tehát én sem fogok mindent tudni. És a mostani időszakban pedig meg különösen újdonságok érik az embereket, hogy mely fák azok, amelyek bírják, és melyik azok, amelyik nem.
2: Ja, mert hogy a klímaváltozással meg kell változtatnunk ezt a rendet, hogy mit hova ültetünk, és hát egyáltalán mit ültetünk?
3: Érdemes. Vagy egyszerűen rá fogunk kényszerülni, én úgy gondolom. Uh-huh. Tehát, ami most történik, hát ahogy jöttem a vonattal, tehát néztem a tájat, hát elképesztő. Tehát nem tudom, hogy ebből hogy lehet kikecmeregni.
2: Hát most egy ilyen extra időszak van, tehát nagyon-nagyon régen esett, és nagyon kevés a víz, de hát igen, azt is prognosztizálják, hogy ez az állapot, ez nem egyedi, hanem ez fokozódik.
3: Hát ez nem, így van, és azért is hangsúlyozom, hogy van mit tanulni, még a mai napig is bármiről, mert a természetben az élőlényeknek a működését, megjelenését, azt nem lehet egy alapvető módon meghatározni. Uh-huh. Tehát nagyon sokféleképpen tud egy adott növény fejlődni, akár a földfelszín feletti része, és a földfelszín alatti része is. Nem lehet ezt. Tehát egy tankönyvben nagyon jól le lehet írni egy példával, hogy ez így van és kész. Ez az egy módszer van, ennek csak így tud működni ez a növény. Hát aki tapasztalt már dolgokat, az rá fog jönni, hogy ez korán sincs így. Tehát ott tud meglepetéseket nyújtani a természet.
2: Ez milyen érdekes, hogy azt gondolná az ember tényleg, hogy az ember vesz egy facsemetét, annak van egy rendje, hogy ásunk neki valamekkora gödröt, ilyen-olyan anyagokat beletesszük a facsemetét, visszalapátoljuk rá a földet, és öntözzük földdel. De ezek szerint ez nem feltétlenül minden esetben van így, mert nem mindegy, hogy hova rakjuk. Nem mindegy, hogy mi mellé rakjuk, ugye?
3: Hát nem mindegy, hogy mi mellé, meg hogy azért nem mindegy, hogy mi mellé tesszük, mert azért érdemes tudni azt, hogy aki mellé tesszük, hogy az most milyen intenzitásan fejlődik. Hát, tehát, igen. Hogy le fogja körözni a fejlődésben azt, akit odaütettünk mellé. És akkor ez miatt hát nem fog úgy mutatni a két növény egymás mellett. Tehát ez esztétikai okból is érdemes figyelni, de élet viszonylatban is, hogy ugye hogy melyik hogy fejlődik, tehát most például egy medgyfát, amit nagyon jót tud sarjadi gyökérről, azt nem előszeretette ültetnék egy virágos kertbe, mondom ezt.
2: Hanem akkor hova?
3: Hát azt inkább tényleg határolónak tenném. Aha. Hogy ott nyugodtan sarjival együtt növekedjen, és akkor egy természetes falat is tud képezni ott akár. Hát akkor nyugodtan ott legyen.
2: Egyik nagy hibám, amit elkövettem az életemben, volt egy pár, hogy ültettem két almafát, és a kettő közé, ráadásul egy ilyen sövény sor mellé ültettem egy cseresznyefát is. A sövény az nagyszerűen érzi magát, az almafák kicsit elhajolnak a sövénytől, de rettenetesen sok almát adnak, finomat is. A cseresznye viszont megadta magát, tehát az már nem is él, ő már nincs.
3: Na tessék, akkor az almafák átvették az urhamatot.
2: Igen, de ezek szerint én rossz helyre ültettem, tehát azt a cseresznyefát azt nem abban a sorban kellett volna elhelyeznem.
3: Hát előfordulhat, egyébként attól függ, az oltott fa volt.
2: Jó kérdés.
3: Ha nem biztos.
2: Vettem egy kertészeti árudában.
3: Tehát. Akkoriban még lehet, hogy magoncokat árultak.
2: Ja. Ez nagyjából egy mitől 10 évvel ezelőtt volt, sajnos akkor te még nem csináltál ilyen oldalakat, hogy
3: kérdéstettem
2: volna fel neked. Meg hát tudod, mi van, azt gondoltam, hogy én ehhez is értek, és akkor hát ez az egy, ami így megadta magát, de
3: azt többi mindenki próbálkozzon egyébként a kertjében, minden növénnyel, mert mindig kérdezik tőlem, hogy mondjak egy tuti fát, egy tuti növény.
2: A tuti az mit jelent, hogy jó sokáig éljen és nagyon magasan nőjön, attól tuti a tuti?
3: Hát, gyorsan nőjön, mindent bírjon, aha, és ne szemeteljen, ugye?
2: Igen.
3: Tehát nagyon sok minden tulajdonsággal felruházzuk a tuti fát, de ilyen nem létezik.
2: Nincs tuti fa?
3: Nincs. Mm. Nincsen tuti fa, de tehát már csak, hogy mindenki értse, hogy milyen helyzetben vagyunk, tehát a fehér akác,
2: igen,
3: ami egykor a megoldást jelentette a homokhátságon, a homokos területen, most pusztuló egyedeket lehet látni belőle. Tehát vannak olyan területek az országban, ahol most vakarja a fejét mindenki, hogy egyáltalán mit tegyünk oda, ami életben fog maradni. Mert és most ezt nem azért mondom, hogy senki se gondozza a fiatal fasemetéket, hanem csak hogy értsük meg, hogy mivel állunk szemben.
2: Oké. Okay.
3: Tehát amikor elültettünk egy fát, akkor a gondoskodást igényli. Uh-huh. Állandó öntözésbe kell részesíteni. Ez tiszta sor. De amikor felcseperedik a fa, 5 év után mondjuk, és egy jó méretes lombkoronát alakít ki magának. Ezt úgy kell érteni, hogy ha a fa törzse alá állunk, akkor a lombkorona széle az mondjuk 5 méterre arrébb áll tőlünk. Tehát most egy ekkora fát értelmezzünk. Uh-huh. Egy ekkora fát, amikor látjuk azt, hogy már szenved, az a száj miatt, az, hogy te úgy támogasd azt a fát, hogy azt meg is érezze, ahhoz órákig kéne egy slagot letenni alá és áztatni a lombkorona teljes alatti területet, és még a lombkorona szélétől 2-3 méterre is. Tehát egy akkora...
2: Mert ugye gyökere egy odáig kinyomnak.
3: Így van, tehát a teljes gyökér hálózatot be kell áztatni, hát az hogy azt megérje.
2: Több 100 liter víz
3: így
2: akár.
3: Igen. Tehát, hogyha ekkora fákat láttunk szenvedni, az már nagyon nagy... Hát egyszerűen nem tudunk már beleszólni az ő életébe, hogy mi azt tényleg
2: segítsük. Na de most akkor ezeket a beteg fákat, amiket te láttál, ezeket el kell távolítani? Vagy velük akkor most mi lesz? Vagy megvárjuk még magától, megadja magát, és kidől egy vihar segítségével?
3: Hát az ilyen hősokkot kapott fáknál sajnos az a tapasztalat, itt a szatymazi területen, hogy ezek elpusztulnak. Uh-huh. Ezek nem lehet már segíteni. Ám azok a kitartóbb fák, amelyek lemondtak a lombkorona felső részeikről, mert kezdetben arról mond le a fa, ami elkezd szomjazni kritikusan, akkor alvor ügyekből ki fog hajtani ugyan, tehát az nem ugyanolyan lesz, mint a virági életében, és utána pedig, hogyha nem változik a helyzet, már pedig sajnos úgy tűnik, hogy eddig nem nagyon akarunk. Igen. 2022 óta jobban le fog épülni. De ez egy nem pozitív...
2: De a tetejét visszavágni, tehát hogy bármi, az nem segít rajta.
3: Az nem segít, az külön stressz forrás a fának, hogy még egy nagyobb nyílt sebet okozunk neki, és gyakorlatilag nincs ideje a fának arra összeszedni magát, hogy még a belső fa testében egy elzáró szövetréteget alakítson ki a nyílt sebben.
2: Folytatjuk, kis szünet után Mészáros Zsolt a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mészáros Zsolt, fa suttogó a mai beszélgetőtársam. Van-e olyan fa, ami nem hasznos? A te véleményed szerint. Tehát, hogy csak mondok egy példát. Nálunk most az önkormányzat azt mondta, hogy ott a velünk szemben lévő telken ott nőnek ilyen-olyan fák, de a kettő közé beékelődött valami, nyilván kellene tudnom, hogy mi a neve, és akkor te egyből tudnád, hogy mi az.
2: Biztos sajnos, bálványfa.
1: Bálványfa biztos az. És hogy az annyira invazív, hogy annyira erőszakosan nyomja magát, hogy azt valószínűleg el kell távolítani, hogy a másik kettő életben maradhasson. És ezért azt gondolom, hogy akkor a bálványfa ezek szerint nem egy hasznos növény. Van ilyen? És miközben valószínűleg az árnyékát mi élvezzük, meg nagyon sokan élvezik ott a környéken, de nem tudom,

0: A nyári időszakban a utazók. Most ez, akkor most mondjuk...
1: Ott hasznos.
0: Most az hasznos, nem? Vagy inkább vágjuk ki onnan, és akkor kapjon mindenki hőgutát?
1: Igen, csak annyi, azt mondják, hogy annyira agresszív, hogy nem maradnak meg az utódai a busz megálló környékén, hanem akár még messzebbi területekre is.
0: Messzebbi területeken, így van. Tehát az tény, vadon élő környezetben nagyon tud terjedni a bálványfa. Mm. És ez külön munkát igényelne, hogy ezt mi karban tartsuk. Mert való igaz, hogy kiszorítja az élővilágot, ám. És most megint egy, hát, tehát amit tapasztalok, hogy amikor a keskeny levelű ezüstfa, a nyugati ostorfa, cseresznye szilva, fehér akác, csörgőfa, ezek mind invazív fák. A legkietlenebb környezetet elviselik, ám de ezek is pusztulnak. Tehát vannak olyan kisebb parcellák Szeged területén, ahol már ezek is száradnak, lehullatották a levelüket, ám a bálványfa fiatal egyedei ott találtak otthonra. Kérdem én, akkor most itt mi fog történni? Mert előfordulhat olyan eset, hogy egyszer csak a bálványfa lesz a mi hősünk?
1: Hát ő lesz az egyetlen, aki mindent túlél.
0: Hát nem lehet tudni egyelőre. Most nyilván vannak új fafajok, amikkel próbálkozunk sikeresen, ezt ki kell emelni, tehát ilyen a komló gyertyán például, de...
1: Az más különböző fafajtáknak az egyesítése? Az azt jelenti, hogy új fafajta?
0: Hát egy új faj, tehát úgy a délebbi vidékekről származik alapvetően, és akkor föl lett hozva ide a Kárpát-medencébe, hogy
1: hát
0: úgy mondjam.
1: Hát már most már lassan itt is mediterrána.
0: Hát valami olyasmi lesz, csak annál is rosszabb, hogy úgy mondjam, mert nincs az a párás környezet, mint ott. És a téli hidegek tudnak lenni, mint megtapasztalhatjuk most az idei telet. Tehát voltak mínusz 20 fok alatti hőmérsékletek, aztán most csak 42 fokban voltunk itt nyáron.
1: És egy 42 fokot lehet, hogy egy pálma az nagyon bír, de a mínusz 20-at kevésbé.
0: Hát a mínusz 20-at az meg nem bírja.
1: Igen.
0: És pont ez miatt nehézkes az, hogy most valóban tényleg milyen fákkal fogunk mi dolgozni, de még vannak választékban, szerencsére.
1: Van még egy körünk, folytatjuk rövidesen, Mészáros Zsolt a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Mészáros Zsolttal beszélgetünk jó hosszan a fákról, meg egyáltalán a növényekről, meg a gondozásukról. És én azt gondolom, hogy te nagyon sokaknak nyújtasz segítséget abban, hogy mindazt, amit te tudsz, azt megosztod videó formájában, leírások formájában. Az, hogy te milyen sűrűséggel posztolsz, azt is saját magadnak alakítod ki? Vagy arra azt a tudást is meg kellett szerezni, hogy ez hogy működik? Vagy ez is tapasztalati úton megy?
2: Én úgy vagyok vele, hogy ez talán tapasztalatinak mondom, de az elején nem volt ilyen sűrű, tehát napi szinten vannak általában, még előfordul az, amikor nem, de úgy általában a Facebookon főleg ott napi szinten vannak videók, a TikTokon ritkábban azért.
1: De ez azt jelenti, hogy nem ugyanaz a videó készül el a két különböző platformra?
2: Ugyanaz, csak amikor írott formátumú posztot csinálok a Facebookon, akkor a TikTokra nem kerül ki semmi.
1: Ja, értem.
2: Ez ilyen.
1: Csak a videó.
2: Csak a videó.
1: Ide is, oda
2: hát a TikTokra
1: is,
2: csak a videó megy.
1: Van egy ilyen visszatérő szófordulatom, a zsebben turkálás, és nem szeretek a zsebben turkálni, de ilyenkor felmerül a kérdés, hogy te, aki ennyire szereted a fákat, és ennyire sokat foglalkozol velük, és foglalkozol a követőhit fáival és növényeivel is, te ebből meg tudsz már élni? Tehát ez neked megélhetést ad?
2: Meg tudok élni, igen. Tehát az a szerencsém, hogy egy ügynökség az felfigyelt rám, és őnekik tudok egy állandó műsort, cikkeket, eseményeket csinálni. És akkor így már magabiztosan tudom mondani azt, hogy igen, így meg lehet élni már ebből.
1: Tehát előadásokat is tartasz.
2: Azokat is tartok, igen.
1: És ez annyira érdekes, ezt szintén Szili Nóra riportjában mesélted el, hogy gyerekkorodban a nyilvánosság vagy a közösség elé való kiállás és az ottani beszéd is nehézségeket jelentett, és ezt is a fák, meg egyáltalán a növények hozták el az életedben, hogy te bátran akár itt is most velem szemben több százezer ember előtt, meg hát ezek szerint akkor a közönséged előtt a különböző előadásokon bátran beszélsz. Tehát nincs ebből nehézség.
2: Ebből nincsen nehézség, de ez fontos kiemelni, hogy ez mi a kettő közti különbség. Hogy az iskolai felelést, vagy akár prezentáció benyújtást összehasonlítjuk. Az kettő közti különbség az, hogy az egyikhez értek, és úgy gondolom, hogy tényleg egy jó tudásom van, a másikhoz meg nem értek egyáltalán. Tehát amikor az embernek arról kell beszélnie, ami ez úgy alapvetően nem ért, az mindenkinek nehézséget okozna szerintem, hogy így kiállni. És akkor mondja. És akkor mondom. Hát ez nem így működik, és ezért jó, mert a fákról olyan, mint hogyha szó szerint a barátaimat mutatnám be. Semmilyen nehézség nincsen benne.
1: Van olyan, hogy kedvenc? Mert nyilván mondtad, hogy úgy indult az egész, hogy a 9. emeletről láttál egy fát, és annak volt egy ága, amit te jobban szerettél, mint a többi részét. Van olyan, hogy kedvenc fa?
2: Sokszor megkérdezik ezt.
1: Sejtettem.
2: És mindig az a válaszom, hogy a legfőbb fa, a kedvencem, az egy konkrét fa, egyed, ugye? Tehát nem a konkrét faj, hanem konkrét egyed, ami a Széléri sugárút, csendesebbik udvarán létezik.
1: Tehát ez az a fa, amit te 4 éves korodban kinéztél.
2: Ez magad. Az a fa.
1: Tehát az még mindig áll, az még mindig ott van.
2: Szerencsére igen, nem a legjobb éveit éli, sőt a idei nyár az különösen nem kedvez neki, mert föl van ásva a környezete, megsértették a gyökérzetét is, úgyhogy most kicsit félve nézek rá, de remélem, hogy minden okés lesz vele. Hát a másik nagy kedvencem, aki a albéletem mellett él, lucfenyő, hát ő neki figyelem a mindennapjai gyakorlatilag.
1: De ő is ott volt már, mikor te az albérletbe költöztél, tehát nem te ültetted, vagy?
2: Nem, azt nem én ültettem, az egy 28 év körüli fenyőfa. Azt azért tudom, mert a szomszéd néni elárulta nekem. És azt az albérletet azt azért választottam, mert a képek közt láttam egy lucfenyő ágat. Na mondom, akkor ide kell jönni.
1: Ezt nem hiszem el.
2: De, akkor ide kell jönni, és szerencsémre az volt a legolcsóbb is. És nekem a legértékesebb egyben, úgyhogy
1: Miért érdekes, hogy az ember, amikor albérletet keres, akkor nyilván figyeli a lokációt, vannak-e közelben boltok, ne legyen a közelben óvoda, hát, tudom, kocsma, nézem. Te meg azt nézted, hogy belógja valamilyen
2: ágyúk
1: ablakba. Aha. Ez jó.
2: Igen.
1: És visszatérve arra a kedvenc fádra, amit 4 éves korodban láttál, azt most már nem ott laksz, tehát nem. Hogyha látod is, akkor nyilván alulról. Arra van-e lehetőség, hogy a lomkoronáját megnézd, tehát visszamész-e a régi lakásba, bekopogtatsz-e, hogy te csak rá szeretnél nézni a kedvenc fádra? Vagy felmész a tetejére a háznak, és onnan nézed, vagy van-e erre lehetőséged?
2: Hát most egy könnyező témát tettél fel.
1: Na.
2: Mert erről nagyon sokszor álmodok is.
1: Komolyan?
2: Igen, hogy visszatérek abba a lakásba, és kinézek az ablakon.
1: Fú, ettől most libabőrös lettem.
2: És az a páratlan megnyugvás.
1: Hmm.
2: Tehát vagy a lelkembe érzem azt a mélyre jövő kis enyhe görcsöt olykor. És ez szerintem ebből fakad, hogy nem láthatom őket abból a szemszögből, amiből valóban megismertem őket. És sajnos... Hát eddig nem úgy tűnik, hogy lenne rá lehetőség, hogy ez meg is, hogy megtörténjen az, hogy
1: hát tényleg... lehet, hogy furcsán néznének rád, igen.
2: Hát igen, hogy
1: csak a fákat szeretném megnézni.
2: Igen, tehát ez eléggé abszurd kérdés.
1: Hát de lehet, hogy valami követőd van, rajongód lakik ott. Hát nem tudhatod.
2: Hát nem tudhatom.
1: Amíg nem kopogsz be.
2: Nem tudhatom. De az biztos, hogy hát könnyek nélkül nem tudnám megállni azt.
1: Hát ezt mondjuk megértem, de, azt, de biztos vagyok benne, hogy ha mennél, akkor a kamerádat is vinnéd magaddal.
2: Igen. Talán ez lenne az életem egyik fő célja, hogy visszatérek a kiinduló pontra.
1: Hát jó, csak az ne legyen ilyen eleje-vége pont, tehát hogy ezt ne hagyd abba, ha ez megtörténik, akkor sem.
2: Vége, köszönjük szépen az
1: előadást. De visszatértem, köszönöm szépen, ma innentől kezdve valami mással fogok foglalkozni, a gázos ikaruszokat fogok megosztani mindenkivel. Hát nem. Ja. Figyelj ide, az, hogy van ennyi követődésük, nyilván a szeretetükkel ellátnak. Az, mindjárt megfogalmazom benne, hogy akkor, tehát ez a kérdés, ez téged nem, boldoggá tesz? Tehát, hogy azt tesz boldoggá, hogy azzal foglalkozhatsz, amivel gyerekkorodban szerettél volna, vagy az, hogy ez ennyi embernek tetszik? Igazából erre lennék kíváncsi.
2: Ez mind a kettő.
1: Uh-huh.
2: Ez mind a kettő. Én nagyon nagy örömmel fogadom azt, hogy ennyire szívesen nézik ezeket a tartalmakat, és a közösség ereje az nagyon-nagyon bizalmat tud adni az embernek, sőt, újdonságokat is, mert az, hogy a hangomat ennyien szeretik hallgatni, tehát pont ez miatt már a oldalon lesz egy újdonság, hogy egy mesekönyvet fogok felolvasni, mert nagyon sokan várták már.
1: Igen, ez annyira érdekes, hogy nyilván most a hallgatók egy másik időpontban hallják, mint ahogy mi beszélgetünk, de én tudtam, hogy te vonattal érkezel, és egyszer csak megjelent az oldaladra egy új poszt, miközben te vonatoztál, hogy te valahol ülsz, hát nyilván nem a vonaton, hanem otthon, hogy...
2: Ugyanebben voltam.
1: Hogy ez indulás előtt készült a videó.
2: Ez indulás előtt, gyorsan, puty, kész.
1: Ezzel az infóval, hogy te felolvasást tartasz egy könyvből.
2: Így van, igen.
1: Nem meglepő módon, annak a könyvnek szintén van köze a fákhoz.
2: Hát ráadásul pont a platánfához.
1: És ezt te választottad, ezzel téged megtaláltak? Hogy jönnek ezek a lehetőségek?
2: Megkeresett egy óvoda pedagógus, hogy az ott lévő gyerekek szívesen hallanák az én hangomon a mesét, és akkor elküldték az első fejezetnek egy részletét nekem. És akkor jó, felolvastam, és annyira tetszett az embereknek, hogy na mondom, akkor ezt meg kell vásárolni, ezt a könyvet. És akkor megvásároltam, és akkor majd akkor jönnek ezek a további felolvasások. Mert a szülők, a gyerekek is szívesen hallgatják ezeket. Úgyhogy ez az oldal, vagy inkább maga a közösség által nyújtott lehetőségek, amiben kipróbálhatom magam, ez nagyon sok új utat jelent nekem. Mert az, hogy például sétákat is vezetek, előadásokat tartok, ez sem az én ötletem volt. Ez is a közösség kérte. És kérdezted azt, hogy én örülök-e?
1: Igen.
2: Ennek az egészeket örülök neki, mert nagyon jól esik az, hogy azért, mikor elindulok az utamra, most például, hogy ide érkeztem, Felvázolom.
1: Jó.
2: Felültem a biciklire, kitekertem a vasútállomáshoz. Ugye pont pótló buszokkal kellett menni, Szatymazig. Odaértem fél órával a pótlóbusz indulása előtt. Leültem a padra, mert inkább nem ülök még be a buszba, hanem kint vagyok a fák alatt. Egyszer csak odajött egy srác, hogy kertészkedés minden szezonra? Mondom, igen. És akkor leült a padra mellém, és akkor beszélgettünk. Ő Békés Csabáról jött, ment utána a vonatjára, utána én megmentem a buszra. Felszálltam a buszra, mentem, leszálltam, Szatymazon átszálltam a vonatra. Amíg sétáltunk a vonathoz, megint felismertek, hogy szia, te vagy az a nagyon rendes kertészsrác. Mondom, igen. De és akkor beszélgettünk ott is, hogy ugyanolyan lelkesedéssel mesélek a fákról, mint a apukája. Annak idején is gondolja, hogy ilyen volt fiatalon is ő.
1: De jó.
2: Tehát felszálltam a vonatra. Leültem a vonatra, valóan ismerős vagy nekem, és mondom, igen, csak hogy innen végigbeszélgettem a vonatutamat. Mikor szálltam le, olyan vagonban voltam, ahol volt ilyen éttermi rész.
1: Igen.
2: És akkor ott a srác mondta, te vagy az a, igen, én vagyok, szia, hello, és akkor így, tehát így mentem. És tudod, az nagyon jól esik, hogy az ember azért nincsen egyedül. De azért
1: és ide megérkeztél, és ugyanígy fogadotta az egyik kolléganőt.
2: És így van, tehát pontosan. Igen.
1: Hogy alig várt, hogy találkozhassatok.
2: És azért jól esik az, hogy az ember nincsen annyira magára hagyva, mégis. Tehát az nyilván nincs egy nagy közösség mögöttem, tehát nincsen. Hiába van több mint 100 000 ember, de hát a baráti társaságom az nem egy nagy létszámú, hogy úgy mondjam.
1: De ezek szerint magányos nem vagy mégsem?
2: Hát magányos, csak nem mondanám magam, de azért a napjaim jelentős részét egyedül töltöm.
1: Illetve a fáiddal.
2: A fáimmal, így van, de azt tudni kell, hogy én nem... Tehát azért az ember, amikor valóban megismeri önmagát, akkor azért nem akar annyira egyedül lenni, vagy hogy mondjam, tehát nem olyan rossz az, amikor egyedül van. Csak... Tudom, sokan félnek attól, hogy önmagukkal legyenek, csak akkor meg nem fogják megismerni ténylegesen. Nem fogják tudni, mi az, ami tényleg feltölti őket. Tehát én nekem is az, hogy most a hidegfrontot végignézhettem az erkélyen például, hajnali 2-ig fönt voltam, és néztem a lucfenyőt, hogy ringatózik a szélben. Hát az egy káprázatos emlék most például. Tehát ez az örömmel emlékszek vissza. Tehát engem ezek töltenek fel, hogy jön a vihar, olyan, mintha kimosná a lelkemet is. Arra sok rosszat, és akkor új úterővel térünk vissza a napsütötte időbe.
1: A hozzád hasonló figurák nincsenek sokan a világban. A hozzád hasonló figurákra szokták azt mondani, hogy csodabogarak. Én nem tudom, hogy milyen viszonyban van egy csodabogár ezzel a kifejezéssel, a csodabogár, de tényleg ezt gondolom, hogy te, a bogarat lehagynám, te egy csoda vagy.
2: Köszönöm szépen.
1: És amíg ezt teheted, amíg lelkesedésedet látod benne, ezt csináld, mert öröm nézni, amit csinálsz.
2: Nagyon ennek szépen. Nagyon örülök. Így lesz. Tehát okay. Nem fogom magukra hagyni a fákat és a közösséget sem.
1: Mészáros Zsolt, köszönöm szépen, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
4: Globális oktatási válságot mutatnak a PISA eredmények. Orosz diplomatákat utasított ki a kormány, jégkorszaki medve koponyájára bukkantak a Tiszában. Villányi Eszter vagyok. Matematikából és természettudományból nagyjából az átlagnak megfelelően szövegértésből kicsit az alatt teljesítettek a magyar diákok a tavalyi PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a 91 országban elvégzett vizsgálat adatai az oktatás globális válságát mutatják, ehhez illeszkednek a hazai számok is. A mérések kezdete, azaz 2000 óta most a legrosszabbak a 15 éves tanulók eredményei. Itthon egyébként mintegy 6400 diák töltötte ki a teszteket. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, ezt a külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott hazánkban, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő később közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Lódarazsak támadtak kirándulókra a napokban többször is a Kék Túra egyik útvonalán a Prónai kilátónál, jelezték közösségi oldalukon az Ipolyvölgyi különleges mentők. A rovarok a második szinten található padba fészkelték be magukat. Nem egyszer a mentők segítségére is szükség volt, a csípések ugyanis percek alatt kialakuló életveszélyes állapotot, anafilaxiás sokkot is okozhatnak. A természetjárókat óvatosságra intik, mert a lódarazsak nyár végén, őszelején a legaktívabbak, és védik a fészküket. Sok magyar turista választotta Horvátországot. A magyar vendégek és vendégészakák száma is 7%-kal emelkedett az év első 7 hónapjában. Mintegy 440 ezer magyar döntött úgy, hogy déli szomszédunknál pihen. A legdinamikusabb 8%-os növekedés júliusban volt. Idén is a Kvarneröblöt, az Isztriát és Zadar megyét választották legszívesebben a magyar utazók. Ősi állat, feltételezhetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörek között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Nagyrészt derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Demián Ferenc egyik klasszikusát például, szóval majd pár perc múlva, hogyan tudnék élni nélküled. Előtte pedig Berjön Váci Eszterrel, szól az Egyedül.

Budapesti Retro Rádió, benne a Hungária zenélt, ez volt a Micsoda Buli. A Csak egy pillanat című gyönyörű slágerével érkezik pár perc múlva Roy és Ádám, előtte pedig Mester Tamás Sén 54-jel, Altass el a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Szulák Andrea énekelt, ez volt a C'est la vie.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahadi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön nem sokára a Bikini egyik klasszikusa, Legyek jó, előtte pedig Varga Viktor énekel, Szők

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Groove House és a Vándor után jön mindjárt az Egy Bolond Százat csinál, Varga Feri és Balási Betty előtt pedig a Fiesta és a Bonita, most a Retro Rádióban. Yeah!

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a tankcsapda zenélt, az örökké tart után Zoránnal megyünk tovább, 34. dal a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban. A Happy Gang és a Sokáig Voltam Távol után eljött a búcsú ideje, mert ő rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Szabó Sipos Barnabás lesz a vendégem, akivel ezúttal zenéről fogunk beszélgetni főleg. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózás vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Krisztállal búcsúzom, szól az Ezer Hold a Retro Rádióban. Viszhall!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.